0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

A manapság már tulajdonképpen népbetegségnek mondható számító magas vérnyomás számos kockázattal jár. Jelentősen növeli például a szív- és érrendszeri betegségekkel összefüggő idő előtti elhalálozás esélyét. Egyes életmódbeli és étrendi változásokkal azonban sokat tehetünk, hogy jobb legyen a vérnyomásunk, ezzel együtt pedig nyilvánvalóan a szívünk egészségéért is. A hipertónia, vagyis a magas vérnyomás a fejlett országok népességének legalább a hatodát érinti. Magyarországon viszont a lakosság csak nem fele, a 60 év felettieknek pedig mintegy 60%-a küzd ezzel a problémával. Ráadásul a halál esetek egy jó része is a magas vérnyomás betegség számlájára írható. Akkor jelenthetjük ki, hogy valakinek magas a vérnyomása, hogyha nyugalmi állapotban, normál körülmények között, különböző napokon mért érték átlaga 140/90 feletti. Ha pedig a vérnyomás értékeinek hosszú távon a normálisnál magasabb a szintje, az előbb-utóbb már komolyan károsítja a szív- és érrendszert, illetve az egyéb szerveket is. Az értékek hatékony és tartós csökkentése tehát feltétlenül szükséges ahhoz, hogy számottevően csökkenjen a magas vérnyomás szövődményeinek kockázata. No de nézzük, mit tehetünk a jobb vérnyomásért, összeszedte a házi patika. A vérnyomás kordában tartásához a gyógyszeres kezelés nem feltétlenül elég. A helytelen, mozgásszegény életmód, a dohányzás, illetve az alkoholfogyasztás folytatásával ugyanis csak még tovább csökkentjük az értékek normalizálásának esélyét. A javuláshoz és a szövődmények elkerüléséhez tehát életmódbeli és étrendi változások is szükségesek. Ennek legfontosabb pillérei közé tartozik a rendszeres testmozgás bevezetése, a káros szenvedélyek elhagyása, illetve néhány stresszcsökkentő technika elsajátítása is. Elengedhetetlen továbbá az ideális testsúly elérése és fenntartása, ugyanis már 10 kg súlyfelesség leadása is 5-15 higganymilliméterrel mérsékli a szisztol és vérnyomás értéket. A súlykontrollba pedig természetesen nagy szerepet játszik az egészséges táplálkozás is. Vannak már vérnyomásbarát étrendek, kifejezetten a magas vérnyomás betegség megelőzése és kezelése céljából állították össze ezt annak idején a szakemberek. Az elnevezés a DASH, egy mozaik szó, az étrend célkitűzésére utal, amit úgy fordíthatunk le, hogy a hipertónia megfékezése étrendi megközelítéssel. Az ajánlás lényege, hogy egy olyan étrendet kövessünk, amely gazdag rozsban, fehérjében, káliumban, magnéziumban és kálciumban, és mindezek mellett szigorúan szabályozza a só és a telített zsírsav bevitelt. A sófogyasztás tudatos szabályozása azért is különösen fontos, mert egyes becslések szerint a magyar lakosság nagyjából 3,5-szer több sót visz be egy nap alatt a szervezetébe, mint amennyi a maximum ajánlott mennyiség. A DHSH diétát követve ügyelni kell arra, hogy a nap során inkább többször együnk kevesebbet, és a napi kalória bevitelünk 1800 és 2000 körül legyen. Naponta 4-szer fogyasszunk gyümölcsöt, zöldséget, napi 2-3 alkalommal pedig együnk valamilyen sovány tejterméket. Gyakran kerüljön a tányérra hal és hüvelyes zöldség. A húsok közül a sovány fehér húst, a gabonák tekintetében pedig a teljes értékűeket részesítik előnyben. A zsírbevitelünk nagy részét olajos magvakkal, növényi olajokkal fedezzük. Kerüljük a telített és transz zsírsavakat. Korlátozzuk a cukrozott italok, az alkohol, az édességek és a vörös húsok fogyasztását. A nátrium bevitel ne haladja meg a 2,3 g-ot naponta, a konyhasó napi mennyisége pedig ne legyen több 6 g-nál. Kerüljük a feldolgozott élelmiszereket, az előre fűszerezett zöldségkeverékeket, a pácolt és füstölt húsokat, valamint a sót is tartalmazó fűszerkeverékeket. A DHSH diéta hatásait vizsgáló kutatások egyébként megállapították, hogy ez az étrend nem csupán a vérnyomást, hanem a koleszterin szintet is képes jelentősen csökkenteni. Mérsékelheti továbbá más egészségügyi problémák, például egyes daganatos betegségek és a szívbetegség kialakulásának rizikóját is.

tavasztól egészen késő nyárig, hogyha az ember kimegy az udvarára, vagy jön-megy a városba, akkor látja, hogy a kertekben pompáznak a virágok, nagyon sokan ugye a balkonukra, vagy az ablakukba is tesznek virágzó növényeket, de ősszel sem kell lemondanunk ezek látványáról, mert hogy eljött az ősz, ami már önmagában is a legszínesebb évszak, azonban, hogyha a faleveleken kívül néhány virágzó növényben is gyönyörködnénk, akkor érdemes választani egy párat, mert hogy vannak ilyenkor virágzó növények. Persze ilyenkor elmaradhatatlan a krizantém és az őszi rózsa, de ezeken a növényeken kívül még mással is dekorálhatjuk a kertet, vagy éppen a balkont. Hát itt az őszi napfényvirág bizony-bizony, ez a meseszép sárga, vörös és rózsaszín színekben pompázó évelő növény remek dísze lehet a kertnek, hiszen egészen októberig is virágzik. Kedveli a napfényt, így mindenképpen világos helyre kell tenni. A locsolását tekintve különösebb odafigyelést nem igényel, közepes a vízigénye. Ennek a gyönyörű szép növénynek tényleg ilyen őszi színe van, nekem roppant mód tesszik. Hát mondjuk ősszel tényleg sárga, bordó, bármi előfordulhat. Aztán itt az érdes napszemvirág. A napfényvirághoz hasonlóan a sárga színű napszemvirág is magasabb fajta, amely leginkább nyár végén, ősz elején bont szirmot. Dézsába is ültethető, egyszerűen gondozható virág, amelyik kedveli a napfényt és a világos helyeket. Még egy fontos előnye van, hogy egyáltalán nem szeretik a kártevők. No, a vékony hanga egy olyan színnel rendelkező növény, amit imádok, ilyen ciklámenes, pirosas, rózsaszínes, lilás, vagy egyébként van, mikor fehér árnyalatban virágzó cserjez, amely nagyon hasonlít a csaraphoz, de a hangának hegyes levelei és gömbölyded, harangszerű virágai vannak. Ősszel virágzik, de kedveli a napos helyeket. A többi növényel ellentétben az erika már vízigényesebb, ezért rendszeres öntözést igényel még télen is, persze csak akkor, hogyha éppen nincsen fagy. Aztán szintén ősszel gyönyörködhetünk az októberi varjóháj virágában. Remek dísze lehet a kertnek, akár még télen is. A különleges bordó vagy rózsaszín árnyalatú virágairól és húsos leveleiről könnyen felismerhető. Mivel a posgások családjába tartozik, nem szükséges gyakran öntözni, a napfényt viszont szereti, sőt igényli is. Laposabb kaspóban, szegélyként, de sziklakertben is gyönyörűen mutat, oda is ültethető. Aztán itt van a csarab, bizony-bizony. Kertben és balkonon is csodaszépen díszít, különleges cserjéről van szó, amely egyébként örökzöld. Ősszel a legtöbb kertészetben találkozhatunk vele, lilás, rózsaszínes és fehéres árnyalatú virágai ekkor nyílnak. Egyes helyeken egyébként úgy tartják, hogy szerencsét hoz, ezért az esküvői csokorba is beleszokták kötni a fehér változatát. A seprűvirág kedveli a napos helyeket, arra viszont érdemes figyelni, hogy savanyú talajba kell ültetni, a meszet ugyanis nem bírja, pont emiatt ajánlott esővízzel öntözni. És végül, de nem utolsó sorban, itt van még a kerti árvány. Bizony-bizony, az árvácska nem csak tavasszal, de ősszel is a kert vagy a balkon éke lehet, hiszen viszonylag jól tűri a hideget. Számtalan színkombináció létezik, a kéktől a sárgán át a pirosig, gyönyörű árnyalatokban szerezhetjük be. Kedveli a napos helyeket, és közepes vízigény jellemzi, ezért viszonylag egyszerű is gondozni. Na ezek azok a növények, amelyek ősszel is virágoznak.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirált a műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Klasszikszese tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasó Sziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Sziget-Szent Miklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és Ami Fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós kész csapat tagjai, valamint a Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
3: A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig.
3: A mikrofonnál Szendi Hajni.

holdat mindig is figyelték az emberek, és hát, hogy a női ciklus is sok esetben alkalmazkodik a fogyó vagy éppen teli holdhoz, de vajon milyen hatással van a testünkre és a lelkünkre a hold négy fázisa? Ugye köztudott, hogy a hold befolyásolja az érzelmeinket, a hangulatunkat, sőt még az egészségünket is. No, de hogyan? Utána járt a Femme Café. Az emberiség hajnalán őseink az életük alapritmusát a nap és a hold váltakozó ciklusaihoz igazították. Nem volt időmérő eszközük vagy naptáruk. A hold fázisait megfigyelve alakították ki a ma ismeretes hónap fogalmát. Minden hold hónap négy negyedre osztódott, melyek a hold napjával a hétfővel kezdődtek. De az időbeosztáson túl az életünk számos egyéb területén is érzékelhetjük a hold hatásait. Gondoljunk csak az árapály jelenségre, vagy arra, hogy a női termékenységi ciklus is egy hold hónapban van, míg a terhességet 10 hold hónapban mérik. A horgászok és a halászok is tudják, hogy a halak életritmusát is nagyban befolyásolja az égitest pozíciója. Teli hold idején megfigyelhető, hogy az egészségünkkel kapcsolatosan több probléma keletkezik. Műtétekkor több szövődmény léphet fel, sőt a rendőrségi statisztikák szerint a balesetek és a bűnözések száma is emelkedik ilyenkor. Mi a helyzet a többi holdfázissal? Na, hát természetesen már is elmondom. Mit kell ezekről tudni? Na hát itt van ugye az új hold, egy hold hónap új holdtól új holdig tart, és az új hold utáni első nappal kezdődik. Ilyenkor az erők egyben állnak, ezért kevesebb a konfliktus, a feszültség. Ez az újrakezdés, a megújulás időszaka. Alkalmas arra is, hogy megszabaduljunk a rossz szokásainktól, változtathatunk az életmódunkon és a kapcsolatainkról. Növő hold, ez az időszak olyan, mint egy nagy belégzés, erőfokozódást jelent. Ilyenkor a folyamatok kívülről befelé hatnak, segítve a dolog beépülését. Ezért ilyenkorra időzítsünk minden olyan tevékenységet, ami testünk, lelkünk, szellemünk táplálására szolgál. Aztán jön a teli hold, ahogy már említettem, ilyenkor mindannyian fokozottan érzékenyek vagyunk, felerősödnek bennünk az elnyomott vágyaink, az érzéseink, hajlamosak vagyunk elhamarkodottan cselekedni, impulzívan, anélkül, hogy számolnánk a következményekkel. Innen ered, hogy ebben az időszakban több a baleset, illetve a bűncselekmény is. És hát a negyedik hold fázis, ugye a fogyó hold, ennek ideje nem más, mint egy nagy kilégzés, ami aktivitásra, a felgyülemlett felesleges energia felhasználására serkent minket. Ezekben a napokban az erők belülről kifelé áramlanak, ezért ilyenkorra időzítsük a méregtelenítést, a diéta elkezdését, kozmetikust és egyéb testi-lelki tisztító kezeléseket.

Podcast. Hatalmas átverésekről lesz szó, egészen pontosan a világ 5 legnagyobb átveréséről. Soha többet nem tudunk majd úgy nézni néhány hétköznapi tájra, mint eddig, hogyha hát ezeket az átveréseket ismertetem, amit a Joyce szedett össze egyébként. Vannak olyan dolgok, amiket észre sem veszünk, azonban, hogyha felhívja rájuk valaki a figyelmünket, akkor nyilván már nem tudunk másra gondolni napokig. Hát talán így fogunk most érezni, ha megtudjuk, mennyire átverték az emberiséget egyes eszközök készítői. Hát itt van az ATM. Amikor pénzt veszünk egy automatából, a PIN kódot beírjuk, a pénzt kiszedjük, a kártyát visszakapjuk, és nagyjából ez egy 2-3 perces művelet, ha lassúak vagyunk. Pedig igazából lehetne ez az egész körülbelül 40 másodperc is, ugyanis az ATM-ek iszonyúan gyorsan számolják le, és adják ki a pénzt alapból, de úgy vannak beprogramozva, hogy lassabbak legyenek, ugyanis ettől sokkal megbízhatóbbnak tűnnek, és a tapasztalat szerint az emberek nem hinnék el, hogy sokkal gyorsabban is teljesen kiszámíthatóak a gépek. Amikor halljuk a pénz számolás hangját, akkor az csak egy felvett effekt, ugyanis addigra a gép már réges-régen leszámolta a pénzt, és készen áll arra, hogy kiadja, csak várakozik egy kicsit, hogy mi elhiggyük, hogy ő mennyire profi. A légfrissítők tökéletesen működnének, illat nélkül is, és teljesen szükségtelen, hogy fenyő, óceán vagy virág illatban pompázzanak, ugyanis nem az illat nyomja el a rossz szagot, hanem a légfrissítő molekulák semlegesítik azokat. Azonban a készítők úgy vélték, hogy ha az emberek nem éreznek valami erős illatot, vagy legalábbis a szagtól különbözőt gomnyomásra, akkor nem fogják azt elhinni, hogy hatékony a szagsemlegesítő eszköz, amit vásároltunk. Az autók motorja, sőt, az ajtó becsukása is tudna már 100%-osan zajmentes lenni. Az embereknek azonban sokkal nagyobb biztonságot ad, hogyha hangot is társítanak ezekhez. Úgy érzik, hogyha hallották, hogy például becsukódott az ajtó, akkor az garantáltan biztonságos. Míg a nyitógomb valóban működik, a lift zárógombja teljes mértékben felesleges, hiszen nem zárja be hamarabb az ajtót. Azért tették bele, hogy megnyugtasson minket. Ha az ember késésben van és ideges, hogy még nem indul el a lift, akkor nyomkodhatja a bezáró gombot. Ez pedig azt érezteti, hogy igen, mindjárt indulhatok. Ha nem tennének bele szándékosan nehezítő alkatrészeket, akkor a fülhallgató tulajdonképpen szinte súlytalan lenne. A fülhallgatók minden nagyobb, nehezebb vastag fém alkatrész nélkül is tökéletesen működnének. Ezek kizárólag súlyként vannak beléjük szerelve, ugyanis az emberek törhetetlenebbnek és masszívabbnak hiszik, hogyha valami, hát súlyosabb. Kérem szépen, így vernek át minket ezekkel a bizonyos eszközökkel.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig, Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
3: It's Britney, bitch.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süss fel nap az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betty. Idén október 12-e és 18-a között ismét megrendezésre kerül a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésű akcióhét. A program célja az illegális hulladék elhelyezés visszaszorítása, a környezettudatos szemlélet erősítése, valamint az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás ösztönzése. Ehhez az akcióhéthez idén is csatlakozott Szigetszentmiklós is. Ezzel kapcsolatosan pedig a Lakihegy Rádió videós podcast stúdiójában Nagy János Szigetszentmiklós város polgármestere volt a vendégünk. A videó egyébként elérhető a Lakihegy Rádió közösségi oldalain, de arra gondoltunk, hogy ezt az interjút megmutatjuk nektek most itt reggel, a Süss fel napba is. Hallgassuk meg. Miért tartottad fontosnak, hogy ismét csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez a város, és mely napokon lesz majd a hulladékgyűjtés?
3: Szigetszentmiklós városa ugye minden évben kiveszi a feladatát a Teszed akcióval kapcsolatban, így az idei évben is mindenképp szerettünk volna regisztrálni magunkat, mint település is, mint önkormányzat, illetve azt kértem a hivataltól is, hogy akinek van lehetősége és kedve, csatlakozzon a hivatalból is. A hivatali időpont az október 13-a, az egy hétköznapi nap, 13 órától, az az Ond utca is környéke lesz majd a célpont, és ott segít majd a hivatal hivatali állomány is. Bízom benne, hogy minél többen fognak jelentkezni, illetve volt olyan év, amikor hétköznapra esett a Teszed akciónk, és a lakók jelezték, hogy jó lett volna, hogyha hétvégén szerveznénk ezt, ezért október 17-ére is szerveztünk Teszed akciót. Ezt kifejezetten azoknak a lakóknak céloztuk,
2: akik meg, azt kérték,
3: azt mondták, hogy munkaidőben nekik ez nem megfelelő időpont, viszont hétvégén szívesen beszállnának. Ugye ott további 4 helyszínt jelöltünk meg, az Üdülősor és környékét, Csépi utat, Horgász utcát, ugye ott a töltés mentén folyamatosan vannak hasonló problémáink, és a Lugas utcát jelöltük meg. Öröm egyébként az, hogy már vannak olyan civil szervezetek, például a Felsőtagról beszélhetek, hogy ott eddig is remek csapat volt, civil szervezet, és az idei évben is természetesen ők már jelentkeztek a Teszed akcióhoz, tehát a város különböző pontjai lesznek ilyen helyek, ahova elmehetnek az emberek. Mi úgy gondoltuk, hogy ki kell vennünk a részünket a Teszed akcióban, tehát nyilván az idei évben én is menni fogok, és arra szeretnénk invitálni a lakókat, illetve civil szervezeteket, sportegyesületeket, hogy jelentkezzenek minél többen, hogy mi egyrészt minél hamarabb meg tudjuk szabadítani az illegális hulladéktól a településünket, másrészt pedig ez egy jó közösségi feladat. Nyilván vannak kritikusok, akik azt mondják, hogy mások után nem szednek szemetet, de ezzel is példát tudunk mutatni azoknak, akik nem törődnek a környezetvédelemmel, illetve bízom benne, hogyha a szeméttel kapcsolatos régi kormányzati rendszert visszareformálja a jelenlegi kormány, akkor ismételten kevesebb illegális hulladék lesz majd a településünkön, de most a önkormányzat részéről ez az 5 terület az, amit becéloztunk, de nyilván vannak még helyszínek. A teszed@szigetszentmiklos.hu
2: így lehet jelentkezni.
3: Lehet jelentkezni. Én azt kértem a koordinátorunkat, hogy úgy legyen meghirdetve a városi oldalon, és köszönöm a Lakihegy Rádiónak is a lehetőséget, hogy erről beszélhetek, és népszerűsíthetjük a Teszed akciót, hogyha a teszed@szigetszentmiklos.hu-ra írnak e-mailt, az 5 helyszín közül 3-at jelöljenek meg a jelentkezők, hogy mely az a 3 helyszín, ahova el tudna menni szemetet szedni. Ez nem azt jelenti, hogy egyszerre 3 helyen kell majd.
2: De csak az egyikkel lesz valószínű.
3: Hanem úgy fogjuk koordinálni természetesen az önkénteseket, hiszen hogyha az egyik helyre többen jelentkeznek, és a másik helyen sokkal több illegális hulladék van, akkor ezt úgymond koordinálással meg tudnánk oldani, hogy ne legyen az egyik csapatnak nehezebb dolga, mint mondjuk a másiknak.
2: Tehát gondolom nagyjából egyenlő arányban próbáljátok embereket elosztani.
3: Igyekszünk úgy intézni, illetve egy kicsit kitérve a Horgász utcára, hogy sajnálatosan azt tapasztaljuk, hogy amikor az illegális hulladékot elszállítatjuk például a Lilaakác téri játszótérrel szemben lévő területről, akkor pár hét múlva, de lehet, hogy pár nap múlva már újabb illegális hulladékot találhatunk azon a területen. Ez komoly pénz a településünknek, viszont a TESZED akción keresztül ugye állami támogatással tudjuk ezt a tevékenységet elvégezni.
2: Ami még egyébként talán fontos lehet, hogy eszközök tekintetében, illetve felszerelés szempontjából mivel kell, hogy készüljenek a lakók, és mi az, amit ti biztosítotok?
3: Igazából az úgynevezett játszóruhát kell felvenni, és minden egyéb eszközt fogunk biztosítani, tehát kesztyűt, zsákot biztosítani fogjuk, ez majd a koordinátor feladata lesz, illetve minden egyes helyszínen van egy kijelölt személy, aki felel ezekért. Én például a Horgász utcai azt fogom, tehát tulajdonképpen a sétánytól, tehát a bisztrótól, egészen a Lilaakác téri játszótérig fogjuk ott a töltést rendbe tenni.
2: És hova kerül majd egyébként ez a rengeteg összegyűjtött hulladék? Mi lesz a sorsa?
3: Ugye ezeket teszed a zsákba kell összegyűjteni, és utána az előírásnak megfelelően ezt központilag el fogják szállítani. Hát pont ez a lényege egyébként ennek az akciónak.
2: És meddig lehet még jelentkezni? Ugye 13. október 13-a majd az első alkalom, és akkor hétvége 17-e a második, de akkor még van lehetőség
3: akinek
2: jelentkezni.
3: 17-e időpont a jó, én úgy gondolom, hogy 16-áig nyugodtan jelentkezzenek, és ahogyan említettem, egyesületeket, civil szervezeteket is megszólítottunk, abban az esetben, amelyik szervezethez nem jutott el az e-mail címünk, hiszen egy-kettő e-mail címet visszadobott a rendszer, hogy nem létezik. Arra kérem a civil szervezeteket is, hogy jelezzék nyugodtan felénk a teszed@szigetszentmiklós.hu e-mail címen. Én bízom benne, hogy egy-egy egyesület civil szervezetnek nem csak akkor fontos az önkormányzat és a szervezet közti kapcsolat, amikor támogatásokról van szó, hanem az eddigi tapasztalatom is az, hogy amikor a városért, a városlakókért közösen kell kiállnunk, dolgoznunk, akkor is aktívan jelentkeznek. Egyébként volt már ilyen magánakciónk városlakóval, hogy körbejártuk például az elhanyagolt területeket, és bizony találtunk ott olyan dobozt, ahol név, cím szerepelt, erről nyilván nem posztoltam, nem kommunikáltam, hiszen ez úgymond a mi dolgunk, megkerestük egyébként a névvel, címmel ellátott tulajdonost, jeleztük neki, hogy van egy kis feladata, természetesen ő elszállította onnan a szemetet, viszont kiderült, hogy ez egy kereskedés, és például kiderült, hogy akiknek eladott terméket a saját dobozába adta oda, hogy el tudják vinni, és sajnos a vásárlók dobták ki a szemetet a város külterületén, viszont például ez a cég is jelezte, hogy amennyiben lesz teszed akció, akkor mindenféleképpen jönni fognak a munkatársaikkal, tehát vannak ilyen pozitív példák.
2: Egyébként eddig már sokan csatlakoztak?
3: Azt kell, hogy mondjam, mivel nem én koordinálom, az én információim szerint, és nem vagyok jelen pillanatban másodpercre kész, de nem olyan sokan csatlakoztak.
2: Tehát azért viszont vannak még helyek bőven.
3: Igen, viszont még egyszer szeretném kihangsúlyozni azt, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek már jelentkeztek a TESZED akcióra, ahogyan például Felsőtagon is, tehát oda is lehet jelentkezni, a TESZED oldalán is megtekinthető, illetve ezekről a helyszínekről, amelyet mi vállaltunk, tehát hivatal önkormányzati szinten, azt pedig a város weboldalán megtekintetik a kedves lakók.
2: Igen, ezt akartam még én is mondani zárásként, hogy szigetszentmiklós.hu weboldalon minden fontos információ fent van, mindegyébként ugye a jelentkezéssel kapcsolatban, meg az 5 helyszínnel és az útvonalak tekintetében is.
3: Bocsánat, még egy fontos információt nem mondtam, tehát nem elég csak megírni, hogy mely az a 3 helyszín, ahova jönne az önkéntes, hanem tehát még egyszer mondom, a teszet@szigetszentmiklos.hu-ra egy név, elérhetőség, lehetőleg ugye telefonszám, ott gyorsan
2: legyen rajta minden.
3: És nyilván e-mailben is tájékoztatni fogjuk az önkénteseket, és akkor azt a 3 helyszínt jelölje meg, ami hozzá közelesik, vagy a szívéhez közeleső terület, vagy akinek teljesen mindegy, hogy hol segít a városnak, az bejelölheti mind az 5 helyszínt. Én mondom, igazából itt a koordinálás miatt gondoltuk, hogy több helyszínt, akkor egyszerűbb megszervezni azokat a csapatokat, hogy nagyjából arányos legyen.
2: És gondolom, majd érkezik akkor egy válasz e-mail, hogy ki melyik csapatba lett beosztva.
3: Van, természetesen.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Nagy Jánosnak, Szigetszent Miklós polgármesterének, és akkor szigetszentmiklós.hu weboldalon pedig minden fontos információ fent van ezzel kapcsolatban.
3: Köszönöm a lehetőséget, és fogjunk össze, várjuk a jelentkezőket.
2: A beszélgetést bármikor vissza tudjátok hallgatni a Lakihegy Rádió közösségi oldalain videós formában is. Vendégünk volt tehát Nagy János, Szigetszent Miklós város polgármestere, hiszen Szigetszent Miklós idén is csatlakozott a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésű akcióhéthez. Szigetszentmiklós.hu weboldalon, ahogy korábban is említettük, minden fontos információ fent van, mind a jelentkezésről, mind egyébként az útvonalakról. Maradjatok velünk a folytatásban is, ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, és weboldalunkon feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicink. Jó neked!
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499

0: égít.
1: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Megkezdődött az első Miklósi Városnapok rendezvény sorozata. Sziget-Szent Miklós városán nyilvánításának 40. évfordulója alkalmából első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat. A programsorozat a település több helyszínén kínál kulturális és szórakoztató programokat az érdeklődőknek. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a programok között koncertek is szerepelnek, amelyeknek a Kéktó szabadidőpark ad otthont. Az első alkalommal megrendezett városnapok valamennyi programja ingyenesen látogatható.
4: Nagyon sok minden az első miklósi városnapokról szól ezen a hétvégén itt Sziget-Szent Miklóson. Ebből szemezgetnék néhány olyan programot, amely talán különlegesebb egy picit a megszokottaknál, illetve más települések városnapjainál. 9-én és 10-én is lesznek koncertek délután 6 órától a Kéktón, és hát a fellépők listája is nagyon igényes. Többek között ugye a Rocksigetben nyertes vagy bejutott zenekarok is fel fognak lépni, tehát, hogy tényleg mindenképpen színes program várja a közönséget a Kéktón.
3: Egész napos programmal várják az érdeklődőket a Sziget-Szent Miklósi Nárdasdi moziban. A rendezvény filmvetítést, zenét és kötetlen beszélgetést kínál az alkotókkal. Jakab Gergely, az Emlékek a partról című film rendezője rádiónknak elmondta, a programot úgy állították össze, hogy a mozi történetéhez és kulturális örökségéhez kapcsolódó filmek és zenei produkciók is helyet kapjanak benne. A program a Művész a mozi mögött című Nádasdy Andrásról szóló portréfilm vetítésével kezdődik majd, aztán Lecskovics Gábor, vagyis Lecsó ad akusztikus koncertet. A Pál utcai fiúk alapító tagja, dalszerzője, gitárosa és énekese egy szál gitárral régi és új Puff dalokat játszik. A koncert különleges apropója, hogy az együttes első koncertjét 1983-ban éppen ebben a moziban tartotta.
5: Két film is lesz vetítve, az egyik egy rövid film, ez 35 perces, Nádasdy András életéről, művészetéről, akkor ezt követően Lecskovics Gábor, Lecsó, Pál utcai fiúk alapító zenésze, szövegírója, frontembere fog egy kis koncerttel megörvendeztetni minket, egy szál akusztikus gitárral. Nagyon jó hangulata van egyébként, én már egyszer részt vettem egy ilyen koncertjén, és baromi jó az atmoszférája, főleg ott a moziba szerintem ez nagyon jól fog szólni.
3: Életmentő ismereteket sajátítottak el a résztvevők Sziget-Szent Miklóson. Ingyenes csecsemő és kisgyermek elsősegély előadást szervezett a Magyar Vöröskereszt Sziget-Szent Miklóson. Az eseményen 30-an vettek részt, a hallgatóságot elsősorban szülők, nagyszülők és gyermekgondozók alkották. A résztvevők a legfontosabb gyermekeket érintő sürgősségi helyzetek felismeréséről és megfelelő ellátásáról kaptak gyakorlati ismereteket. Rácz Zoltán mentőtiszt előadásában szó esett a többi között az újraélesztésről, a lázgörcs felismeréséről és ellátásáról, a krupos roham során szükséges teendőkről, valamint az allergiás reakciók kezeléséről. A program végén a résztvevők kérdéseket is feltettek az előadónak. Az érdeklődés jelentős volt, ezért a hivatalos program után is folytatódott a beszélgetés, ahol további gyakorlati kérdésekre kaptak választ a jelenlévők.
2: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János, Pest megye törzskapitánya, Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés, irodalmi összeállítását is láthatják. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, valamint nézőinknek is, követhettek minket a YouTube-on, illetve a Facebook oldalon is videós formában. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: Itt a képernyőn látszik, hogy maradt mellettem egy szék üresen, de ez azért van, mert Benni gyakornokunk átült a szemben lévő székre, tehát adásban van ő is. Jó reggelt!
4: Sziasztok! Szia. Jó reggelt!
2: Miért van rajtad napszemüveg?
4: Hát mert annyira csillog a szemem, hogy itt tudok ilyen szép hölgyekkel, vagy valamivel
2: elkeltok. Azt hittem, hogy annyira sugárzunk, hogy mint a nap, így valamit felvakítunk. Egyébként végre egy olyan napszemüveg, amiben látom a szemét az
3: egyébként
2: embernek.
3: Igen, általában.
4: Én mindig olyanban vagyok.
2: Tök jó, mert egyébként nekem is van ugye napszemüvegem, dioptriás ráadásul, és tudom azt, hogy nem annyira látszik benne a szemem, és én tudom, hogy engem mennyire zavar, amikor valakivel úgy beszélgetek, hogy nem látom a szemét, mert olyan napszemüveg van rajta, és akkor mindig előtte így elnézést kérek, hogy bár egyébként lehet, hogy a másikat nem is érdekli. De nem, mert az a baj, hogy azért nem tudom levenni, mert dioptriás, és akkor nem látom. És akkor mindig elmondom, hogy bocsi, hogy nem veszem le a napszemüvegem, és lehet, hogy nem látod a szemem, de dioptriás, és anélkül meg nem nagyon látok, és zavar. Úgyhogy tök jó, hogy ilyen szemüveget választasz. Hoztál nekünk megint egy témát, imádjuk, mikor beülsz hozzánk, mert tényleg tök jó témákat hozol. Valamennyire már ezt érintettük a múlt héten, de nem ilyen formában. Mi ez a téma?
4: Fürött téma.
2: Egyébként nem.
4: A hazugságról, aha, hogy létezik-e kegyes hazugság?
2: Igen.
4: Mi az, hogy kegyes hazugság? Mi az a hazugság? Az is hazudik, aki azt mondja, hogy nem hazudik. Tehát akkor mindenki hazudik. Egy hazug világban élünk-e? És ezt annak az apropójából hoztam, hogy olvastam egy ilyen pszichológiai megmagyarázás, hogy a pszichológia is azt mondja, hogy kétféle hazugság típus van. Az egyik az elhallgatás, ez a leplezés. A másik pedig az a meghamisítás.
2: Egyébként ez nagyon érdekes, mert szerintem ez nagyon megosztó, hogy ki szerint hazugság az, ha valamit nem mondunk el. Tehát nem ferdítünk, hanem egyszerűen elhallgatjuk.
3: Igen, mert van, akinek ez nem hazugság egyébként, másnak meg igen.
2: Úgyhogy igen, ez egyébként tud konfliktust okozni, akár párkapcsolatban, akár munkahelyben, vagy nem tudom. És hát itt azért én hallottam, az előbb beszélgettetek arról, hogy mondjuk mi van akkor, amikor van egy pár, és akkor az egyik félnek van egy tök jó barátja, aki tudja például, hogy a másik fél kikacsingat a kapcsolatból, hogy akkor te mit csinálsz, és hogy az vajon hazugság-e, ha nem mondod el a barátnődnek, mert nem akar, ez szerintem ilyen örök kérdés, hogy ilyenkor mit csinálsz.
3: Szerintem alapvetően nem hazugság, csak azért úgy dilemmázol, csak hogy úgy mégis tudod, hogy most beleavatkozz-e, vagy ne, de alapvetően szerintem nem konkrét hazugság.
4: És megtörik az a bizalom. Úgy kettőtök között, nem? Tehát, hogy úgy szerintem amúgy.
2: Hát, mert szerinted egyébként hazugság az, hogyha valamit nem mondasz el, vagy eltitkolod, vagy kivárod, mert ugye ez is szerintem mindennél a körülményt kell megnézni, hogy meg kell nézni, hogy miért nem mondta el. Valószínűleg szándékában állt, de még kivárt, hogy mikor, hogy hogy.
4: Valami, időhúzás, vagy... meg például ennél a megcsalós szitunál szerintem az is számít, hogy mennyire vagytok jobban a másik két féllel. Mondjuk, hogy az egyik gyerekkori barátod, a másik meg mondjuk a barátnője két éve.
2: Ugye vannak erre olyan, vannak erre olyan példák, amikor például, amikor te megtudod, hogy az egyik fél megcsalja a másikat, és akkor aki megcsalja, őt félrehívod, és elmondod, hogy na figyelj, én ezt tudom. Egyelőre nem hozlak kellemetlen helyzetben, nem mondom el, adok neked, nem tudom, egy hetet, gondold át, mondd el, mert utána én el fogom mondani. Tehát, hogy így akár például
3: így. Meg nyilván sokkal jobb, hogyha attól az adott illetőtől hallja a másik fél, nem mondjuk egy teljesen más valakitől.
4: Igen,
2: ez az elhallgatás, ez egyébként tényleg érdekes kérdés. Amúgy, ha már hazugság, ti mit gondoltok, de most tök őszintén ne hazudjatok, hogy ti szoktatok hazudni, mert hogy ugye egyáltalán mi a hazugság? Az ember valahogy azt gondolja, hogy a hazugság az egy ilyen feketénben, fehérben látjuk sokszor a dolgokat, miközben én beszélgettem erről a pszichológusommal nem olyan régen, és akkor így mondtam, hogy én nem szoktam hazudni, de hogy hazudok, hát nem is tudok jól hazudni. Mondta, hogy ezt azért gondoljam át egy kicsit, mert hogy nézzük meg, hogy egyáltalán mit jelent az, igen, hogy hazugság,
4: abszolút,
2: és aztán rájöttem, hogy naponta hazudok egyébként. Tehát, hogy csak nem feltétlenül hazugságnak mondanám, de akkor nevezzük úgy.
4: Füllentés?
3: Hát ez végül is füllentés akár.
2: Hát, ilyen nem is kegyes hazugság, mert még azt sem mondanám, de hogy úgy nem akarom a másikat megbántani, nem feltétlenül akarok konfliktusba keveredni, nem tudom, de nem akarok csak magamról beszélni. Ti szerintetek mennyit hazudtok egy nap? Szoktatok?
4: Szerintem ilyen csíp-csúp ügyekben mondjuk, hogy mindjárt ott vagyok, és pontosan tudom, hogy 25 perc múlva
2: köszönöm.
4: Fog elindulni.
2: Na, ilyen nekem napi szintén.
3: Igen, mondani nem biztos, hogy ilyen van.
4: Vagy, hogy ott leszek, vagy ilyenek. Szerintem abba talán, de én az ilyen nagyon olyan dolgot, amit tudok, hogy tényleg hamis, és hogy valami jelentéssel teli dolgot hamisítok meg, azt nem viseli el úgy a lelkem, hogy úgy. Utána így elkezdtek aggódni.
3: Hát az
4: Úristen,
3: más, amúgy igen. Na, olyat én sem szoktam, de ilyen apróbb hazugságok. Hát a gyereknek rendszeresen, de most ezt azért mondom, mert azt szerintem minden szülő, de ezek nem rossz hazugságok, tehát nyilván, ha valami olyat kérdez, most nem tudok példát mondani, hogy de akár legyen ez mondjuk egy kajáról, hogy anya, ebben van répa, és mondjuk bele van úgy keverve, na ez Beninek is jó téma, hogy annyira szereti a zöldségeket, igen, mert ugye mondtad, hogy nem szereted, és akkor azt mondom a gyereknek, hogy nem, ebben nincs, tudod, ez csak ilyen kis piros paprika van, fűszer van benne, na, de nyilván ez is egy hazugság, tehát ilyenek napi szinten vannak, de olyan, amit a Beni is mond, olyan nagy hazugság, azt azért én sem nagyon tudnám elviselni, de olyan is volt már, hogy látom, hogy mondjuk hív valaki, egy ismerősöm, akivel nincs kedvem beszélni, mert egyszerűen nem tudom, vagy benne, vagy még ha fel is tudnám menni, de egyszerűen nincs kedvem, akkor volt, hogy utána írtam neki, hogy figyelj, ne haragudj, csak mit tudom én. Éppen akkor hoztam el a gyereket az oviból, nyilván ez is egy hazugság, de azt gondolom, hogy szerintem ilyet mindenki szokott ilyen apró dolgokban.
4: iPhone-on csinálsz egy ilyet.
2: Ilyen pöccintés.
3: Végül is igen, akár az is.
2: Egyébként ez, amit mondasz, nekem ebben az a furcsa, és magamnál is észreveszem, és próbálom gyakorolni azt a fajta kommunikációt, hogy amúgy miért kéne megmagyarázni, tudod? Tehát ne arra, hogy nem tudtam felvenni, igen, pont. Igen. Egyébként ez is hazugság, amúgy már alapvetően
3: megmagyarázom.
2: Nem kell, tehát hogy valahogy egyébként nem mindig kell megmagyarázni szerintem.
4: Ez egy más téma, de kicsit úgy érezzük szerintem, hogy mióta van telefon, azóta így, ha ott a telefon, akkor ott vagyunk mi is.
2: Pontosan.
4: Pedig az egy eszköz.
2: Ez egyébként megint egy nagyon jó téma, mert én számtalanszor futottam már bele abba a helyzetbe, hogy miért nem válaszolsz, láttam, hogy elolvastad. És hát mondjuk azért, mert véletlenül a laptopomon bejelentkezve maradtam a Facebookon, és a Messenger, és én egyébként 3 órája hozzá se nyúltam a Messengerhez, de ő látja, és akkor most vagy elhiszi, vagy nem, pedig az mondjuk speciál tényleg igaz. Vagy nekem volt már olyan barátnői konfliktusom, hogy miért nem tudsz válaszolni, hát látom, hogy posztolsz, és akkor mondom, hogy igen, de ez a poszt, ez be van állítva, nekem időzítve. Vannak olyan posztok, ami időzítve van. Tehát, hogy egyébként nagyon sok konfliktust tud okozni az, hogy te most elérhető vagy, nem vagy elérhető, közben posztolsz, nem posztolsz. Egyébként volt már, hogy azt hazudtam, hogy ez be volt időzítve, de valóban csak nem válaszoltam, jó, és hát nem volt beidőzítve.
3: Ez belefér?
2: Igen.
4: A nők vagy a férfiak hazudnak
2: esetben? Nagyon jó kérdés.
3: Hát ez egy jó kérdés. Egyébként szerintem mind a két fél sokat hazudik alapvetően, de ez egy jó kérdés. Férfiak többet szerintem amúgy.
4: Hát azt nyilván
3: gondolom.
2: Szerintem is egyébként a férfiak, bár ez itt megint érdekes kérdés, mert szerintem a nők mondjuk többet, tehát több a kegyes hazugság szerintem a nőknél. A férfiak úgy megmondják pacekba, de szerintem a férfiak. Van erről valami
3: számod? Ők meg tudnak nagyobb dolgokba hazudni.
4: Sajnos igazatok van. Pedig nagyon elő akartam magam adni, hogy őszinték vagyunk, de nem. Dupla annyit. Úgy átlagban a nők napi 3-at, míg a férfiak napi 6-ot.
2: Mondjuk ez azért érdekes, mert én megolvasok itt egy Massachusetts-i egyetemi pszichológus professzornak a kutatását. Az eredménye szerint a férfiak naponta, hát ő azt mondja, hogy 220, a nők 180 alkalommal állítanak valamilyen naponta módon mást, mint a valóság. Igen, de máshogy van megfogalmazva, mert hogy ez a valamilyen módon mást állít. Tehát, hogy most ez nem egy ilyen konkrét hazugság. Lehet, hogy amit te olvasol, az az ilyen tényleg konkrét hazugság. Igen, amit te mondasz. Szóval magyarán mind a két statisztika azt mondja, hogy ti többet hazudtok. Férfiak. Miért hazudtok ti többet? Miért? Nem tudom. Mi lehet az oka?
4: Nem tudom. Szerintem félünk tőletek.
2: Igen. Ja, mert hogy nőknek lehet, hazudtok vajon nő... többet? Vagy, hát... vagy srácoknak, ki tudja.
3: Egyébként lehet, hogy haveroknak is ugyanúgy, igen.
4: Szerintem nőknek. Szerintem vannak többet.
2: Sajnos. De milyen jellegűt, hogy nem akarjátok megbántani, vagy...
4: Na. Saját tapasztalatból például igen.
2: Uh-huh. Na, hoztál nekünk
3: egy kegyes hazugság.
2: Egyébként igen. Hoztál nekünk valamiféle játékot, avasd be.
4: Egy olyan játékot hoztam, hogy mondani fogok 5 darab dolgot, igen, és el kell döntenetek, hogy melyik az igaz és melyik a hamis.
2: Na de várjál, az öt darabból egy lesz igaz, vagy egy lesz hamis, vagy hogy lesz felosztva?
4: Egy lesz hamis.
2: Egy lesz hamis?
3: Ja, lehet igaz?
2: Aha. Jézusom. Jó, és ez veled magaddal kapcsolatban?
4: Aha.
2: Jó. Nem. És akkor elmondod?
3: Na, mondjad,
2: róla, mert kifutunk itt az adásidőből, úgyhogy mondjad, kíváncsi vagyok.
4: Szeretem a komoly zenét.
2: És egyből kell rá reagálni? Vagy?
4: Szerintem hallgassam.
2: Szerintem is. Szeretem a komoly zenét, igen.
4: Kökény Attila, rád gondolok, és a sírás kerülget.
2: Ja, hogy ezt meghallod, ezt a dalt?
3: Ja.
2: Azt hittem, Kökény Attila rád gondol, mert akkor hamis. Tehát, hogy így nem gondolom, hogy... Igen?
4: Írtam már könyvet.
2: Igen.
4: Régen szerettem főzni.
2: Igen.
4: És sérítettem le embert.
2: Mit csináltál?
4: Hát így lesérítettem a pályán embert, úgyhogy mentő vitt el.
2: És ebben van...
4: Egy a hamis?
3: Csak egy a hamis, a többi mindig az?
2: Uh-huh. Hát, mi volt az első?
3: A komoly zene.
2: Hát nem tudom, nekem a komoly zenés meg a Kökény Attilás tűnik egy kicsit olyan hamisabbnak.
3: Nekem is egyébként leginkább. De már a komoly zene, azt nem tudom veled úgy összekötni valahogy, nem tudom miért.
2: Mondjuk a régen szerettél főzni, már ugye, hát nem tudom.
3: Mondjuk azt én kinézem belőle, tehát még azt előbb a komoly zenét, azt kevés.
2: Szerintem az a hamis a komoly zene, én arra szavazok. Betty, te?
3: Hát én is, mert nem, tehát komoly zene, igen.
4: A Kökény Attilás volt a hamis.
2: Tényleg? Egyébként annyira durva, mert valahogy milyen érdekes ez, hogy a hazugság is sokszor úgy működik, hogy ami annyira egyértelmű lenne, arra nem gondolok, mert hogy pont azért, hogy mondasz egy olyan meglepőt, amire ugye az ember egyből azt gondolja, hogy na tuti ez, ezért nem az. Tehát egy kicsit úgy túl gondolja az ember. Jó, akkor mindjárt lejátszok neked Kökény Attilát, meglátjuk, lehet, hogy is csak bekönnyezik a szemed majd attól a daltól. Hát köszi a témát, maradj velünk még a következő fél órában is, meg hát szóljatok ti is hozzá, hogy nem mindegy nyilván, hogy hazugság és hazugság között is van különbség, még annyi a témához is tényleg lezárjuk, hogy nézzétek meg az Én a Robot című filmet.
3: Fú, én ezt nagyon rég talán láttam.
2: Én nagyon szeretem, és abban kérdezi ugye Will Smith a robottól, hogy van programozva, hogy mennyire őszinte, és az őszintesség az nem 100%-os, és megkérdezi tőle, hogy miért a robottól, és elmondja, hogy azért, mert az emberek képtelenek lennének befogadni a teljes 100%-os őszintességet, és akkor ezen egy picit gondolkozzunk is el, mert egyébként ez a pszichológus is, akiről én beszéltem, azt mondja, hogy a hazugság a társadalom működését elősegítő dolog, mert hogy egész egyszerűen, ha folyamatosan 100%-ig igazat mondanánk, akkor rengeteg konfliktus lenne.
3: Egyébként tehát, hogy igen.
2: Konkrétan a társadalom igényli azt, mert nem vagyunk képesek 100%-osan befogadni.
3: Volt egyébként egy olyan film, nem tudom hirtelen a címét, ahol a főszereplő nem tudott hazudni. Ez valami, nem is
2: ez
3: tudom.
2: Ez nem az van. Igen ember, vagy a, melyik? Vagy nem?
4: Hát, nem a,
3: olyan is van, de igent kell.
4: A törvejtvébe van, nem, hogy hánynia kell, hogyha hazudik.
3: Lehet, hogy abban is volt, akkor lehet, hogy többfajta filmben is. Igen, van az igen ember, de ő meg talán mindenre hamisált, vagy akkor igent kellett, hogy mondjon. De hogy vannak ilyen filmek, igen, amik foglalkoznak így ezzel, hogy mi van akkor, ha viszont tényleg mondjuk nem tudsz hazudni közben.
2: Érdekes. Mit gondoltok mindenről? 0620 95 95 107, ez az SMS és Viber számunk.
0: Ezek voltak a süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren, új ukrán elnököt szorgalmaz Donald Trump. Ma már felszakadozik a felhőzet, de több felé lehet erős szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai van, többen kritikus állapotban vannak. A repteret lezárták, a Riádba tartó járatokat más légi kikötőbe irányították, vagy törölték. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyon részre pedig 1,5% lesz. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak el kell érnie az elkövető vállalat előző évi nettó árbevételének 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. Eljött az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint olyan vezetőre van szüksége Ukrajnának, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Azt is mondta, hogy Volodymyr Zelenszky jobban tenni, ha felhagyna az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal. Az amerikai pénzügyminisztérium pénteken jelentette be, hogy ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat. Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodott arról, hogy Oroszország több hónapon át több százezer tonna gázolajat szállít az amerikai és a világ piacra. Nem jó a fiatalok mentális állapota. Ez derült ki az IDEA Intézet országos felméréséből. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. Ez derült ki a kutatásból, amelyet a Mentális Egészség Világnapján hoztak nyilvánosságra. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztón pedig polgármestert választanak.
1: Időjárás.
7: Nyugat felül egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de a keleti tájakon tartósan borult maradhat az idő. Napközben a Dunántúlon és a középső ország részben megerősödik a szél. A reggeli 9-13 fok után a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 16 és 21 fok között várható.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is, mert hogy izzanak kameráink is a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán tudjátok követni a beszélgetést. Október 8-a a Nemzetközi Podiátriai Nap, úgyhogy ezzel kapcsolatban faggatjuk Kovács Lillát, podiátert. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Legalábbis ez az apropója a beszélgetésünknek. Szokásos kérdés, mert már rég jártál nálunk ezzel a témával. Mi az a podiátria? Mit csinál a podiáter?
3: A podiáter az egy egyetemi okleveles, gyakorlatilag szakdolgozó, tehát nem orvos, viszont ugye a 4 éves bachelor képzés, ami ugye van a Szemelvesz Egyetemen, illetve Szegeden, arra ráképezhető még egy ilyen posztgraduális képzés, ez ugyanúgy szakdolgozattal, illetve államvizsgával járó képzés, és akkor ott csak specifikusan a lábnak a betegségéről, a diagnózis felállításról és a terápiákról van szó. Nagyon sokan sajnos csak annyit tudnak róla, hogy például a diabétesszel élő betegeknek a teljes körű gondozását tudjuk végezni, beleértve ugye sajnos a diabétesz szövődményeivel, de azért ez nem merül ki ebben, mert hogy nagyon sok ortopédiai betegség van, érbetegség, bőrgyógyászati vagy sebészeti betegség, tehát én magam is sebkezeléssel is foglalkozom, tehát hogy a mi munkánk az nagyon szerteágazó, egyrészt ugye a prevencióra, megelőzésre épül, illetve nyilván a már kialakult tüneteket vagy betegségeket is képesek vagyunk diagnosztizálni, gyógyítani, nyilván kompetencia határoknak megfelelően, és ugye ki tudjuk alakítani a megfelelő betegutakat, hogy a betegek úgy jussanak el a megfelelő szakemberekhez.
4: És ilyenkor ugye az egész lábat vizsgáljátok, mert sokan azt gondolják, hogy mondjuk ez csak a talpig terjed, de nem, hanem rendesen a combokat, a vádlitet, mindent, van. A teljes lábat.
3: Így van, így van.
2: Ez olyan érdekes, mert akkor jól értem, hogy a podiátria az foglalkozik a külsőleg megjelenő dolgokkal is, de közben meg a belső, akár a vérkeringés, vagy tényleg bármi, ami belül is ott van, ami meg onnantól kezdve az egész testtel összeköttetésben van.
3: Így van, tehát hogy mindig azt vallottam, hogy nem csak magát, ugye a betegséget, hanem az egész embert is nézni kell, azért összefüggenek dolgok, tehát hogy amikor én is megpróbálok egy betegséget felderíteni, vagy valamilyen fájdalomnak, panasznak az okát, akkor nyilván az egész páciens beteget is néznem kell úgy összességében, mert hiszen tudjuk, hogy minden mindennel összefügg.
4: Akkor gondolom mindig van egy beszélgetés is, tehát egy kicsit megismert ugye a betegnek a korképét, ha lehet így mondani.
3: Abszolút, tehát én mindig kérem őket, hogy ha vannak különböző leleteik, vizsgálati eredményeik, azokat hozzák el, sőt, ugye én szoktam azt is kérni, hogy akinek ortopédiai panasza van, hogy hozza el a talbetétet, amit hord, vagy nem hord, mert akkor azt is ugye meg tudjuk nézni, hogy vajon ezt ő miért nem tudja hordani. Nagyon sokan vannak, akik megcsináltatják, tehát jó úton haladnak, csak valószínűleg mégsem jó ez a talbetét, vagy akár az a lábbeli, amit hordanak, és akkor ezeket természetesen át tudjuk beszélni.
2: Itt közben nézem, ugye azt mondtuk, hogy podiátriai világnap, vagy más néven nemzetközi lábgyógyászat napja, október 8-a. Olyan érdekes, hogy ennek is van külön világnapja. Valahol ennek is az a célja, például ez, hogy akkor most ezen kapcsán mi beszélgetünk erről, hogy felhívjuk a figyelmet? Hogy...
3: Így van, a lábegészségre, illetve ugye a tudatosságra, főleg ugye a diabétesszel élők körében lenne ez nagyon-nagyon fontos, de mindenkinek javasolt, életkortól függetlenül, tehát akár gyerekeknek, fiatal felnőtteknek, idősebbeknek, mindenkinek fontos.
2: Mi az, amire érdemes odafigyelni, amikor már azt mondod, hogy most már azért ezt meg kéne mutatni egy orvosnak, vagy egy hozzáértő szakembernek?
3: Hát ugye itt kezdődik a probléma, főleg Magyarországon, hogy már csak akkor fordulunk szakemberhez, amikor már van valami problémánk, vagy már akkor sem, csak amikor már nagyon ég a ház. Úgyhogy jó lenne.
2: Miért, bocsánat, ilyen szempontból itt a podiátriát, a lábgyógyászatot illetően is van prevenció?
3: Hát hogyne, persze. Tehát én azt mondom, hogy már egy 8-10 éves gyereket érdemes elhordani akár ortopédiára, hogy ugye ott legyen egy ortopédiai vizsgálat, mert például bár ebből megoszlanak az ortopédusoknak, ugye ők az orvosok, a véleményük, hogy kell-e korrigálni bizonyos statikai problémákat, egy lúdtalpat, most csak itt mondom, hogy a inkább népszerű nevén nevezve, vagy bármilyen más problémát, vagy egy úgy idézőjelbe véve csámpás lábat, amikor azt látjuk, hogy a gyermeknek a lába mondjuk befele vagy kifele rotál. Tehát, hogy például ezeket már érdemes lenne megnézetni, illetve minden évben érdemes lenne például egy járásanalízisre eljönni, ahol megvizsgálják álló, illetve mozgó helyzetben a járást, illetve az álló helyzetet, és akkor már olyan problémákat is fel lehet fedezni, nem feltétlen a mondjuk a boka vagy a talpban, hanem például tércsípő vagy gerinc problémát, amik még rejtve vannak, viszont a járás minta az már mutatja azt, hogy már lehet, hogy probléma van, vagy a közeljövőben lesz panasz is.
2: De most várj, akkor azt mondod, hogy akár ha fiatal felnőtt vagy gyerekként mondjuk elvisszük a gyereket, akkor akár egy mondjuk később 30 év múlva kialakuló bármilyen sérv, gerinc probléma már ott vagy egy picit kiszűrhető. Tehát nem azt mondom, hogy megelőzhető, de hogy mondjuk, mit tudom én, akkor tényleg előbb elkezd, kap egy olyan eszközt, kap egy olyan gyakorlatot, amit ha csinál, akkor akár mondjuk fel egy műtétet meg lehet előzni?
3: Abszolút,
2: vagy
3: tehát hogy egyrészt ugye ennek a ortopédiai szűrővizsgálatnak, amit én is például csinálok, annak van egy ugye megelőző funkciója is, mert hogyha ez a járásanalízist megcsináljuk, ugye magából a járás mintából már lehet következtetni arra, hogy ott az a térd az nem megfelelően, vagy a csípő nem megfelelően működik, vagy akár ez kihatással lehet az egész gerincoszlopra. Mindig szoktam mondani, hogy a bajok általában mindig a talptól indulnak, legalábbis mozgásszervi szempontból. Tehát, hogy én ezt mindenkinek javasolnám, hogy legalább egy ilyen járásanalízisre jöjjön el, és akkor ezt nézzük végig, hogy lehet-e még valami javítani. Nagyon-nagyon sok ember esetében derül ki egyébként.
4: Tehát ez felnőtt korban is érdemes.
3: Abszolút,
4: akkor.
3: És fiatal felnőtt korban meg mindenképpen. Tehát ugye 25 éves korig azért a csont és a porcrendszer az alakul, de hát miért ne előzzük meg, hogyha ott már valami látens dolog van. Tehát ez szerintem nagyon fontos lenne.
2: Igen, meg itt összegyűjtöttél nekünk pár olyan dolgot, amivel tényleg érdemes már mindenképpen, és akkor itt most inkább ez, ami külsőleg is látszik, egy bőrkeményedés, egy tyúkszem, vagy például az is nagyon érdekes, hát az csak mindenki észreveszi, ha mondjuk az egyik talbetét jobban kopik, sőt, én néha szoktam figyelni az embereket, hogy hogy járnak, és hogy látszik, hogy mondjuk az egyik cipője így jobban bedől, vagy hogy mondjam, nem úgy fogja a lábat. Tehát olyankor el is szoktam gondolkozni, hogy vajon ő neki ez így feltűnik, vagy már annyira megszokta, hogy lehet, hogy fel sem tűnik neki. Sőt, én azt is tudom, mert tanították nekem is, hogy az sem mindegy, például, hogy a lábfejed mennyire áll kifele, mennyire áll befele ez a csámpa, tehát hogy egy párhuzamosan kéne állni, hát az is, ha jobban belegondolunk, akár a csípőig kihat.
4: Igen, és mennyi mindenkit érint egyébként.
3: Abszolút, tehát ugye ez egy mindig szoktam mondani, hogy ez egy rendszer, ugye egy kinetikus rendszer az egész gerincoszloptól, akár a talpakig, vagy visszafele, tehát nagyon fontos lenne az, hogy tehát ugye van a divat, ezt tudjuk, a magas sarkú, a nagyon-nagyon magas sarkú, mert egy nagyon pici sarok akár még egészséges is lehet, mert nem feszül annyira az Achilles. Ugye van a divat, főleg a fiatalok körében, nem feltétlenül úgy választanak cipőt, főleg amikor már a szülők nem szólnak bele, hogy mondjuk abba egészséges legyen a lábuk. Másik az, hogy nagyon sokszor az ilyen nagyon jó és egészséges márkák, azok azért nem a megfizethető kategóriába vannak mindenkinek. De én azt mondom, hogy ha divatolni szeretne valaki, és mondjuk nem feltétlenül egy nagyon ergonomikus lábbelit választ, mondjuk azért, hogyha abba belerak egy jó minőségű egyedi aktív talbetétet, akkor meg is van oldva a probléma.
2: Egyébként, ha már itt tartunk, hogy cipő, most azon gondolkoztam, hogy annyi minden történik gyerek meg fiatal felnőtt korunkban, ami, hogy mondjam, tehát egyenes ág arra, hogy aztán később jó sok problémánk legyen. Tehát mindent megteszünk fiatal korunkban, hogy aztán később mindenféle bajunk legyen. Pedig hányszor elmondta az én anyukám is, hogy tűrd be a derekadat, ne lógjon ki a vesét, megfázol, felfázol, aztán hát akkor kihallgat erre, de igen. Szóval cipő, mit árul el rólunk a cipőnk?
3: Hát én a cipőt is meg szoktam nézni, tehát általában
2: én megnézem, milyen van rajtam.
3: Meg szoktam nézni egyrészt az előláb rész, tehát a lábujjak is ugye a lábközépcsontok részénél, hogy például egyáltalán megfelelő szélességű cipőt hold-e valaki, mert ugye a nagyon keskeny orrú az nem egészséges, összenyomja a lábujjakat, ez hosszú távon nem tesz jót. A másik, ugye meg szoktam nézni a cipő sarkát, mert ott bizony látom, hogy merre kopik a cipő sarka, az viszont már ott statikai problémára utaló jel lehet, hogyha valakinek nagyon ki a külső részén, ugye a saroknak, vagy akár a belső felén van nagyobb mértékű kopás, mert az azt jelenti, hogy ő statikailag nem feltétlenül megfelelő állapotban van a lába. Tehát, hogy ez is fontos, hogy a cipőt is, tehát majd magunk is megnézhetjük. Mert hogyha ott mi nagyon kifele koptatjuk, vagy befele, akkor ott bizony kell egy statikai korrekció, így van, ott kell korrigálni.
2: Ha már itt tartunk, hogy cipő, akkor egy picit beszéljünk arról is, hogy ugye lábápolás, azért azt is tudjuk, hogy nagyon sokan járnak pedikűröshöz, de főként azért, hogy szép legyen, esztétikus legyen az a talp, vagy a köröm, vagy bármi, de hogy mikor nem elég, mikor kell már akár ortopédushoz, orvoshoz mennünk?
3: Hát nyilván a lábápolóknak ott is azon belül is vannak az esztétikai lábápolók, illetve vannak a speciális lábápolók, akik már még komolyabb betegséget tudnak diagnosztizálni, komolyabb dolgokat tudnak úgymond eliminálni, tehát hogy tudnak kezelni. És hála jó Istennek, most már azt veszem észre, hogy nagyon sokszor a lábápoló, én kollégáimnak hívom őket, mert azt gondolom, hogy egy csapatban dolgozunk, nagyon sokszor érkeznek a páciensek speciális lábápolótól, aki látja, hogy ott van valami probléma, mindig ugyanazon a helyen van a bőrkeményedés, akár egy tyúkszem, vagy egy szemölcs, már a szemölcs az egy picit más téma, és akkor ő azt mondja, hogy hát én minden hónapban ezt megcsinálhatom, de maga az alap probléma az nincs megoldva, és ezért elküld ugye podiáterhez, vagy ortopédushoz az illetőt, hogy nézze meg, hogy van-e valami statikai probléma, és rendszerint van is. Tehát ugye maga a bőrkeményedés az egy védekező mechanizmus a szervezetnek, mert ahol extrém terhelés van, ott lesz a bőrkeményedés. Érdemes lábat végig simítani és megnézni, hogy hol vannak ezek, mert bizony, hogyha bizonyos pontokon, most nyilván erre nincs idő kifejteni, de hogy bizonyos pontokon, ha ott rendszeresen van bőrkeményedés, akkor valószínűsíthető, hogy van egy statikai probléma, amit viszont korrigálni szükséges, és akkor ez idővel megszűnik.
2: Milyen érdekes, tényleg az ember, mondjuk most itt főleg az esztétikára gondolok, elmegy egy pedikűröshöz, és lehet, hogy ott derül ki. Nekem van olyan családtagom, akinél ott derült ki, hogy érdemes egy bizonyos vonalon menni.
4: De ez tök jó, hogy egyébként ők jelzik, és akkor az adott szakemberhez irányítják a beteget.
2: Abszolút, igen, igen. Hogyha van mondjuk a lábunkon egy bármilyen sérülésebb, hát azért hajlamosak vagyunk, mint ahogy te is mondtad, nem csak, hogy amikor fáj, még akkor sem megyünk el orvoshoz, hanem otthon mindenféle házi praktikát, főleg ma már felcsapjuk az AI-t, aztán megkérdezzük, hogy gyógyítsuk azt a sebet, és akkor többet ártunk, mint használunk. Ez miért lehet veszélyes?
3: Hát egyrészt, hogy külön kell válasszuk azokat az embereket, akiknek van mondjuk egy egyszerű sérülésük, egy vágás, vagy mondjuk föltöri a cipő, azt nem tudom, tudtátok-e, hogy amikor föltöri a cipő sarkatokat, az bizonyos fokú égés.
2: Hát ebben még így nem gondoltam bele, de egyébként nem, most, hogy mondod,
3: fájni, igen, logikus. Ugye lesz egy vízfolyak, tehát hogy az tulajdonképpen úgy mondhat egy
2: égés. Égési sérülés. Égés.
3: Így van. Uh-huh. Tehát vannak ugye az úgymond egészséges emberek, és vannak azok, akiknek van valamilyen krónikus betegség, mert például egy érszűkülettel élő, vagy egy diabétesszel élő embernek sebgyógyulás az sajnos nem olyan, mint nekünk mondjuk egészséges embereknek, és nekik már eleve erre jobban kell figyelniük. Tehát amikor úgy látja, hogy elhúzódóbb egy sebgyógyulás, vagy tovább vérzik, akkor ott el kell gondolkozni azon, hogy szakember segítségét kell kérni. Sajnos el kell mondjam, hogy azért az egészségügyi ellátórendszer sem tökéletes, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam, mert bizony-bizony nagyon sokára találják meg a beteget mondjuk egy olyan adott esetben, hiába ő odafigyel, és alapos, és megy, és jelentkezik, hogy egy diabétesszel élő, mondjuk aki neuropát, és ugye nincsen érzészavara van, hogy bizony nekem itt feltört a cipő, nagyon sokszor elküldik őket, hogy az majd jó lesz, hogy meggyógyul, és amikor már van nagyobb probléma, és megint visszamegy, és másodszor, harmadszor, akkor kezdenek vele foglalkozni, és akkor viszont már sokkal nehezebb ezt helyrehozni.
2: Igen, mondjuk így, ahogy most erről beszélsz, hát ez se jó, hogy végre eljut valaki az orvoshoz, mert vagy elmegy egy szakemberhez, és akkor ott is azt kapja, hogy nincs ezzel baj, tehát hogy az azért nem annyira tesz jót, igen. Nagyon érdekes, itt felvetetted a zene alatt az előbb, hogy összefüggés van, és akkor beszéljünk egy picit erről, ugye azért azt bizonyára sokan tudják, hogy október a menrák elleni küzdelem hónapja, egyébként október 1-e hivatalosan az emlőrák elleni küzdelem világnapja. Hogy jön ez ide? Hát hogyan ez ide egyébként? Hogy függ össze a menrák meg a podiátria?
3: Hát úgy függ össze, hogy ugye magának a mellrák kezelésének van egy olyan ágense, ahol ugye kemoterápiát kap, tehát úgymond ilyen vegyszeres kezelés. Ennek egyébként egyik fajja például van egy komoly antibiotikum, amivel például lehet kezelni, de nem erre gondolok, hanem komolyabb gyógyszerekre, amelyeknek vannak olyan mellékhatásai, amik érintik a lábat. Tehát ilyen neuropátia-szerű érzészavarokat vagy érzeteket okoznak.
2: Tehát a neuropátia az azt jelenti, hogy érzéketlen egy terület?
3: Hát több fajtája van, de nekik például a jellemző tünet az, hogy ilyen szúró, égő érzésük van, vagy viszkető érzésük van, illetve van átmenetileg érzés zavar is, tehát hogy nem érzik.
4: Tehát nem érzik, ha mondjuk egyszer beszéltük, akár egy kavics van ugye a cipőjükben.
3: Így van, vagy zsibbad a lábuk, tehát hogy van podiátriai vonatkozása sajnos ugye a melráknak, mint szövődmény, a kezelésének a szövődménye ez igazából.
2: Aha, milyen, tényleg annyira érdekes, ezt meg kell mondjuk bármilyen.
4: Minden összefügg.
2: Igen, tehát igen. Az egészségünkkel kapcsolatban beszélgetünk, minden mindennel összefügg. Hát nagyon szépen köszönjük, egyrészt, hogy felhívtad a figyelmet erre a világnapra, másrészt, hogy tudtunk erről beszélni, nagyon-nagyon fontos téma. Figyeljünk oda magunkra is, az egészségünkre is. Igen, legalább annyi, hogy most nézzük meg a cipőinket tényleg, hogy merre felé dől a lábunk, vagy nem tudom, picit ismerjük meg magunkat ilyen szempontból is. Igen. Kovács Lillának, podiáternek köszönjük szépen.
4: Köszönjük.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: over, cause it's now over.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.

0: kopia festészeti technikát is ki lehet próbálni, emellett a graffiti művészeti elemei is megjelennek. A galéria vezető hozzátette, a közösségi alkotásra is lehetőség lesz idén, amire három különböző lehetőség is lesz.
1: Van egy élményfestő programunk, amire előre kell jelentkezni, van egy közösségi festési program, és egy pikárant képkészítésünk lesz, ami egy magyar újdonság mondhatni, így a pandémia alatt egy képzőművész hölgy, illetve egy fizikus kidolgoztak egy olyan technikát, egy olyan eljárást, amivel főként portrékat tudnak átalakítani színező technikára, tehát ez egy csiga kinézetű vonalhaladás egy színnel. Amikor elkészültünk, messziről látszik a portré, hogy kit rejt.
0: A bútorok történeteit ismerhetik meg az érdeklődők egy tárlatvezetés keretében. Amikor a Bútor mesél címmel várják az érdeklődőket a tárlatvezetésre a Sziget-Szentmiklósi Szent Miklós ház kápolnájában. Kontrasolti Eszter, a Városi Galéria vezetője hozzátette, a kápolna népi motívumokkal festett bútorai nem csupán díszítő elemek, formáik, színeik és motívumaik egy-egy történetet, hagyományt és kulturális örökséget őriznek. A bútorok alkotója Ament Éva bútorfestő népi iparművész és szakoktató személyesen vezeti körbe a résztvevőket és mesél az elmúlt évek munkájáról. Kiemelte, a tárlatvezetésen szó lesz a motívumok forrásairól, a különböző tájegységek jellegzetes díszítővilágáról, valamint a színek és formák szerepéről.
1: Bútorfestés az nagyon jellemző Magyarországra, katolikus, református, mindenféle templomokba. A felújítások azok azt gondolom, hogy aranykorát élik, aminek egyik nagy szervezője Ament Éva, aki viszont itt Sziget-Szentmiklóson egy teljesen új, hagyományokkal nem rendelkező területen alkotott bútorokat. Hát egy templomba nem olyan egyszerű bemenni, főleg az ember, amikor nem ahhoz a valláshoz tartozik, ezért erre szerettünk volna egy alkalmat teremteni.
0: Forgalomkorlátozásokra és ideiglenes útlezárásokra kell számítani Sziget-Szentmiklóson a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat idején. A programokat október 18-áig több helyszínen rendezik meg. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolót október 11-én vasárnap este 6 óráig lezárták. Vasárnap délután 1 és 5 óra között kis vonat közlekedik a Szent Erzsébet tér, az Ifjúság útja, a Gyári út és a Bajcsy-Zsilinszky utca érintésével. A lassan haladó, nagy ívben kanyarodó jármű miatt a gépjárművezetőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. A forgalom irányítását és a közlekedők segítését a Sziget-Szentmiklósi Rendőrkapitányság, valamint a Sziget-Szentmiklósi Polgárőr Egyesület munkatársai végzik. A 2026-27-es tanévben is folytatódik a Nyílt Tehetségkutató program Sziget-Szentmiklóson. A csoport október 9-én indult a Képesség Akadémián. Gyöngyösi Balog Andrea, az akadémia alapítója rádiónknak elmondta, az oktatás során a NILD nemzetközileg elismert módszerét alkalmazzák, amely Magyarországon elsőként a Sziget-Szentmiklósi Képesség Akadémián jelent meg. A módszer célja a rejtett képességek felismerése és kibontakoztatása, valamint annak támogatása, hogy a gyermekek ne csupán megtanulják a tananyagot, hanem megértsék, önállóan gondolkodjanak és a megszerzett tudást alkalmazni is tudják. Az alapító kiemelte, a módszer eredményességét a tavalyi tanév tapasztalatai is igazolták, idén pedig már nem csak az iskolásokat, hanem a nagycsoportos óvodásokat is várják a programba.
2: Idén várjuk a főként nagycsoportos korosztályú gyerekeket, hiszen azért náluk már sokszor nagyon jól körbe rajzolódik, hogy egy-egy területen rendkívül kiemelkedőek. Tehát nagyon sok olyan kisgyerekkel találkozom, az óvis nyílt fejlesztésen, ahol matekból szárnyal a gyerek, de tényleg szegény a ceruzát alig tudja fogni. Nincs grafomotorikus képesség, tehát hogy bizonyos területeken tényleg nagyon alul működik, és ők azért jövőre kezdik az iskolát. Úgyhogy mi ebben nagyon-nagyon hiszünk, hogy a NILD módszerrel fantasztikusan fel lehet őket hozni.
0: Sporthíreink. A Veszprémet fogadja a férfi kosárlabda NB1B harmadik fordulójában a BKG Prima Akadémia. Az eddig egy-egy győzelmet és vereséget begyűjtő klubok összecsapásáról dr. Nagy Ágoston, a Sziget-Szentmiklósiak vezetője elmondta, egy erős gárdával néznek farkas szemet, és ki kell javítaniuk az előző találkozó hibáit ahhoz, hogy nyerjenek. Hozzátette, a veszprémiek jó szerkezetű csapatot alkotnak, ahol nagyon kell majd figyelni a magas emberekre, az ő megfogásuk kulcsfontosságú lesz a sikerhez. A csömör vendége lesz a Fémag Duna Varsánya Pest megyei labdarúgó első osztály 8. fordulójában. A tabellán jelenleg harmadik varsányak még idegenben is esélyesnek számítanak majd a 8. helyen álló csömöriekkel szemben. Hollik András sportigazgató elmondta, kezdenek összeállni és jó formában lendülni, és reméli, ez a mérkőzésen is látszik majd. Hozzátette, ebben a bajnokságban nem sok könnyű meccs van, és ez egészen biztosan nem az lesz, ezért a keret minden tagjának jó küzdőszellemmel kell odaállni, hogy nyerhessenek.
3: Időjárás.
0: Vasárnap keleten még borongós esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, estére viszont már egy újabb csapadéktömb érheti el a Dunántúlt. Több felé élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, délután 13-20 fok várható.
3: Még több hír

0: Egy helyen.
1: Lakihegyrádió.hu. Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. Együtt alkotni öröm címmel a Szigetszentmiklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Szigetszentmiklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. Mozgásfejlesztő foglalkozást tart Dunavarsányban Sallai Orsolya, rehabilitációs szakember. Az érdeklődőket hétfőnként 7.-8. órában 14 óra 10 és 15 óra 50 között várják az Árpád Fejedelem Általános Iskola sportcsarnokában. Az órák elsősorban gyermekeknek szólnak, akik nem csak a Medibol nevű eszközzel ismerkedhetnek meg, hanem figyelem és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is kipróbálhatnak. Az első foglalkozás ingyenes, utána lehetséges alkalmi jegyek és bérletek vásárlása. További információk a sorsimasszás.hu oldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk. Izzanak a kameráink is, úgyhogy élőben tudtok minket nem csak hallgatni, hanem nézni is, ha szeretnétek. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: A Lakihegy rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán, azt nem tettem hozzá, ott élőben közvetítjük videós formában is a beszélgetést. Elindult a fűtési szezon, nagyon furcsa erről beszélni. A hivatalos fűtési szezon ugye október 15-én kezdődik, azok, akik még nem ellenőriztették a kéményüket, fűtő eszközeiket, főként hozzájuk szólunk, de egyébként nem csak hozzájuk, hanem mindenkihez. Vendégünk Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, az ÉRT katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Szóval fűtési szezon, segítsetek, október 15-e, az igen. Még nem, nincs, ugye? Mert hogy ma október 6-a van.
3: Nem, az jövő hét, igen.
2: Oké, köszi, teljesen ilyen időzavarban vagyok, csak mert ugye úgy írtuk, hogy elindult, hogy úgy konferáltam, de hogy akkor, hát tulajdonképpen már itt vagyunk.
3: Elindult,
2: hát egyébként igen, konkrétan én már fáztam itt reggel is.
3: Volt.
2: Mire kell odafigyelni így a fűtési szezon indulása kapcsán?
4: Igen, tehát a fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, hogy elenged, egy-egy forrasztás talán rosszabb minőségűre sikeredik, és aztán ott szivárog a készülék. Tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket, és hát nem utolsó sorban pedig, hogyha egy jól beállított készülékkel fűtünk, akkor az nekünk nagyon sokat tud megspórolni, és hát ugye, hogy sokkal jobban védve legyünk a készülékek által okozott veszélyek nézve, akkor egy szénmonoxid érzékelőt azért szerezzünk be abban a helyiségben, ahol mondjuk ilyen gázkészüléket működtetünk. Uh-huh. Lehet ezt fejmagasságba, vagy a mennyezettől egy 30-15 centi magasságba elhelyezni, és az a lényeg, hogy úgy nagyjából egy méter távolságban legyen a gázkészüléktől, akkor tud jól mérni ez a műszer, és jelez nekünk akkor, hogyha a szénmonoxid, ez a veszélyes gáz, ami szintelen szaktalan, és a levegőnél könnyebb szivárogni kezd, és hát nyilván ugye, amivel mondtam, hogy a levegőnél könnyebb, melegebb, mondjuk úgy, hogy a meleg levegő mindig felfelé áramlik, ugye föntről kezdi kitölteni a teret, és aztán amikor egyre
3: ugye
4: jobban...
3: Ezért érdemes magasabbra tenni.
4: Így is. Van, így van, és amikor egyre magasabban kezdi kitölteni a teret, akkor annál hamarabb értesülünk róla. Ilyenkor jó az, hogyha egyből ablakot nyitunk, kiszellőztetünk, kimegyünk a szobából, hívjuk a tűzoltókat, és akkor ők pedig kiérkezve akkor mérni fogják, hogy van-e ott valamilyen szénmonoxid szivárgás, értesíteni fogják a kéményseprőket, hiszen ők is ilyenkor nagyon fontos szereplői, ugye a téli és a fűtési szezonnak, hiszen a kéményekre is majd ki kell térnünk a beszélgetés során, tehát ők segítenek abban, hogy mi biztonságban legyünk, úgyhogy ne szalasszuk el ezeket a felülvizsgálatokat, ami biztonságunkat szolgálják.
2: Hát igen, emlékszem, hogy régebben még, amikor hírszerkesztőként dolgoztam, akkor gyakran használtuk azt a kifejezést amúgy a szénmonoxidra, hogy a néma gyilkos, hát ha így jobban valahogy eljut az emberekhez, mert hogy ugye ez
3: hát nem
2: akár...
3: Nem venni.
2: Igen, de hogy ez akár, hogyha nem veszük időben észre, nem veszük észre azt, hogy itt fáj a fejünk bármi, akkor ez tényleg lehet halálos is. Most bármennyire is ez durva, de hogy valóban lehet a szénmonoxid mérgezésnek ez a kimenetele.
4: Így van, így van. Így van. Hát akkor, amikor mondjuk szénmonoxid szivárog, akkor egy kicsit hogy fáradékonyabbnak érezzük magunkat, levertenek, fejfájásunk van. Tehát ez mind-mind olyan, amikor az ember egy kicsit arra vágyik, hogy egy ellazuljon, egy kicsit feküdjön le, hogy hát, ha kipihenem magam, akkor majd jó lesz. Uh-huh. És akkor közben ugye a szénmonoxid még jobban teríti be ugye a rendelkezésére álló teret, és aztán egyre-egyre lejjebb kerül mondjuk hozzánk a kanapé szintre is, és aztán pedig megtörténik a baj. Úgyhogy erre nagyon föl kell készülni, és hát a kéményeknek a karbantartására is ugye egy nagy figyelmet kell fordítani, mert nem csak gázzal, hanem szilárd égéstermékekkel is történik a a tüzelés ugye fával, nagyon sokan használnak nedves fát, ami ugye nem jó, mert nehezen tud a füsttel az égés termék teljes egészében a kéményen keresztül távozni, és lerakódik a kémény falára, hogyha szeméttel, vagy pedig ilyen lakkozott fával, egyebekkel tüzelünk, akkor ezek is lerakódnak a kéménynek a falára, és akkor, amikor kicsit jobban begyújtunk, és melegebb lesz a kéményben, akkor ezek meg tudnak gyújtani azokat a dolgokat, amik lerakódtak, és hát ugye egy ilyen kéményből akár a tetőszerkezetre is elterjedhet a tűz, amiből nagyobb gondok lehetnek, tehát érdemes. Meg hát vannak olyan mondjuk, hogy a kéményseprő által ismert dolgok, amiket ő vesz észre, tehát ilyen szerkezeti hibák, uh-huh. esetleg ott, ja, ahol mondjuk a kémény, igen, ahol a kémény illesztések vannak, ott esetleg kiment a habarcs, vagy a tömítőanyag, és aztán utána ő ezeket a kéményeket megszünteti, vagy mondjuk, hogy életveszélyesen nyilvánítja, és ezeket nem kell, vagy nem lehet használni, és ezeket csak akkor lehet üzemeltetni, ha már rendbe hoztuk a hibát. Ugye ezért szükséges minél előbb a fűtési szezon előtt ezeket végrehajtani, hiszen legyen időnk azért ezeket a hibákat is javítani, és ne akkor kelljen kapkodnunk, amikor már fűtenünk kell, amikor már szükség van a kéményre.
2: Mi a gyakorlata? Most beszéljünk arról, hogy mondjuk egy átlag családi ház, ahol ugye nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, úgy tudom, hogy itt például ingyenes a kéményseprés, de mi ennek a gyakorlata? Hogy működik? Hogy lehet, hogy kell időpontot foglalni? Egyáltalán időben vagyunk-e még? Mert gondolom, hogy egyébként ez most egy szezon a kéményseprőknek, tehát hogy azért ilyenkor úgy bebetelik a naptáruk.
4: Igen, mindig azt szoktuk mondani, hogy hát van ez a 18-18-as vonal, ahol ugye tudnak időpontot kérni, foglalni. Itt a 9-es, és majd utána pedig az 1-es nyomógombok
2: wow.
4: megnyomásával.
2: Ezt így fejből tudod.
4: Igen. Kell, vagy tudnak időpontot foglalni, és most hívok egy kis segítséget is, és van egy 24 órás uh-huh. ügyelet, egy 70-es szám, 641-85-32-es, uh-huh. ahol szintén tudnak foglalni időpontot, tehát mindenféleképpen nekünk kell kérnünk a uh-huh. kéményseprőktől az ő munkájukat, tehát most már nem járnak automatikusan, és akkor ki fognak menni, amikor egyeztetünk időpontot a szolgáltatókkal.
2: És akkor ez ingyenes?
4: Ez ingyenes. Csak,
2: és mi a helyzet a vállalkozással, hogyha valakinek oda van mondjuk bejelentve a vállalkozás?
4: A vállalkozásoknak pedig kell keresniük egy olyan kéményseprési szolgáltatást bonyolító céget, akik kimennek, ő nekik sajnos nem térítésmentes, hanem díjazással tudják ezt elvégezni.
2: Viszont arra emlékszem, hogy arról beszéltünk, hogy sok esetben előfordul, hogy kéményseprő magától oda megy, becsönget, bekopog, azt mondja, hogy itt vagyok, mert hogy kötelező, és hogy ilyenkor, ha van vállalkozása az ingatlannál, ezt nekünk nem kötelező elfogadni. Tehát, hogy mi mondhatjuk azt, hogy köszi.
4: Nem,
2: mi talált. Tehát, hogy köszönjük szépen, majd mi ezt intézzük, mert hogy nyilván lehet. Hogy mondjuk más összeget.
4: Vannak igen. sormunkák, ugye ezt így nevezik a kéményseprőknél, ők azért a társasházakban sorba mennek.
2: Aha, aha.
4: Azokkal a lakásoknál, ahol ők nem jutnak be, azokat átadják nekünk, uh-huh. és akkor mi hivatalból kiértesítjük azokat a ingatlan tulajdonosokat, ahová ők nem tudtak be menni, és felszólítjuk őket arra, hogy akkor ezt tegyék meg, engedjék be a uh-huh. kéményseprőt, időpontot egyeztetünk velük, és mi a kollégáim kimennek a kéményseprővel együtt, illetve hát adunk egy lehetőséget is, ha már esetleg így a ügyintézési időben sikerült elvégezni ezt a kémény ellenőrzést, akkor pedig, hogyha benyújtják ezt a elvégzett vizsgálatról kapott dokumentációt, akkor nyilván nem lesz több ügyintézés ezzel kapcsolatban, tehát ez általában így szokott zajlani.
2: Egyébként milyen fűtési eszközök, most nem is tudom, hogy nem az a kérdés, hogy melyek a gyakoriak, de egyébként ez is, de hogy mivel fűtünk egyébként így a legtöbbször? Mert például van, aki simán a klímával fűt, de ugye hát említetted azt, hogy ugye van, aki fával fűt, szóval, hogy még a mai napig azért változó az, hogy ki mit használ.
4: Persze,
2: a
4: fűtésre. Nagyon változó. De hát és pont ezért alakult ki az a rendszer, hogy mindenki saját maga kérje, hiszen uh-huh. ez már annyira megváltozott régebben, például a épületeket, amikor építették, akkor még a gázkémény mellett még egy tartalék kéményt, ami ugye szilárd tüzelésre volt alkalmas, kellett kiépíteni. Ugye ma már ez nem előírás, hiszen ott vannak a hőszivattyús megoldások, amik a klímával való fűtési megoldások, tehát ez teljesen átalakult, és ilyenkor ugye, amikor mondjuk nekünk van egy ilyen házunk, mint amit az előbb elmondtam, hogy van rajta kémény, akkor már nyilván ezeket a kéményeket nem használjuk. Viszont arra oda kell figyelni, hogy ha nagyon húzamosabb ideig nem használjuk ezeket a kéményeket, akkor, és egy idő után eszünkbe jut, hogy mégiscsak jó lenne uh-huh. egy kicsit kandallózni, uh-huh. vagy kicsit olyan hangulatossá tenni a teret, és begyújtunk, akkor számoljunk arra, hogy hát ez milyen veszélyekkel jár, hiszen beleköltözhet bármilyen madár, mondjuk fészket rakhat belé, ami akadályozhatja a füstelvezetést, vagy bármiféle fajta dugulás keletkezhet az évek alatt benne. Tehát mindenféleképpen használat előtt felül kell vizsgálni a tartósan nem használt kéményeket is, hogyha utána szeretnénk. Mert hát tudjuk jól, hogy egyébként akkor, amikor a biztosítást rendezni kell, akkor ezek a kérdéskörök is szóba kerülnek, és akkor igencsak nagy baj tud okozni, amikor egy ilyen kárrendezés zajlik.
3: De egyébként meg normál esetben minden évben érdemes ezeket akkor leellenőriztetni, akkor is, hogyha használjuk.
4: Tehát hát a szilárdtüzelésű kéményeket azokat évente, és a gázkészülékekhez csatlakoztatott kéményeket azokat két évente szükséges. Uh-huh. ellenőrizni.
2: Közben olvasom itt a közleményben azt is, hogy a legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából ered, mert hogy nem mindig megfelelően üzemeltetik az eszközöket a tulajdonosok, tehát hogy akár ez is okozhat, sőt ez okozza talán a legtöbb problémát.
4: Hát igen, ez az, amit ugye elmondtam, hogy el tud vízkövesedni, uh-huh. mert uh-huh. nagyon sokféle fajta kazán van, ezt nem is akarom itt annyira taglalni.
2: Köszi!
4: De akár elvízkövesedik, vagy eldugul maga a gázrendszer, és aztán abból adódik valamilyen probléma, vagy valaki éppen úgy gondolja, hogy ő ezt nagyon jól meg tudja javítani, és nem kíván szakembert hívni hozzá, akkor ebből is szoktak balesetek keletkezni, vagy az is elő szokott fordulni, ugye, amit mondtam, hogy eldugul a kémény, és nem tud kiáramolni a füst és a szénmonoxidot is keletkezhet egy ilyen gázdugó, ami szintén eredményezhet egy ilyen robbanást, vagy pukkanást, mondjuk, ami szétfeszíti a kéménytestet, és a készülékeket is ugye ilyenkor tönkreteszi, tehát ezekre mind-mind érdemes odafigyelni.
2: Illetve még visszatérve egy picit a szénmonoxid érzékelőkre, ezt is olvasom, hogy a megbízható eszközök listája megtalálható a Katasztrófa Védelem honlapján, mert hogy vannak nem megbízható eszközök, tehát hogy tudom eldönteni laikusként, hogy melyik a megbízható, melyik nem, így, hogy megnézem, hogy az a típus ott van-e például a KATVED oldalán?
4: Igen, mindenképpen érdemes felkeresni a Katasztrófa Védelem oldalait. Nálunk is ugye ki van téve a Pest megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóságnak a honlapján ezeknek az eszközöknek a listája megtalálható. Érdemes tájékozódni azokról, hogy miket érdemes beszerezni, és mik azok, amik a bóvli kategóriát ütik. Én általában mindig azt szoktam mondani, hogy ha mondjuk egy ilyen 20 és 30 ezer forint közötti árkategóriában találunk egy készüléket, akkor az már megbízható minőséget tud nyújtani. Igen.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, hát azt gondolom, hogy tényleg elkezdődik az a szezon, hogy mi is szerintem egyre többet fogunk találkozni, és többet fogunk keresni, hiszen jönnek majd a Minden Szentek, most már mondhatjuk, hogy a Halloween, mert hogy azért az is.
3: Karácsony, meg
2: egyébként is ezen gondolkoztam,
3: is
2: hogy
3: tényleg közeleg.
2: Lassan itt tartunk, meg a nem tudom, tűzi játék az is szokott lenni, vagy az nem most
4: igen.
2: van, de hogy ilyen
4: szilveszterkor.
2: Szilveszterkor
3: lesz minden.
2: Szóval, hogy mostanában sűrűbben fogunk találkozni, és hát nagyon bízom benne, hogy többnyire csak prevenció jelleggel és figyelemfelhívás miatt, nem azért, mert baj van. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Rózsa Gábornak, tűzoltó alezredesnek, az ÉRT katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének, és akkor bízunk benne, hogy tényleg csak megelőzés céljából fogunk találkozni
3: Kereméljük.
2: Többször a következő időszakban. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm én is. Szép napot.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai. A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 ezer forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunkon feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609, vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz: 15% rendcse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. Felszakadozik a felhőzet, napközben pedig megerősödik a szél. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaúdi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van, többen kritikus állapotban vannak. A repteret lezárták, a Riádba tartó járatokat más légi kikötőkbe irányították, vagy törölték. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök szerint Ukrajnának új elnökre van szüksége. Donald Trump a Fehérházban újságíróknak azt mondta, olyan vezető kell, aki képes megállapodást kötni a háború lezárásáról. Emellett azt is közölte, hogy az ukránok jobban tennék, ha nem támadnák az orosz olajfinomítókat. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa tegnap a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A katolikus egyház főhangsúlyozta, halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható a közjó és az igazságszolgáltatás. Szerintem ma már olyan hatékony fogvatartási rendszerek működnek, amelyek képesek megvédeni a társadalmat anélkül, hogy megfosztanák a bűnelkövetőket a megváltás lehetőségétől. Budapesti fotókból nyílt kiállítás Tel Avivban. Ritter Doron az Én Budapestem című tárlatán fekete-fehér fényképeken elevenednek meg a magyar főváros utcái hangulatai. Az Izraelben született fotográfus gyermekkorában sok időt töltött Budapesten nagymamájával, Nádor Ironna fotóművésszel. Szapolyai János király eljelölésének 500. évfordulójára emlékeznek ma Tokajban. Az 1526-os Mohácsi csata után az országgyűlés ott gyűlt össze, és II. Lajos király halála után egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Az évforduló alkalmából a többi között ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak.
5: Időjárás.
6: Országszerte borult az ég, keleten esik az eső, napközben nyugat felől vékonyodik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megérénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Hol a határ? Észérvek vagy a szív diktál? Mit csinálok rosszul? Ismerős kérdések? Nyéki Gabriella mentálhigiénész szakember és Bredák Szandi ugyan nem tudja minden kérdésre a választ, de kibogoznak néhányat az életfonalából. Ez a Szívhangok, a Lakihegy Rádió magazin műsora.
7: Hello. Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't...

0: Szívhangok, az életre valók műsora.
1: Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Mai vendégem, mint mindig, Nyéki Gabriella diplomás mentálhigién és szakember pár és családkonzulens, de hívtunk egy szakembert is a témához. Méghozzá Bojnitzer Tom családállító szakember, coach a vendégünk, fontos téma, örökölt sorsunk hatása a párkapcsolatainkra. Erről fogunk most beszélgetni. Manapság azért eléggé népszerű, azt gondolom, az a téma, hogy örökölt sors, de arról talán kevésbé beszélünk, hogy ez a párkapcsolatunkra milyen hatással lehet, mármint az, amit mondjuk a családi rendszerünkből hozunk. Úgyhogy erről beszélgetünk ma Tommal, illetve Gabival.
2: Nagyon könnyű címkéket aggatni emberekre, mert ebben a felgyorsult világban baromi egyszerű azt mondani valakire, hogy ő narcisztikus, nem nézzük meg, hogy mi van mögötte. És éppen ezért pont az előző példa, vagy a beszélgetés előtti példára utalnék, hogy nagyon sok olyan workshop létezik, ahol gyógyítsuk ki magunkat az anyasebből, apasebből, de ezt nem lehet általánosítani. Én nem hiszem azt, hogy mindenkinek van anyasebbe, apasebbe, és ugye kérdeztétek, hogy nekem milyen gyerekkorom volt. Én úgy emlékszem rá, hogy nekem tökéletes, csodálatos gyerekkorom volt. Egy-két gyerekként imádtak a szüleim.
1: Érdekes, hogy te úgy fogalmaztál, hogy te így emlékszel rá. Itt ez a kulcs, hogy az ember hogy emlékszik rá, aztán lehet, hogy a valóságban lehet, hogyha valakinek elmesélni, de azt mondaná, hogy hát ez azért nem volt annyira tökéletes, de a lényeg, hogy te így emlékszel rá.
2: Hát nagyon jó füled van egyébként, nagyon jó kihallod a vezérmondatokat. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember az emlékezetébe hogyan idézi föl, vagy hogyan teszi el ezeket a dolgokat. És ugye aminek a másik véglete az, amikor valakinek nagyon rossz, és most ne is menjünk bele, hogy milyen történetek lehetnek, de akkor pedig mondjuk egy lehasítás nevű, mondjuk pszichológiai fogalommal, amikor nem akar emlékezni valaki.
1: De ez egy önvédelmi mechanizmus, nem? Tehát, hogy annak haszna van.
2: Hát persze, mert hogy az embernek az egyetlen és legfontosabb dolog az a túlélés. Tehát ez évezredek óta így van, először a mamutokkal küzdöttünk, most a podcastekkel, szóval mindenfélékkel, ahol az embernek túl kell élnie egy-egy helyzetet, és pont ugyanilyen dolog ez, hogy egy-egy emlék annyira meg tudja nehezíteni, vagy esetleg megkeseríteni, vagy annyira traumatizálja az ember életét, hogy mondjuk lehasít ebből valamit. Hála Istennek nekem, tehát attól függetlenül, hogy a szüleim elváltak, de olyan mintát láttam például válásra is, hogy utána, amikor már nekem gyermekeim születtek, akkor a szüleim, mindenki a saját párjával, közösen együtt voltunk karácsonykor, nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki. Jó, hogy ebben azért most nem szeretném most itt nagyon messzire menni ebben a történetben, de én ugye pszichológiát tanultam egy darabig, mert aztán egy picit szűknek éreztem ezt a kabátot, és akkor ezt abba hagytam. De elég sok időbe telt, mire ez a családterápia mondjuk a saját családomnál működött, volt egy nagyon kedves pszichológus barátom, és akkor úgy leültek, és azt mondták, hogy ők a gyerek miatt, jelen esetben én voltam, azt mondták, hogy érdemes nekünk jóba lenni, hiszen mi, akárhogy is alakul az életünk, mi mindig össze leszünk kötve, akár a gyerek által, akár az egyet eltöltött 20-30-50 év után, és ez most nem csak a mi családunk, hanem bárki másé, és én azt gondolom, hogy ez egy követendő példa.
1: Hú, ez nagyon érdekes, amit most mondasz, mert erre is azt kell, hogy mondjam, hogy nem ez a jellemző, és hát gondolom, Gabi, nálad ugye eléggé sok pár is megfordul, és alapvetően azért nem ez a jellemző, hogy akkor, ha van már közös gyerek, hogy akkor tartsuk a gyereket szem előtt. Ez nagyon jól hangzik, de aztán a gyakorlatban nagyon sokszor nem így van, hanem kicsit azt tapasztalom, azt hallom innen-onnan, nekem ebben mondjuk nincs tapasztalatom, tehát inkább hallomásból, hogy így valahogy a gyereken keresztül szeretnének egymásnak ártani, egyébként a, hát most már így ex-párok, és azért nyilván ez nem jó, mert ez a gyerekre van valamilyen hatással, de hogy miért lehet ez? Ott még nem múltak el az érzelmek, ott még van a düh, a harag? Miért lehet ez?
3: Hát véleményem szerint nagyon sokszor valamilyen fajta sebb van ott, ami nincsen kigyógyulva, vagy nincsen meggyógyítva, és nagyon sokszor ilyen hatalmi harcokat játszanak a szülők, és igazából nem csapatként működnek együtt. Én azt gondolom, hogy a gyerekek alapvetően nem tehetnek arra, hogy a szülőknek a érzelmi viszonya megváltozik. Én azt is látom nagyon sok családnál, hogy ugye családot üzemeltetnek, párkapcsolatot nem, és mivel a párkapcsolatot nem üzemeltetik, előbb-utóbb valami fogott történni, hogy megjelenik egy harmadik személy, és elválnak, vagy nagy nehezen belekezdenek abba, hogy újra egymáshoz közeledjenek. Én azt gondolom, hogy amit a Tom is mond, hogy nagyon fontos az, hogy a gyerekeknek a lelki egészsége érdekében fontos az, hogy a szülők azok partneri viszonyban maradjanak, hiszen akármit is csinálnak, ők mindig egy család maradnak. Uh-huh. És azért az nem mindegy, hogy a következő új pár például mit gondol, majd a volt férjről, vagy a volt feleségről, de szerintem az egy nagyon jó gyakorlat, hogyha jóba vannak egymással, és a gyerekek érdekeit nézik. Én azt szoktam mondani, hogy a gyerekeken keresztül szeretjük a másikat. És hogy vannak dolgok, amik elmúlnak, és ennek is helye van az életben.
2: Azért izgalmas, amit most a Gabi mondott, meg eleve a kérdésfelvetés, mert ugye nem terveztük, hogy fog alakulni a mai beszélgetés, de volt egy vezér címünk, hogy ez az örökölt sorsunk, és ez nagyon nagy mértékben befolyásol bennünket. Tehát ha visszautalhatok akkor az eredeti témánkra, hogy például egy család hogyan tud együtt működni, azután, hogy például már az a bizonyos kapocs, az a szerelem, az a szeretet elmúlt, ez nagy mértékben függ attól, hogy mit hozunk otthonról. És mi eredetileg most a sajátunkról beszéltünk, de ez ugyanígy igaz a fölöttünk lévő generációkra, transzgenerációkra. Mit láttunk, mit örököltünk, mit hallottunk, mit éltünk meg gyerekként például. Tehát, hogy valaki, aki ugye nap mint nap találkozom a klienseimnél, ugye elsősorban családállítás vagy coaching alkalmával, abban, hogy azt gondoljuk, hogy ez a mi általunk követett példa, ez a mi életünkből jön. És akkor elkezdjük egy picit így, tudod, a hagymahéját, ahogy a Shrekből tanultuk szépen lehántani, és kiderül, hogy hát ez már akár több generáció óta is például egy női minta a családban. És Böszörményi Nagy Iván kiváló kutató, akinek az elméletében megjelenik a lojalitás. És ugye ez a lojalitás konfliktus, és ezzel tényleg nap mint nap találkozom, bizonyára ismeritek ezt a kifejezést, amikor az ember azt gondolja, hogy ő nem lehet boldogabb, mint az édesanyja. Vagy ő neki nem jár több anyagi siker, mint az édesapjának. És ezt a magáinak véli ezt a gondolatot, de aztán egyszer csak kiderül, hogy hoppá, hát ezt már én hoztam magammal.
1: Nekem mindig az merül fel fontos kérdésnek ilyenkor, hogy itt mennyire tudatos, vagy mennyire tudattalanul működnek és aktiválódnak ezek, akkor most beszéljünk sémákról akár, illetve hogy hol kezd kicsi lenni a kabát, szóval, hogy hol kezdi el az embereket ez zavarni, egyáltalán őket kezdi el zavarni, vagy a környezetét kezdi el zavarni, vagy a környezete veszi észre, hogy kicsit kilóg a lóláb, vagy az, hogy figyelj, ez igazából nem is biztos, hogy a te személyiségedhez tartozik, csak ezt láttad otthon, és ezért viszed magaddal.
2: Egyrészt nagyon jó felvetés, és pontosan így van. Tehát, hogy az emberek nem tudják függetleníteni magukat attól, ahonnan érkeztek. Nézzünk egy egyszerű példát, jó? Tehát van egy párkapcsolat. Valakivel találkozom, új kapcsolat, egy férfi és egy nő, és ne is menjünk most ebbe jobban bele, de egy kapcsolatról beszélünk, ahol két ember van, és ott nem két ember érkezik egy kapcsolatba. Ott a két embernek a teljes családja megérkezik ebbe, hiszen ő lehet, hogy azt gondolja magáról, hogy ő egy teljesen önálló személyiség, de mindeközben látott valamit egész kisgyerekként, úgynevezett szocializációs korszakban, amikor otthon élt a szüleivel, akik kimondatlan dolgokkal, nem jó szó, de megfertőzik az embert, hiszen egyszerűen magamba szívom azt. Hát honnan tudnám, hogy mi a helyes, hogyha nem azt látom? Vagy honnan tudom, hogy ez nem helyes, hogyha ezt látom?
1: Egyébként nézzük már meg, ez nagyon érdekes, amit mondasz, akár Gabi hozzád is szólhat a kérdés, hogy körülbelül hány éves korban kezd el kapizsgálnia? Hát még fiatal, még talán gyereknek is nevezhetjük, hogy lehet, hogy nem minden úgy van, ahogy én anyától meg apától látom. Tehát, hogy mikor kezd el úgy gondolkodni, hogy fú, hát anya meg apa nekem azt mondta, hogy az alma csak piros lehet, de hát én az iskolába zöldet kaptam, akkor most ez hogy is van?
3: Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet korhoz kötni. Az teljesen biztos, hogy amikor a tinédzserkor megjelenik, akkor van egy ilyen identitáskrízis, és ott nagyon sokszor a gyerek a saját szülei elvei ellen megy, és akkor ott próbálgatja a szárnyait. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy az ember akkor kezd el úgy igazából ezzel foglalkozni, amikor nehézé válik az élete valamilyen
1: területen. Ja, és területen. Ott kezd el gondolkozni.
3: És akkor van... mondjuk nem működik neki a párkapcsolat, vagy nem működik neki a pénzügyi teremtést, vagy lebetegszik. Ugye a fizikai testünk, hogyha lebetegszik, az mutat nekünk mindig valamit. Tehát, és akkor elkezdünk indulni valamilyen úton.
1: Mi is indulunk, de csak egy zenényi útra, utána pedig visszatérünk Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénis szakemberrel, pár és családkonzulenssel. Vendégünk Bojnicer Tom, családállító terapeuta, coach, a témánk pedig továbbra is az örökölt sorsunk hatásai a párkapcsolatra, bár azt gondolom, hogy annyira széles skálán mozog ez a téma, hogy mint ahogy most is, így a következőkben is több mindent is érintünk ezen a témán kívül is.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Továbbra is a témánk az örökölt sorsunk hatásai a párkapcsolatra, de beszéljünk egy picit arról, hogy vajon fiatal felnőttként, mikor jön el az a pont, amikor azt érezzük, vagy azon kezdünk el gondolkodni, hogy amit otthonról hozunk, amit a szüleink, anyukánk, apukánk, nagyszüleink mondtak nekünk a világról, az nem biztos, hogy feltétlenül úgy van. Vendégünk továbbra is Bojnicer Tom, családállító, terapeuta, coach, illetve természetesen itt van Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens. A kérdés tehát adottom, mikor vesszük észre, mikor kezdünk el azon gondolkodni, hogy nem biztos, hogy mindent feltétel nélkül el kell hinnünk és fogadnunk arról, a világról, amit mi otthon kapunk, amiről mi otthon tulajdonképpen kapunk egy képet, aztán lehet, hogy utána, amikor tényleg belekerülünk már az iskola rendszerbe, vagy akár később bármilyen rendszerbe, legyen szó munkahelyről, hogy egyáltalán eljön-e az a pont, hogy megkérdőjelezzük azt, hogy nem minden úgy van, ahogy otthon tanultuk.
2: Csak kérdést azért pontosítanám, mert nem biztos, hogy valaha is rájön, hogy nem stimmel valami.
1: Ezt is szerettem volna kérdezni, hogy feltétlenül mindenki rájön-e, vagy elkezd ezen gondolkozni.
3: Hát ez ugyanaz, mint a Matrixban. A piros tabletta, meg a kék tabletta.
1: Meg nekem
3: a lehetőség megvan rá, igen, a változásra.
1: Igen. Mondj csak nyugodtan.
3: Nem csak a kérdés az, hogy az emberben van-e hajlandóság arra, hogy változzon? Vagy így neki most pont jó úgy, ahogy van?
1: Nekem van olyan ismerősöm egyébként, és most behozok akkor egy címkét idézőjelbe, ezt az infantilizációt, tehát hogy akit úgy nevelnek, még nem tudom, 40-50 éves férfit is, hogy anya kicsi fia, és van ilyen, ott kevésbé látom azt, hogy ő igényelni, vagy igényelni, de nem mer mondjuk kilépni, vagy megváltozni, viszont általában minden másban azért azt látom, hogy azért úgy próbálgatják, hogy mégsem úgy, hát azért felnőtt emberként már csak szabadjon már kipróbálni, meg a családomban mondjuk más szokásokat bevezetni, vagy máshogy csinálni a dolgokat.
2: Hát igen, de ez szerintem egy nagyon egyszerű példával tudom szemléltetni, tehát van egy csomó olyan fiatal, aki nagyon fiatalan elköteleződik, tehát mondjuk 14-15 éves korában belemegy egy párkapcsolatba. Nem úgy, hogy
1: ez tényleg jó fiatal. Igen.
2: Hát jó, de mondjuk az első szerelem. Uh-huh. És valamiért ez egy különleges eseményként 10-15 évig végig kíséri az életét. És mondjuk 30 éves korában rájön arra, hogy ahogy szoktuk mondani, ugye az étlapon nem csak csirkemell szerepel, hanem van rántott sajt is. Uh-huh. És nem biztos, hogy észreveszed, hogy veled van a baj. Tehát, hogy egyszerűen uh-huh. neked az lehet komfortos attól, hogy esetleg a külvilág azt mondja, hogy na hát ez mit csinál. Mert attól a te életed még lehet jó. A te életed az a te életed. Tehát én mindig azt mondom, hogy nem kell mindenképpen valakibe belemagyarázni a traumát. Akkor kezdődik a traumatizált életből való kilépési vágy, amikor már tényleg azt érzed, hogy úristen, nem tudok tovább, nem tudok megtenni egy lépést előre, mert a lábam mindig hátrafele vinne. Uh-huh. Családi lojalitás, legyen ez bármi, olyan konfliktusok, amiket te hétköznapinak vélsz, teljesen szokványosnak érzed, de valójában a környezeted által ez nem egy hétköznapi történet. Azt mondják, hogy úristen, hát 30 éves vagy, hogy 50 éves vagy, még mindig édesanyáddal élsz. De neked ez egy normális állapotnak tűnik.
1: Ez amúgy tényleg nagyon érdekes kérdés, hogy akkor mi az, ami ösztönöz a változtatásra, vagy akár mondjuk egy családállításra elmenni, egy szakembert keresni, az, hogy mások nyomasztanak idézőjelben ezzel, vagy az, hogy benned megfogalmazódik az, hogy lehet, hogy itt valamit kéne változtatnom.
3: Én azt gondolom, hogyha eléggé fáj valami, akkor fogsz nekiállni. Amikor azt látod, hogy ott vagy 50 évesen, és még nincs egy normális párkapcsolat.
1: És szerintetek tartanak ott ma az emberek, legalábbis itt Magyarországon, hogy azt mondom, hogy jó, hát akkor most kezdjünk el ezzel foglalkozni.
3: Én azt veszem észre, hogy egyre több fiatal jár hozzám, egyre több fiatal házaspár jár hozzám, és azt is észrevesztem, hogy az ilyen 50-40 év fölöttiek is szállingóznak befele.
1: Na jó, de miért?
3: Mi az azért, mert nem működik valami. Uh-huh. Mert rájön arra, hogy nem jó a házassága, rájön arra, hogy mondjuk nem tud teremteni pénzt. A fiatalok meg azért, mert És ez nagyon fontos, és pont amit előbb kérdeztél, nekem van olyan fiatal kliensem, aki például így mondta nekem, hogy ő nagyon szereti a szüleit, de azt érzi, hogy ez vannak olyan területek, amiben ők nem azt a mintát adták neki, amire neki szüksége lenne. És én ilyenkor azt szoktam neki mondani, hogy és hogy mit szeretne? Szerinte hogy néz ki egy számára ideális család, vagy egy ideális párkapcsolat, ideális nő, vagy egy ideális férfi? És ez nem azt jelenti, hogy hogy szokták 90-60-90 a nőknél, vagy nem tudom.
4: Ja, ez a tökéletes test?
3: Igen. Nem erről van szó, mert hogy nagyon jól tudják a határaikat, nagyon jól tudják, hogy mit szeretnének, és ez nem a nagy külsőségekről beszélnek, hanem inkább ilyen lelki kapcsolódásról.
2: Annyi aspektusa van minden egyes kérdésednek, és nagyon örülök, hogy így egymásra találtunk, akkor most így hárman, mert mindenhez lehetne hozzáfűzni valamit, de én azt gondolom, hogy itt sem lesz egy és osztatatlan igazság. Tehát mindenkinek megvan a maga ideája, mindenkinek megvan a maga élete, és ki később, ki korábban valahogy rájön arra, hogy érdemes lehet, ha úgy érzi, változtatni. Uh-huh. És akkor fog elmenni majd talán szakemberhez. És ugye Gabival egyetemben én hozzám is nagyon sok pár jár párkapcsolati tanácsadásra, coachingra, és azt látom, hogy a mai, és nálam is nagyon nagy szerencsére azt mondom, hogy nagyon sok fiatal, ami most a fiatalt, azt ugye érdemes kategóriákba, nem biztos, hogy érdemes kategóriába sorolni, de azt mondom, hogy 30 év alatti fiatalok, akik esetleg házasság előtt vannak, és már most szeretnének egy picit jobban megismerkedni egymással. Na, ez egy nagyon ritka állapot, ilyennel az elmúlt években 2-3 pár volt összesen, akik azért, hogy a házasságnak úgy tudjanak neki menni, hogy már megismerik egymást, és feltárjuk azokat a esetleges traumatizált állapotokat, amit a szüleiktől vagy bárhonnan a szocializációjuk során összeszedegettek. Ez egy nagyon különleges dolog, és erre nagyon büszke vagyok, nem magam miatt, hanem azokra a fiatalokra, akik így gondolkoznak. Uh-huh. Ez nagyon ritka ez a felelősség teljes, hogy úgy menjünk bele egy házasságba, úgy menjünk bele egy tartós kapcsolatnak a legalizálásába, házassági formában, hogy az mondjuk egy kicsit kitisztított kérdés.
1: Egy kicsi zenei pihenőre megyünk, maradjatok velünk a folytatásban is, ha tehetitek, Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel, valamint vendégünkkel, Bojnitzer Tom családállító terapeutával, kóccsal beszélgetünk az örökölt sorsunk hatásairól, mégpedig a párkapcsolatra milyen hatással vannak. Ezek az otthon eltanult, otthonról örökölt dolgaink egy zenében.

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Örökölt sorsunk hatása a párkapcsolatokra. Még mindig ez a témánk Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár- és családkonzulenssel, valamint Bojnicer Tommal, családállító terapeutával, kóccsal. Gabi itt a szünet alatt mindenképpen jelezte, hogy szeretne még a témához valamit mondani, úgyhogy itt a lehetőség.
2: Nagyon fontosnak tartom azt, hogy én szeretem a kérdőíveket, hogy legyen valamilyen produktum, amit csinálunk. Én a Thomas Kéman kérdőívet szoktam alapvetően így kitöltetni a párokkal, és minden párnak van egy veszekedési forgatókönyve. Ez kettő vagy három mindig szokott lenni.
1: De ez ilyen tudatalatti? Tehát nem annyira tudatos, hanem ahogy
2: mindig ugyanúgy fejeződnek be a veszekedések. Tehát általában ezt hívjuk forgatókönyvnek, vagy én ezt hívom forgatókönyvnek, és nagyon sokszor én van, hogy leíratom velük ezek a veszekedési forgatókönyvet, hogy ez így hol történik, és hogy lássák azt, hogy hol lehet ezt megállítani. A másik az, hogy mi használjuk, vagy én minden páromnak elmondom a time-out technikát, mert amikor idegesek vagyunk, akkor harából beszélünk, akkor veszekedni akkor veszekszünk, nem vitatkozunk, veszekszünk.
1: Mi ez a harából? Ugye nem haragot akartál mondani, hanem az
2: ilyen erőből. Uh-huh. Ugye egy férfivel szemben nehéz veszekedni, mert a férfinek ugye az amigdalai ilyenkor bekapcsol neki, és akkor utána jön egy ilyen sötét felhő, vagy nem tudom, és a férfiben ilyenkor egy ősi ösztön elindul. Ugye a prefrontális kéreg az, ami a optimális esetben ugye működik, tudja a dolgokat, és amikor valamilyen veszélyhelyzet jön, ez az üs és szaladj verzió, amigdala bekapcsol, és a férfiaknak ugye az ősi ösztönök miatt ez mindig bekapcsolódik, hogyha veszélyt éreznek. Én azt gondolom, hogy egy nő nem tud soha nyerni egy férfivel szemben veszekedésben, mert biztos, hogy vesztesek leszünk, és feszült helyzetben nem tudunk érdemben jó döntéseket hozni. Azzal csak a másikat megbántjuk, és annak nem sok értelme van. És én ezért szoktam alkalmazni a time-out technikát, ami azt jelenti, hogy amikor látják, hogy komolyodik a veszekedés, tehát már nem vitatkoznak, hanem átmennek veszekedésbe, akkor kimondanak egy szót, és mindenki tudja, hogy az a szó, az a time-outot jelenti, és ilyenkor elhagyják a teret valamelyik, 20 percig nem beszélgetnek, maximum egy órán keresztül, és utána viszont átbeszélik a dolgokat, és nagyon fontos, hogy azt beszélik át, hogy mi az én egyéni felelősségem abban, hogy ide jutottunk, és most a Tomra vagyok kíváncsi.
3: Ez egy nagyon optimalizált verziója a veszekedésnek, és én egyébként abszolút adnám, hogyha ez így tudna működni a családokban. Abban nem értek teljesen egyet, hogy egy nő nem nyerhet egy férfival szemben, mert szerintem ugye most nézzük meg az ősi mintát. Ugye a nő a tűzőrzője, aki otthon van, tehát megvan a klasszikus szerep. A férfi elmegy vadászni, ő hozza a mamutot, művédi meg a családot mindentől. Ezek a klasszikus szerepek. Az a probléma, hogy a 21. századra ezek a klasszikus szerepek teljesen összemosódtak. Elfogytak, kiértéktelenedtek. Ami azt jelenti, hogy persze a férfi elmegy

0: vadászni, ugyan nem mamutra, hanem állásra és sok pénzre, de a feleség, vagy a hölgy, vagy a pár, bármely más tagja, az ugyanezt csinálja. Tehát most már a nők is ugyanúgy ennek a borzasztó szónak, ez az emancipációnak az áldozatául estek, hogy őnek kis karriert kell építeni. Nem is ez a lényeg, mert most nem a jó és rossz, hiszen ezt meg is beszéltük, és ez abszolút igaz. Nincs jó és rossz, csak más. Minden családban más. De összességében már az erőviszonyok nem azt mutatják, hogy a férfi jön a kőbaltával a mamut elejtése után haza, a nő pedig szép csendben fújdogálja otthon a tüzet, hanem ő maga is egy kőbaltás tűz őrző lett, mert ma már, és akkor itt a visszakanyarodva egy mondatra, aztán összemosódik már megint minden, de hogy örökölt sorsunk, szóval, hogy azt láttuk, hogy a szüleink hogyan élnek, hogyan csinálják ezt a harcot, csak azt ki kell mondani, hogy a 21. századra most már az AI-tól, az internettől és mindentől annyira felgyorsult a világ, hogy az emberek annyi ingert kapnak, hogy inger bőségben szenvedünk, tehát nem inger szegénységben, és ezáltal az a fajta tűrőképesség, az a fajta alap hangulat, amivel hozzáállunk bárkihez, az szerintem nagyon sok csorbát szenved. Tehát mire a férfi hazaér, addigra a nő már olyan ideg állapotban van, ugye szoktuk, ideg állapotba kerül, ahogy szoktuk mondani ezt, hogy lehet, hogy semmi nem történt, de már az első szóra összeugranak. És egy ilyenben az eredeti mondatodra nem érzem azt, hogy mindig a férfi tud nyerni. Egyébként meg azt gondolom, hogy egy veszekedésben senki nem tud nyerni. Legfeljebb jól tudjuk hasznosítani azokat az információkat, amit ott ha és amennyiben time-out-tal, vagy bármi más stop szóval, vagy bármivel meg lehet állítani egy ilyet. Hát én nagyon büszke vagyok rád, hogyha nálad ez működik. Én nem nagyon tudom a klienseimet, hogyha olyan állapotba kerülnek, ideg állapotba kerülnek, akkor általában a time-out vagy a stop szabály az nem tud olyan jól működni. De legyen így, én azt kívánom, hogy ez egy nagyon jó dolog lenne, ha ez tudna működni.
1: Mi az, ami tud? Akkor mit tudsz nekik ilyenkor mondani, hogyha ugye eredetileg az volt a kérdésem, hogyha egy teljesen más mintázatot hoznak otthonról, konfliktus kerülő, konfliktus megoldó, beszéljük meg, szőnyeg alá söpörjük, tehát ennyire ilyen ellentétes mintákat hoznak otthonról, gyakorlatot.
0: Ugye azt tudjuk mondani, legalábbis az én tapasztalatom alapján, hogy az ellentétek vonzák egymást, ez egy régi mondás. És ilyen értelemben abban nincs baj, hogyha az egyik konfliktus kerülő, a másik pedig inkább beleáll a dolgokba, vagy az egyik szereti kimondani a dolgait, a másik pedig inkább magába forduló. Ezzel nincs baj. Én mindig azt mondom, hogy és a világon nem csak a párkapcsolatban, hanem mindenben az a baj, ha ez szélsőséges formában jelenik meg. Tehát nem az a lényeg, hogy én kimondom és te nem, hanem az, hogyha én annyira mondom ki, te pedig annyira nem, hogy ebből már konfliktus lesz. Mert miért ne lehetne az, hogy az egyik egy olyan nyugodt természet, nem mondja ki, persze aztán majd évek múlva tök jó lesz, mert jön hozzám, és sok pénzt keresek rajta, de összességében valószínűleg ez egy jól működő párkapcsolat tudna lenni. Aha. Mert az egyik egy képes befogadni ezt a sok-sok energia töbletet, amivel a másik megérkezik, de hát szóval mi most folyamatosan próbálunk olyan dolgokat modellezni, amit nagyon nehéz és nem is lehet tulajdonképpen, de hogyha a kérdésedre, én szerintem abban nincs baj, hogyha egy párkapcsolatban úgy mennek bele emberek, hogy ők esetleg kicsit közepesen vagy nagyon-nagyon különböznek egymástól, csak ne szélsőséges legyen ez a dolog, tehát ne az legyen, hogy én mindenáron a saját igazamat akarom bizonyítani, te pedig annyira magadba fordulsz ettől, hogy bármi olyan levezetést keresel, ami már nem egészséges, és akkor nem is nevesítenék itt dolgokat, hogy hova szoktak fajulni az ilyen dolgok.
1: Azt hiszem, ránk fér egy kis zenei pihenő, folytatjuk utána Nyéhi Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel, illetve Bojnicer Tom családállító szakemberrel, kóccsal, örökölt sorsunk hatása a párkapcsolatra. Ez továbbra is a témánk. Várunk titeket vissza.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Köszi, hogy itt vagytok, ez továbbra is a Szívhangok podcast. Én még mindig Bredák Szandi vagyok, a vendégeim sem változtak. Nyiki Gabriella diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens, és Bojnicer Tom, családállító, terapeuta, coach. A témánk továbbra is az örökölt sorsunk hatása a párkapcsolatainkra. Hogyan lehet felismerni, hogy akár például egy vitában, egy konfliktus helyzetben, vagy bármilyen családi helyzetben, párkapcsolat helyzetben két család története találkozik, de mondom máshogy, felírtam három talán szinoníma, áttétel, projekció vagy séma kivetítés. Tehát, amikor, most akkor maradjunk megint a konfliktusnál, hogy amikor van egy helyzet, egy konfliktus, honnan tudom, van-e bármilyen ilyen jelző, hogy ez tényleg annak a helyzetnek szól, vagy bekapcsolt nálam, hogy amikor apukám ezt meg azt csinálta, mondok konkrét példát, például szegény férjem nem tehet róla, de például amikor hatszor visszakérdez valami miatt, tiszta ideg leszek, mert nekem apukám nagyot halló, illetve hát ilyen alkalmi süket mondjuk így, az agyamra ment mindig ezzel, hogy mindig 60-szor visszakérdezett, vagy például nem tudom, ha valaki sokat tüsszent egymás után, az is idegesít, mert ennek is megvan az oka, hogy miért. De ez az én dolgom, ezzel nekem van dolgom. Ettől függetlenül már feszült leszek, már nem úgy szólok hozzá, és már jön a konfliktus. Tehát áttettem azt az érzelmi állapotomat, ami 10 évesen felidegelt, a mostanra, amikor semmi köze a mostani helyzetnek ahhoz, és hát remélem, és bízom benne, hogy nem az egyetlen ilyen, aki én mondjuk már talán néha tudom ezt tudatosítani, de nagyon sok helyzetben van, amikor nem is tudja az ember tudatosítani, vagy valaki leteszi, mint ahogy itt, egy, nem tudom, a pasi a poharat úgy, hogy nincs alátét. A Joyce ettől ki van, mert az anyukája mindig ki volt. Tehát, hogy értitek, mire akarok célozni, hogy hol van az a pont, amikor az ember tudja tudatosítani, hogy ez most nem ennek a helyzetnek szól.
2: Hát szerintem ahhoz nagyon-nagyon ismeret kell, hogy valaki ezt hogy ezt meg tudja állapítani, és nagyon sokszor minta alapján működünk.
1: Uh-huh. Automatizmusok által, nem? Annyira hát nehéz.
2: Ezek olyanok, olyan mintáink, amik belénk vannak égve. Uh-huh. És szerintem egy párkapcsolatban főleg az, én úgy szoktam ezeket definiálni, hogy amikor találkozunk, akkor ugye, amit a Tom is mondott, két család találkozik, és ez olyan, mint a két hátizsák lenne rajtunk. És hogyha mondjuk a konfliktusainkat nem beszéljük meg, akkor vagy egy követ, vagy egy kavicsot, vagy egy sziklát beleteszünk ebbe a hátizsákba. Mm-hmm. És egyre terheltebb lesz a párkapcsolat. És azt gondolom egyébként, hogy ahhoz nagyon tudatos párkapcsolatban kell élni, hogy mondjuk ne a gyerekkori mintáink, azok, amik mondjuk bekapcsolódjanak, hiszen automatizmusan ez megjelenik.
1: Oké, de például amikor nálam mondjuk ez a példa van, most nyilván csak azért hozok konkrét példát, hogy érthető legyen, hogy igen, akkor megint háromszor visszakérdezett, és sajnos én agresszíven reagáltam, akkor előtte, mielőtt reagálok, veszek egy mély levegőt, elszámolok 3-ig, és tudatosítom, hogy ez nem ennek szól. Sőt, nekem volt már olyan, hogy el is mondtam, hogy ne haragudj, nem a te hibád, tudom, hogy nem hallottad, de benyomsz nálam egy triggerpontot ezzel, és az agyamra megy. De nem te, hanem maga a helyzet vált ki belőlem egy feszültséget.
3: Ez így van.
4: Ez abszolút így van, és tényleg csak csatlakozni tudok ahhoz, amit Gabi mondott, hogy az ön is...
1: Nem csak, hogy ezt akartam kérdezni, csak hogy akkor ez komoly önismeret kell ehhez, meg hogy hány és hány olyan konfliktus lehet, aminek amúgy ez az alapja, hogy a reakcióm nem is neki szól, hanem valami korábbi dolognak, csak ezt nem ismerem fel.
4: Hát persze, ezt nem ismered fel, hiszen nem tudod magadat folyamatosan kívülről figyelni. Benne vagyok, tehát ha belállok egy szekrénybe, nem tudom odébb tenni. Benne vagyok, tehát nem tudok ebben mit kezdeni, és muszáj. Éppen ezért azt gondolom, és akkor az egyik kedvenc témámnál tartunk, ha már így behozhatom, ugye, és örülök, hogy Gabi ezt így behozta már, ez az önismeret. Tehát, hogy nem véletlenül gondolom ezt rendkívül fontosnak, és tényleg csak azért említem meg, hogy nálam például az iskolában külön önismereti folyamat van 14 hónapon keresztül, mert én azt gondolom, hogy ha saját magammal tisztában vagyok, sokkal könnyebb utána másnak esetleg, nem is azt mondom, hogy tanácsot adni, csak kísérni. Én szeretem ezt a kísérő fogalmat, mert ez egy fontos része a dolognak. De hogy az önismereti csoportoknak szerintem ezért van abszolút létjogosultsága, hogy az ember, hogyha ventilál. Tehát tulajdonképpen ki tudom ventilálni magamból, olyan közegben a problémáimat, ahol még akár megoldás is születhet rá. Mert ezt otthon nem biztos, hogy a férjed megérti, hogy a hatodik visszakérdezés az nem neki szólt, hanem egy minta alapján. De ha ezt tudod, és már megfigyelted magadon, egy olyan csoportban, ahol szinte mindenkinek van egy tüsszentős vagy visszakérdezős története, akkor ott ez nem tűnik negatívnak egyáltalán, és hogy te is jobban meg fogsz nyílni, sokkal jobban mögé fogsz látni a történetnek, ráadásul, hogyha ott van egy kiváló szakember, mondjuk, mint a Gabi, akkor azt jól lehet kezelni az ilyen helyzeteket, és nagyszerűen lehet ebben fejlődni. Én abszolút hiszek az önismereti csoportokban, hiszek az önismeret folyamatában, hiszek abban, hogyha az embernek nincs megfelelő önismerete, akkor kicsit ilyen félkarú óriás lesz egész életében, mert nem tudja egyszerűen, hiszen hány és hány alkalommal van az, hogy vezetés közben, most akár magamról is beszélek, én ugye nagyon sokat motorozom, de amikor autóba ülök, belőlem is előjön a duvad. Tehát, hogy valaki rám dudál, és abban a pillanatban robbanok. És akkor úgy megnéztem, hogy édesapám volt az, aki hát igen, kiugrott az autóból meg. Mert hogy ez egy minta, és hát nem vagyok rá büszke, de ha mögé tudsz nézni, hogy ez honnan jön, akkor mosolyjal el tudom engedni a rám dudálót. Legalábbis megpróbálom.
1: Amúgy ez olyan érdekes, amit mondasz, mert ugye örökölt sors hatásai a párkapcsolatra. Itt van benne az örökölt szó, de hát akkor ezek szerint a mellett se lehet elmenni, hogy azért vannak olyan emberi tulajdonságok, amit öröklünk. Tehát nem úgy, hogy ellátom, eltanulom, hanem genetikailag öröklöm azt, hogy mondjuk én, hogy reagálok. Nem?
2: Szerintem a genetika az... azt hiszem, a Máté Gábornak volt egy előadása, és ő mondta azt, hogy a genetikának nincs is olyan nagy köze az emberi életéhez valójában, mint amit mi gondolunk. De szerintem minták vannak.
4: Igen, csak van egyszer a genetika, és van az epigenetika. Uh-huh. És a kettő nem teljesen fel.
1: Mondd el, hogy mi az epigenetika, aki esetleg nem tudná nézőink közül.
4: Epigenetikának ilyen értelemben azokat a fajta, de például most itt egy nagyon egyszerű képlettel tudjuk, mert nem DNS-ek által kerül belénk bizonyos információ, hanem rengeteg más szocializációval és egyéb. Kvázi, tulajdonképpen ez is genetika.
1: Hát eltanulod, nem? Tehát amit látsz, amit tapasztalsz.
4: Nem, tehát nem. Az egy része csak ennek, uh-huh. De az epigenetika nagyon sok példát lehetne hozni tudományos cikkekből, de azért nem szeretném elvinni ebbe az irányba, mert az alapmondatunkhoz, az örökölt sorsok egy picit félre tudja vinni ez egész gondolkozást. Ez megint egy séma. Ugye, hogy örökölt, az emberben van egy olyan, hogy mindannyian, amikor megszületünk, akkor valamilyen negatív csomagot öröklünk, és kérdezted, hogy milyen gyerekkorom volt. Szóval én nem negatív csomagot örököltem, vagy legalábbis úgy érzem, hogy nem. Bár itt most lehet, hogy ellentmondásba keveredek magammal, mert nálunk családilag, ugye holokausztól kezdve nagyon sok olyan dolog van, amit én úgy érzek, hogy valójában tényleg epigenetikailag örököltem. Uh-huh. Tehát amikor én életemben először jártam egy országban, akkor bennem ezek előjöttek, ezek a történetek. Uh-huh. Uh-huh. Előjött belőlem olyan érzelem, olyan túlfűtött érzelmi reakció, amit nem tudtam, hogy hogyan kell, vagy hova kell, tehát hogyan kell kezelni, vagy hova kell ezt tenni. És aztán persze, hogy az ember felnő, akkor megérti meg a tanulmányok során, de az öröklést azért én ebben az esetben nem szeretném ennyire kőbevésett igazságként kezelni, mert ez megint olyan, mint a narcisztikus, meg az egoista, meg a... Szóval, hogy ez nem predesztinál bennünket, hát ebből van kiút. Van egy alapcsomag, persze van egy setup, amivel érkezünk a világba, amit főleg úgy tudunk, hogy ugye tudjuk, hogy a terhesség alatt rengeteg információt szedünk össze, stb. Ebben ne is menjünk most bele. De az első 7 év alatt az életünk gyakorlatilag minden információját, ami majd viselkedéstanilag fontos, azt szinte az első 7 év alatt azt mind ki is merítjük, tehát ezeket mind megszerezzük. Onnan nagyon nehéz már változni. És ez a ilyen értelemben ez lehet egy örökölt sors, csak ez nem örökölt, hanem ez egy megtanult sors, És ehhez még hozzájön az a általam picit képzavarokkal idézett epigenetikai dolog is. Szóval nagyon sok minden, csak annyi felé lehetne itt elmenni, tudod, ez egy olyan utelágazás, ahonnan legalább 30 felé el tudnánk menni, és nem szeretném sem a kedves nézőket, titeket ebben összezavarni, de ez az örökölt sors, ez ne az legyen az emberek fejében, hogy ez az ember mindenképpen örökölt egy nagyrakás követ a hátizsákjába.
1: Hát azt hiszem, hogy ez egy jó végszó itt a rádióban, ezt azért lehet még emészgetni, illetve egy kis időt hagyunk, de ha gondoljátok, akkor már akár most rámehettek Nyinki Gabriella YouTube csatornájára, és ott a folytatást is megnézhetitek, nem csak hallgathatjátok. Hiszen a Szívhangok Podcast videós formában elérhető Nyinki Gabriella YouTube csatornáján, vagy pedig a Spotify-on Szívhangok néven, sőt, ennek a beszélgetésnek a második felét is ott meg tudjátok teljes egészében hallgatni, hiszen itt a rádióban mindig a teljes beszélgetés egy részét mutatjuk meg nektek, ott pedig az előbb említett helyeken meg tudjátok teljes egészében hallgatni, illetve nézni. Bízom benne, hogy tetszik a téma, és hogyha bármilyen hozzáfűzni valótok van, akkor ne hagyjátok magatokba, 0620 95 95 107, ez egy SMS és Viber szám, de egyébként Nyinki Gabriella közösségi felületein is fel tudjátok vele venni a kapcsolatot, akár fel tudjátok tenni neki a kérdéseit, sőt, akár témákat is tudtok nekünk javasolni. Két hét múlva jelentkezünk új Szívhangok podcasttel. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
0: Egy újabb életfonal kibogozva. Kövesd a Szívhangok életre való magazin műsorát podcast formában is a Spotify-on és a YouTube-on. Ha hozzászólnál a műsorhoz vagy témát javasolnál, SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számon várjuk az ötleted.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
2: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
5: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszás kezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
6: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó egy részét, megkezdődött a Budapest Maraton. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus szerint ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat, és sokakat tönkretenne, ha a jelenlegi formájában fogadnák el a tervezetet. Szigorodnak a környezetvédelmi szabályok. Október 25-től a környezetszennyezési bírságnak el kell érnie az elkövető vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, hogy a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Az euró bevezetésével ugyanakkor az ország elveszítené önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós féken tartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnöke. két településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Baranya megyei Magyar Mecskén polgármestert és képviselőket, a Nógrád megyei Pásztum polgármestert választanak. Kezdődik a Budapest maraton. Ezekben a percekben több mint 10 000-en vágnak neki a 42 kilométeres távnak. A rajt és a cél a Pázmány Péter sétányon lesz, az útvonal pedig a Duna két partját és a belvárost érinti. A forgalomkorlátozásokról a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni.
7: Időjárás.
8: Országszerte borult az ég, főként a Tiszántúlon lehet eső, később nyugat felől vékonyodik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
9: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Balatonfüred Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Több művészeti program is kapcsolódik az első alkalommal megrendezett Miklósi Városnapok rendezvény sorozathoz. Október 14-én szerdán nyílik meg a Szigetszentmiklósi Alkotókör Együtt Alkotni Öröm című csoportos kiállítása a Városi Könyvtár Aula galériájában. Kontra Solti Eszter, a Városi Galéria vezetője rádiónknak elmondta, az évek óta hagyományosan megrendezett akciófestészet Szigetszentmiklóson idén több újdonsággal is várja az érdeklődőket. A program keretében ezúttal a monotípia festészeti technikát is ki lehet próbálni. Emellett a graffiti művészeti elemei is megjelennek. A galéria vezető hozzátette, a közösségi alkotásra is lehetőség lesz idén, amire három különböző lehetőség is lesz.
10: Van egy élményfestő programunk, amire előre kell jelentkezni, van egy közösségi festési program, és egy pikárant képkészítésünk lesz, ami egy magyar újdonság, mondhatni így. A pandémia alatt egy képzőművész hölgy, illetve egy fizikus kidolgoztak egy olyan technikát, egy olyan eljárást, amivel főként portrékat tudnak átalakítani színező technikára, tehát ez egy csiga kinézetű vonal.

0: munkájáról. Kiemelte, a tárlatvezetésen szó lesz a motívumok forrásairól, a különböző tájegységek jellegzetes díszítővilágáról, valamint a színek és formák szerepéről.
1: Bútorfestés az nagyon jellemző Magyarországra, katolikus, református, mindenféle templomokba. A felújítások azok azt gondolom, hogy aranykorát élik, aminek egyik nagy szervezője Amentéva, aki viszont itt Szigetszent Miklóson egy teljesen új, hagyományokkal nem rendelkező területen alkotott bútorokat. Hát egy templomban nem olyan egyszerű bemenni, főleg az ember, amikor nem ahhoz a valláshoz tartozik, ezért erre szerettünk volna egy alkalmat teremteni.
0: Jótékonysági rendezvénnyel támogatták a beteg gyermekeket Dunavarsányban. Az Élethajó Értékőrzőháló első alkalommal szervezte meg Ízek határok nélkül a szívek jegyében nevű ingyenes eseményét. A családokat ételek, gyermekprogramok és fellépők színes kínálata várta október 3-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A cél egy közösségépítéssel egybekötött adománygyűjtő akció megvalósítása volt. Megyesi Melinda, az Élethajó szervezet elnöke hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a program során közel 1 millió forint gyűlt össze a kórházban élő fiatalok számára. A befolyt összeget a település teljes egészében a gyermekek mindennapjainak megkönnyítésére fogja fordítani.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
2: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
1: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
2: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren, fel lehet ajánlani közcélokra a vagyonadó egy részét. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van. Több sérült állapot a kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az Irán barát jemeni húszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. A huszik az utóbbi hetekben többször is támadtak szaudi célpontokat, azért mert Riád a kormányerőket támogatja a jemeni harcokban. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizsját ért támadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, Ukrajna válaszolni fog a légi csapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy héten belül ez már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány három másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, kettőt a helyszínen láttak el. közcélokra is fel lehet majd ajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz.
6: Időjárás.
7: Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos száraz idő.
6: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu.
6: Starportré.
0: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
6: Minden héten
0: ugyanekkor, ugyanitt. Starportré Molnár Szabolcsal.

0: Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mik azok a tulajdonságok, amik egy embert számodra különlegessé tesznek?
2: Hát például valakinek olyan kreativitása vagy fantáziája van, ami nekem nincs, és ami úgy lenyűgöz.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
2: De egyébként az emberi tartás, például a nagypapámnak, Kozma Pálnak, aki kertészeti egyetem rektora volt, meg egy szőlőnemesítő akadémikus, rengeteg könyvet írt, ő neki nagyon nagy tartása volt, és tehát ezt nem is lehet tanulni, azzal az ember valahogy úgy születik. Itt belépett egy terembe, és olyan kisugárzása volt, egy olyan emberi tartása, hogy az úgy, tehát nem is mondott egy szót se, csak egy pillantás, és úgy olyan tiszteletet parancsoló. Tehát például számomra az is lenyűgöző. Akkor az erő, főleg a nőknél. Például a nagymamámat tudnám felhozni, tehát őnek is elég nehéz élete volt, de az ereje és a találékonysága az ami őt mindig túl tudta lendíteni a nehézségeken, és nem volt olyan szituáció, amiből ő ne tudta volna jól kivágni magát. Meg hát az emberség, meg a szív. Az emberség, szív, őszinteség. Most túl sok mindent felsoroltam,
1: nem
2: ugye?
1: Nem baj.
2: Tehát, hogy ezek nekem mind nagyon-nagyon fontos értékek, ami miatt számomra egy ember különleges lehet, és akire így felnézhetek. Én nem sok emberre nézek ám föl, vagy nincs is úgy szükségem arra, hogy valakire így csodálattal nézek. Vannak kedvenceim, írók, költők, énekesek, színészek. De például ilyen a férjem is. Tehát azt gondolom, hogy az előző dolgok, amiket felsoroltam, abból egy csomó megvan benne is, és talán ezért is a párom.
0: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Emlegette te is a nagyszülőket. Látja a kicsi gyermek a felnőttet, és akkor neki is olyan tartása lesz. Ő is úgy fog belépni, ő is úgy fog szólni, ő is úgy fog viselkedni.
2: Nem tudom, mert például én azt nem tudnám. Tehát én nem, szerintem én nem örököltem azt. Sajnos a nagyapánál ez valami nagyon egyedi.
1: Mint egy színpadi jelenlét a nagyapánál.
2: Igen, de én például a színpadot én egy játéktérnek érzem, vagy egy olyan dolognak, amikor az ember így eljátszadozhat a gondolata, hogy na most akkor mivé akarok válni. Most éppenséggel énekesnővé.
3: Kozma Orsi énekesnő.
2: De ezt meg nem tartásnak, inkább egy játéknak mondanám, a játékosságnak.
1: Nem, most csak az jutott eszembe, lehet, hogyha egyszer kipróbálod, most eszedbe jutott a nagypapa, és azt mondod magadban egyszer, hogy kipróbálod, amit a nagypapa csinált, hogy vajon ő mit csinált ott a térben, és akkor kipróbálod, és egyszer úgy mész fel a színpadra, hogy megpróbálsz bele menni a térbe te is, és akkor azt veszed észre, hogy egész másképp működik minden aznap este.
2: Igen, de ez ő belőle áradt. Tehát ez belőle annyira természetesen jött. Értem, amit mondasz.
1: Mert tehát, te hogy is őt, tehát őt
2: láttam is őt, de én nem ő vagyok. Tehát én más vagyok, és én szeretem magamba ezt a kis esendőséget, ugyanakkor ezt a néha kislányos, ilyen kacarásos énemet, és nagyon tisztelem őt, meg minden, de én meg én vagyok.
1: Milyen fontos, amit mondasz egyébként, hogy de én nem ő vagyok.
2: Igen.
1: Nem kell úgy csinálni, mint ő. Nem kell úgy csinálni, mint ő.
2: Én úgy látom magamat kívülről, hogy ilyen kicsit ilyen pajkos, kicsit olyan szégyellősnek tűnő, de azért így, ha nagyon-nagyon muszáj, akkor úgy oda teszi magát a színpadon. Tehát én ilyennek írnám le magam. Tehát én nem vagyok egy tekintét. Tudnék, ha akarnék, de mivel nekem teljesen más a belső indítatásom, meg ez eredendően nincs meg bennem. De nagyapába se volt meg. Tehát, hogy ő igazából mi ez belőle áradt, ő így született tulajdonképpen. Lehet, hogy ő nem is tudott volna máshogy közlekedni a világban, csak így.
1: Érdekes ez a szégyellősnek tűnőt mondtad, hogy tényleg egyébként csak annak tűnik, de vajon mi miatt kell szégyellősnek tűnnöd önmagad előtt is egy kicsit szinte?
2: Ezt nem tudom, ez talán a gyerekkoromból származik, de egyébként egy kicsit ilyen skizofrén az én életem, a magán és a színpadi létem, én ezt teljesen külön választom. Tehát én a magánéletben nem szeretem, ha felismernek, rettentően zavarba jövök, tehát én szégyellős vagyok, hogyha ha így mint Kozma Orsit az énekesnőt közelítik meg.
1: Tudod, mi jutott eszembe, hogy nem véletlenül, amiatt, mert a színpadon ott viszont annyira kinyílsz, és annyira elereszted magad, hogy a hétköznapokban azt nem akarod. Tehát ott szinte kellemetlen, hogyha oda jönnek az utcán, és jaj, én vagyok az, aki ott a színpadon azt csinált, hogy körülbelül így.
2: Igen.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. You're the salt on the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans for the liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I'm

0: Hírportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Mesztelen vagy a színpadon.
3: Egyébként tulajdonképpen itt is mesztelen az ember.
2: Abszolút. És a kamera másképp lát.
3: Látja, igen. A mesztelen
2: én. Így van, ez így van.
3: De tulajdonképpen egy kicsit mindenki, a nézők szemével nézve mindenki mást lát. Tehát
2: így
3: most
2: van.
3: Ahány néző így néz, annyiféle Bódi Magdit látnak.
2: Ez így van.
1: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó műsorvezető.
4: A színpadon az a kettősség van. Vagy nagyon őszinte vagy, és azt szeretik, és akkor téged, és úgy, ahogy vagy. Vagy nagyon nagy színészet van a színpadon.
3: És profizmus.
4: És ez óriási, és nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy melyik az igaz. A közönség egyébként általában téved. Tehát elhiszi a profizmusról, hogy az az őszinte, és az, és kiderül, hogy
3: de tulajdonképpen ott igaz, hiszen egy professzionálisan előadott szerep.
4: Hát csak szerep.
3: De hát a színházban is tulajdonképpen ez van, hogy...
4: Ezzel nincs baj, tehát hogy egy professzionálisan előadott produkció, amiben színészek szerepet játszanak, az tök rendben van. Csak tudatos olyan bennünk, hogy ez nem igaz. Tehát ugye a klasszikus eset, hogy Iza urát felszabadítani. Ez Magyarországon működött. Ugye a 80-as években Iza ura rabszolgalány millióan fel akarták szabadítani, pénzt gyűjtöttek rá, hogy hát küldjük el oda a Leonszióiknak, és akkor szabadítsák fel. Na ez a baj, hogy Iza ura egyébként, hát ugye ő egy kitalált személy volt, hát köszönjük szépen. Bár az is igaz, hogy ha egy szerep nagyon jól van eljátszva, az mindig dicséri a színészt. Amikor elhisszük, hogy nem tudom én, Arnold Schwarzenegger egyébként, ha levetkőzik, akkor fémbordái vannak. Tehát és akkor az úgy merül a Terminátor.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
2: Engedj a csábításnak.
3: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információkért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
2: Wow! Aqualand!
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nagyszabású fejlesztés indul a H6-os hívvonalán. Az elkövetkező években megvalósuló változások több környező települést, köztük Dunaharasztit, Sziget-Szent Miklóst és Tökölt is érintik. Perticsné Kásor Andrea rádiónknak elmondta, hogy a közvágó hídtól Ráckevéig tartó szakaszon jelentős pályakorszerűsítés, illetve az állomások és a szerelmények akadálymentesítése várható. Pest megye 10-es választókerületének képviselője hozzátette, már megkezdődtek az új vonatok beszerzéséhez szükséges előkészületek.
8: A Baross Gábor terv keretében a kormányzat az Európai Uniós forrásokra alapozva megfelelő összeget biztosít arra, hogy a hívszerelvények beszerzése elinduljon. Idén ki lesz írva a tender a járműbeszerzésre. Azért arra számítani kell, ugye, hogy ez a járműbeszerzés ez nem rövid. A mai európai jármű igények nagyon magasak, úgyhogy itt 2030 környékére válhatóak az első szerelvények, amik egyébként három vonalra érkeznek.
7: A 2026-27-es tanévben is folytatódik a NILT tehetségkutató program. Sziget-Szent Miklóson. A csoport október 9-én indult a Képesség Akadémián. Gyöngyösi Balog Andrea, az akadémia alapítója rádiónknak elmondta, az oktatás során a NILD nemzetközileg elismert módszerét alkalmazzák, amely Magyarországon elsőként a Sziget-Szent Miklósi Képesség Akadémián jelent meg. A módszer célja a rejtett képességek felismerése és kibontakoztatása, valamint annak támogatása, hogy a gyermekek ne csupán megtanulják a tananyagot, hanem megértsék, önállóan gondolkodjanak és a megszerzett tudást alkalmazni is tudják. Az alapító kiemelte, a módszer eredményességét a tavalyi tanév tapasztalatai is igazolták, idén pedig már nem csak az iskolásokat, hanem a nagycsoportos óvodásokat is várják a programba.
9: Idén várjuk a főként nagycsoportos korosztályú gyerekeket.

0: meg. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolót október 11-én vasárnap este 6 óráig lezárták. Vasárnap délután 1 és 5 óra között kis vonat közlekedik a Szent Erzsébet tér, az Ifjúság útja, a Gyári út és a Bajcsy-Zsilinszky utca érintésével. A lassan haladó, nagyívben kanyarodó jármű miatt a gépjárművezetőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. A forgalom irányítását és a közlekedők segítését a Sziget-Szentmiklósi rendőrkapitányság, valamint a Sziget-Szentmiklósi polgárőregyesület munkatársai végzik.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Sziget-Szentmiklóson, az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az ő korukban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Együtt alkotni öröm címmel a Sziget-Szentmiklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Sziget-Szentmiklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Sziget-Szentmiklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szentmiklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és Ami Fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós cserkész csapattagja, valamint a Vitéz Miketz Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Star Portré.
5: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
4: Minden héten
5: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: Dinom-danom hegyek.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Mik azok a tulajdonságok, amik egy embert számodra különlegessé tesznek?
3: Szépen beszéljen, nagyon fontos.
2: Szépen beszéljen?
3: Igen, ha már valaki csúnya szót tereszt, az akkor én már megkökkölök. Szép hangja legyen, nagyon fontos.
4: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
3: Például, ha telefonon felhívnak telefonon, és szép hangja van a férfinek, főleg, hát akkor az beszéltettem. Hallgatom, imádom a szép férfi hangot, a mély zengése van. Szóval
2: hát nagyon... most ezt mondod, de ha valakinek pedig véletlenül mondjuk nagyon vékony hangja van, és akkor, nem, akkor hozzá nem is tud hozzá közel kerülni.
3: De hát azért beszélek vele, csak nem olyan hossza.
2: Rövid. Ő vele mindig csak pár másra. Örülök, hogy hívott, viszont hallásra.
3: Kivel beszéltem utoljára? Ja, Szörényi Leventével, mert közös ismerősünk van, és akkor amiatt elkezdtünk beszélgetni, és ő vele beszélgettünk a hangról, hogy az mennyire számára is nagyon fontos, nekem is nagyon fontos a hang. Nagyon sok mindent kifejez egy hang. Aztán tudod, mi fontos még? Nagyon szerintem a cipő. New Yorkban emlékszem, hogy sokszor azon játszadoztunk ismerőseimmel, hogy kint milyen cipő van, az sok mindent elárul.
2: Igen.
3: Aztán mi fontos még? Hát az, ahogy beszél, az nagyon fontos. Kint nagyon gesztikulálnak az emberek, tehát állandóan használják a kezüket. Itthon nem.
2: Nem. Téged.
3: Engem nem, én szeretem. Az is sokat mutat.
2: Hát meg magáról az ember egyébként lehet, hogy én is egyfajtában. Igen.
3: Hogy van felöltözve? Te például csinosan vagy felöltözve, veled szívesen beszélgetek.
2: Tehát tulajdonképpen megvizsgálod a másik embert mindig alaposan.
3: De a nők szerintem ilyenek, hogy tetőtől talpig, igen, aztán...
2: Sőt, a kezét is, a körmeit, a mindenét.
3: Nagyon fontos, tiszta.
2: Alaposan átvizsgálod, és utána, ha átment azon a szűrőn, hogy jó a hangja, igen, mondjuk, meg egyáltalán.
3: Akkor beszélgetünk vele.
2: Ha nem,
3: hát akkor búcsúzunk.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: Minden embernek vannak a maga értékei, és hogyha azok valós értékek, amik mondjuk számomra szimpatikusak, akkor én szimpatikusnak találom azt az illetőt.
3: Tehát bármilyen ember, ha valós ember, tehát hogy igazi.
2: Igen. Tehát én azt hiszem, hogy ha már valaki önmagát mutatja, tehát legyen az egy sebzett, lelkireg, esetleg zavart, egy egyszerű ember,
3: egy szörnyű alak, vagy mogorva, vagy
2: bármi, de bármi, ha ő az, de az már egy jó pont.
3: Egyébként benne. Értem, mert ott van benne a szeretet, és ember mindenkiben ott van, aki kívülről azt játszol, hogy egy mogorva, goromba, fráte, abban is mindenkiben ott van az ember.
2: Igen. Tehát ha megtalálod a belső igazságokat, akkor jó.
3: Most csak azon gondolkozom, hogy igazából bármilyen is lehet az az ember, te tudod szeretni. Ugye ez a kiinduló alap. És most csak azon gondolkozom hangosan, hogy korábban egy másik beszélgetésben meséltél a családi dolgokról, hogy ott a családban volt mindenféle nehéz dolog is, és nehéz lehetett szeretni azzal a bizonyos dologgal együtt egy-egy családtagot. De ha ezt az ember megtanulja, mondjuk, hogy a nehézséggel együtt is szeretem őt, akkor lehet, hogy az egész világra ki lehet ezt terjeszteni, hogy messzire mentem?
2: Nem. A család ez azért más történet, mert egy családtagot, jó, persze tudunk drámákról, de azért szereted. Hadd mondjak egy iskola példát, és szerintem ezzel elmagyarázom. Én is úgy hallottam ezt a történetet. Egyszer egy nehéz helyzetben lévő kisrácnak a faterját bevitték a börtönbe. De tudni kell róla, hogy ez az apa, ez ütötte-verte a gyereket. Tehát tényleg rendesen. És egyik éjszaka megébredt a gyerek, és csak annyit, és az anya hát oda ment hozzá, hogy mi a baj, és azt mondta, hogy úgy szeretném, ha újra itt lenne apa, és jól megverne.
3: Hogy legalább otthon lenne.
2: Hogy legalább otthon lenne. Tehát érted? Tehát, szóval azt a gyereket ütötte, verte az apja, de ő szerette, és hiába volt börtönben, tehát ő azt várta, hogy jöjjön haza, és apa verjen meg újra, mert és ő azt szokta meg, hogy az ő apja ilyen, tehát
3: ezért kérdezem.
2: A mi családunkban persze nem voltak ekkora nagy mélységek, de azért voltak hasonló sztorik, tehát egy családon belül feltétlen szereted. Még akkor is, ha egyébként mondjuk számtalan családtag ütközik egymással, de azért valahol mélyen a testvért, a családtagot, a szülőt, az apát, az anyát azért nem tudjuk elengedni.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Koltai Róbert, színművész.
2: József Attila, Thomas Mann üdvözlése. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menjen, mesélj, így nem szökik rá hirtelen az éj, és még kis szíve nagyot szorongva dobban, hanem ő se tudja, mit is kíván jobban, a mesélte, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bármi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, és együtt vagyunk veled mindannyian, kiknek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódit, a fényt, amelytől világrik vagyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Sosá testén, hadd lássunk át magunkon, itt ez estén. Párnás szabadon át nem üt a zaj, mesélj arról, mi a szép, mi a baj. Emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányt, és az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyat a rák. És mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még? Honnan úszulnak ránk új ordas eszmék? Fő-e új méreg, mely közénk hatol? Meddig lesz hely, hol felolvasható? Arról van szó, ha te szólsz, melohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, és mind ember. Mert az egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen, mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged. Mert örül, hogy lát ma itt, fehérek közt, egy Európát.

0: portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock közeggyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évi kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tüzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Fegyveres támadás történt a riádi reptéren, ismét Zaporizsját bombázták az oroszok. Délután már csak elszúrtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Fegyveres támadás történt a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van. Több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt már a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az iránbarát jemeni húszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. A huszik az utóbbi hetekben többször is támadtak szaudi célpontokat, azért, mert Riád a kormányerőket támogatja a jemeni harcokban. Dél-Ukrajnában legkevesebb 17 civil halt meg tegnap egy Zaporizsját ért támadásban. Az ukrán rendőrség szerint az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kijelentette, Ukrajna válaszolni fog a légi csapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 000 tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy héten belül ez már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány három másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, kettőt a helyszínen láttak el. Budapesten esett a legtöbb eső, mintegy 53 mm-t mértek az elmúlt 24 órában. Jelentősebb mennyiség hullott a Balaton térségében és a Mecsek környezetében is. Az Alföldön jellemzően 30 mm esett, míg az északnyugati területeket szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm csapadékot mértek.
6: Időjárás.
7: Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos, száraz idő.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot Halásztelken. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt Halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a szilagyipeter@pest.polisz.hu e-mail címen. Egész napos programmal várják az érdeklődőket a Szigetszentmiklósi Nárdasdi moziban. A rendezvény, filmvetítést, zenét és kötetlen beszélgetést kínál az alkotókkal. Jakab Gergely, az Emlékek a partról című film rendezője rádiónknak elmondta, a programot úgy állították össze, hogy a mozi történetéhez és kulturális örökségéhez kapcsolódó filmek és zenei produkciók is helyet kapjanak benne. A program a Művész a mozi mögött című Nádasdi Andrásról szóló portréfilm vetítésével kezdődik majd, aztán Lecskovics Gábor, vagyis Lecsó ad akusztikus koncertet. A Pál utcai fiúk alapító tagja, dalszerzője, gitárosa és énekese egy szál gitárral régi és új Puff dalokat játszik. A koncert különleges apropója, hogy az együttes első koncertjét 1983-ban éppen ebben a moziban tartotta.
7: Két film is lesz vetítve, az egyik egy rövid film, ez 35 perces, Nádasdy András életéről, művészetéről. Akkor ezt követően Lecskovics Gábor, Lecsó, Pál utcai fiúk alapítója, zenésze, szövegírója, frontembere fog egy kis koncerttel megörvendeztetni minket, egy szál akusztikus gitárral. Nagyon jó hangulata van egyébként, én már egyszer részt vettem egy ilyen koncertjén, és baromi jó az atmoszférája, főleg ott a moziba szerintem ez nagyon jól fog szólni.
6: Utolsó alkalommal vetítik az Emlékek a partról című dokumentumfilmet a Szigetszentmiklósi Nádasdy moziban. A vetítéstől Jakab Gergely, a film rendezője elmondta, az alkotás Szigetszentmiklós egykori legendás helyszínét, a Halászkertet és a Kisdunapart egykori pezsgő közösségi életét idézi fel. A film megálmodója hosszas és alapos kutatómunka során a helyi lakosság, valamint a Halászkertben rendszeresen fellépő zenészek megszólaltatásával igyekezett megőrizni és továbbadni a város múltjának egy fontos darabját. Az alkotás archív felvételek és régi fényképek segítségével idézi fel a korszak hangulatát, miközben a megszólalók személyes visszaemlékezései révén a nézők egy rövid időre új

0: Hello!
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórusművészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszentmiklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió Fonogram díjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Októberben is várják a családokat keddenként a Szigetszentmiklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli-teli-teli-teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz: 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok, áradások pusztítanak Nepálban. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A Ryaznyanyi régió és Kaluga után a Vlagyimiri telep volt a célpont. Az objektum működése leállt, a szolgáltatások egy része pedig elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légicsapást mértek egy katonai rakománnyal érkezett hajóra a Csornomorszki kikötőben. Sokkolónak nevezte az amerikai-orosz megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vlagyimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő tegnap azt mondta, az amerikai büntető intézkedések feloldása Oroszország-ukrajnai háborújának finanszírozását segíti. Az Európai Unió viszont nem akar enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért nem változtat szankciós politikáján. Fegyveres támadás történt tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren, 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 4 szaudi és 8 külföldi állampolgár, köztük egy amerikai is van, több sérült állapota kritikus. A repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Az amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, az ENSZ főtitkára pedig a civilek elleni akciók leállítására szólított fel. Bár az Irán barát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Áradás sodort el több házat Nepálban. Áldozatokról egyelőre nem tudni. A fővárostól Katmandutól mintegy 100 kilométerre nyugatra élőket felszólították arra, hogy hagyják el otthonukat Gorka körzetében. Az áradást feltehetően az idézte elő, hogy az érintett folyó egy szakaszát földcsuszamlás torlaszolta el. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak, több ezren eltűntek egy gleccser szakadás miatt. A szerencsétlenség több mint 30 ezer embert érintett, mintegy 7500 házat pusztított el.
8: Időjárás.
9: Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, délután már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 16-21 fok, este 6-14 fok lesz.
5: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
8: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Lakihegy Rádió. Most egy újabb óra indul a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: Sokat lehet arról hallani, én is sokat beszéltem már, hogy mennyire fontos, hogy a vérkeringésünk rendben legyen, de azért vannak a rossz vérkeringésnek olyan tünetei is, amelyekre talán nem is gondolnánk, hogy erre utalnak. Vajon milyen hétköznapi jelek figyelmeztetnek minket arra, hogy a keringésünk akadozik? Ezzel kapcsolatban hozott most le egy cikket az Egészségkalauz. A szív- és érrendszer egészségének megőrzésére szól szoros értelmében. Hát nagyon nagy szükségünk van, mondhatjuk így is, hogy életbevágó. A szervezet tudatja, ha nem megfelelő a vérkeringés. Nem szabad ezeket félváról venni a tüneteket, mert hogy súlyos kimenetelő betegségeket előzhetünk meg, ha időben kezeltetjük a rossz vérkeringést. Nos, a nem megfelelő vérkeringés 12 jele a következő. Hideg lábfejek és lábujjak nyáron is. Hideg kézfejek és kézujjak, zsibbadás főleg a végtagokon, szédülés, fejfájás, száraz bőr, hajhullás, enerváltság, lábdagadás, ödéma, viszeresség, piros kiütések, foltok a bőrön és emlékezetkiesés. Ha ezen tünetek közül többet is rendszeresen észlelünk magunkon, akkor keressük fel a házi orvost. A magas vérnyomás már nem tünet, hanem súlyos betegség, mondják a szakemberek, amely mindenféleképpen orvosi ellátást igényel. Az optimális vérnyomást a kezelő orvos a megfelelő gyógyszerekkel tudja hosszú távon is beállítani, tehát ha úgy érezzük, hogy a tünetek, hát ezek közül több is megvan nálunk, mindenféleképpen keressük fel az orvost.

0: Superstar.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: A folytatásban már is következik nálunk a napembere Szabó Lőrinc, teljes nevén Szabó Lőrinc József, aki Miskolcon született 1900. március 31-én, és Budapesten hunyt el Józsefvárosban ezen a napon 1957-ben. Szabó Lőrinc, Kossuth Díjas költő, műfordító, a modern magyar líra egyik nagy alakja volt, az Adi utáni nemzedék egyik legkiválóbb lírikusa. Apja egyébként mozdonyvezető volt. 1919 őszén került Budapestre, először gépészmérnök készült, később az egybölcsészkarára iratkozott be, ment az egyetemére, de csak rövid ideig maradt, mert hogy az egyetemi hallgatói posztot feladta 21-ben, mert belépett az Est szerkesztőségébe, ahol Mikes Lajos baráti támogatása révén gyorsíróból aktív újságíró, majd később olvasó szerkesztő lett. Ugyanebben az évben vette feleségül Mikes Klárán. Először műfordításaival tűnt fel, például Shakespeare szonetteket fordított, 1922-ben aztán megjelent első verses kötete Föld, Erdő, Isten címmel. Már ebben a kötetében azzal a sajátos eredeti nagy formakultúrájú intellektuális lírával jelentkezett, mely későbbi rangját biztosította a magyar költészetben. A következő évben jelent meg a Kalibán című verses kötete. Maradandó költői egyénisége teljességgel a Sátán műremekeiben, majd a Te meg a világban bontakozott ki. A világgal való reménytelen harcát, az eszmékből való kiábrándulás, a teljes szkepszis követte. 27-ben a Pandora címmel művészet és kritika folyóiratot indított. A folyóirat azonban csak fél évig élt. Az Est lapoknál végzett újságírói munka mellett sokat fordított angolból, franciából, és hát tulajdonképpen Villont, aztán Romlás virágait is ő fordította le, vagy az Örök barátaink című kötetet. A 30-es években sokat volt külföldön, ebben az időben már elismert költő volt, tagja Kisfaludi, a La Fontaine és a Debreceni Adi Társaságnak. Háromszor tüntették ki Baumgarten díjjal, 43-tól a hivatalos politika támogatása jelent már meg írásaiban. 45 után hosszabb ideig kizárta az irodalmi közélet. 47-ben jelentkezett ugyan újabb kötettel, a Tücsök zenével, de ez időben főleg műfordításokkal foglalkozott, és 56 után kapcsolódott újból be az irodalmi életbe. Költői és műfordítói életműve a magyar líra ritka kivételes teljesítménye. Életműve nem csak valamely történeti jelenidő eseményeinek átélése, emberi és társadalmi igénye bejelentése, hanem a létezés egészében való jelenlét átgondolása, gondolásának poétikai alkalma. Nos, ezen a napon búcsúztunk Szabó Lőrinctől, így ma ő volt a napembere.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu. Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499-es számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
3: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
2: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
3: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megkezdődött az első Miklósi Városnapok rendezvény sorozata. Sziget-Szent Miklós városán nyilvánításának 40. évfordulója alkalmából első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat. A programsorozat a település több helyszínén kínál kulturális és szórakoztató programokat az érdeklődőknek. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a programok között koncertek is szerepelnek, amelyeknek a Kék-tó szabadidőpark ad otthont. Az első alkalommal megrendezett városnapok valamennyi programja ingyenesen látogatható.
6: Nagyon sok minden az első miklósi városnapokról szól ezen a hétvégén itt Sziget-Szent Miklóson. Ebből szemezgetnék néhány olyan programot, amely talán különlegesebb egy picit a megszokottaknál, illetve más települések városnapjainál. 9-én és 10-én is lesznek koncertek délután 6 órától a Kéktón, és hát a fellépők listája is nagyon igényes. Többek között ugye a Rock Szigetben nyertes vagy bejutott zenekarok is fel fognak lépni. Tehát, hogy tényleg mindenképpen színes program várja a közönséget a Kéktón.
5: Életmentő ismereteket sajátítottak el a résztvevők Sziget-Szent Miklóson. Ingyenes csecsemő és kisgyermek elsősegély előadást szervezett a Magyar Vöröskereszt Sziget-Szent Miklóson. Az eseményen 30-an vettek részt, a hallgatóságot elsősorban szülők, nagyszülők és gyermekgondozók alkották. A résztvevők a legfontosabb gyermekeket érintő sürgősségi helyzetek felismeréséről és megfelelő ellátásáról kaptak gyakorlati ismereteket. Rácz Zoltán mentőtiszt előadásában szó esett a többi között az újraélesztésről, a lázgörcs felismeréséről és ellátásáról, a krupos roham során szükséges teendőkről, valamint az allergiás reakciók kezeléséről. A program végén a résztvevők kérdéseket is feltehettek az előadónak. Az érdeklődés jelentős volt, ezért a hivatalos program után is folytatódott a beszélgetés, ahol további gyakorlati kérdésekre kaptak választ a jelenlévők. Az idősek éve jegyében tartották meg a HETAP szakmai konferenciát. Az idősek, az idősödés és az idősellátás aktuális kérdései álltak a középpontban a Pest Erzsébeti Önkormányzat helyi társadalmi programsorozatának idei szakmai konferenciáján. A rendezvényt október 1-én az Idősek Világnapján tartották meg. A HETAP 2026-ban az idősek éve jegyében szervezi programjait. A konferencia résztvevőit Havasi Zoltán alpolgármester köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az idei programsorozat több olyan kezdeményezésnek adott teret, amelyek az idősebb korosztály digitális esélyegyenlőségét, a társadalmi kapcsolatok erősítését és az elmagányosodás mérséklését szolgálják. Az idősek éve egyik kiemelt programja a Senior Akadémia, amely a mindennapokban is hasznos, aktuális témákkal foglalkozik. A kezdeményezés nem csak ismereteket ad át, hanem közösségi élményt és lehetőséget teremt a tapasztalatok megosztására, valamint a közös gondolkodásra is. Kormányablakbusz érkezik Taksonyba. A mobil ügyfélszolgálat október 12-én hétfőn délelőtt 14:30 és délután 14:30 között várja majd az ügyfeleket a Művelődési Ház parkolójában, a főút 89-es szám alatt. A helyszínen a többi között személyazonosító okmánnyal, lakcímigazolvánnyal,

0: Kal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. Közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítását is láthatják. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Ha bekapcsoljuk a televíziót, akkor azt látjuk, hogy az amerikai filmekben a szereplők cipőben sétálnak a lakásban, abban ülnek a kanapén, sőt néha még az ágyra is abban heverednek le. Nos, nem csak arról van szó, hogy maga Brad Pitt is kevésbé lenne sármos zokniban csoszogva. A cipő levetése valójában

csak Európában és Ázsiában ennyire elterjedt, már kivételek természetesen akadnak. Sok amerikai számol azonban be arról, hogy európai utazása során meglepte, hogy le kell venni a cipőt, amikor belép valaki otthonába. Sőt, olyanok is vannak, akik egyenesen kellemetlen kisé modortalan elvárásnak tartják ezt. Van azonban, amiben jobb nem engedni a tengeren túli trendeknek, ha pedig eddig nem vettük le a cipőnket otthon, vagy nem vetettük le mással, amikor a lakásba lépett, akkor jobb, hogyha sarkunkra állunk ebben a kérdésben. Cipőben nem járkálunk a házban, a lakásban. A vizsgálatok szerint ugyanis az utcaföldjét végig simogató cipőtalpaktól való félelem nem alaptalan. A cipőtalp gyakori helye egy nem túl barátságos kis baktériumnak, aki a Colistricum difficile nevet kapta annó. Ez a baktérium közismert antibiotikum rezisztens, még a kórházok fertőtlenítő helyiségeiben is képes túlélni, és ha egyszer bekerül valahová, például a lakásba a vendég cipőtalpán, ott egy egyszerű felmosás már nem fog segíteni. És hogy mekkora az esélye annak, hogy ez a baktérium ott portyázik a cipőtalpakon? A Houston Egyetem vizsgálata szerint a cipőtalpak 40%-án megtalálható, és mivel a baj nem jár egyedül, rajta kívül a szintén rossz hírű E. coli is ott van a cipőtalpon. Utóbbi egyébként arról híres, hogy a legerősebb antibiotikumoknak is ellenáll, mert nem az E. coli, hanem a Klebsiella pneumoniae, hát valahogy így kell kimondani, mert hogy ez is ott van a cipőtalpon. Jellemzően az egészséges bérrendszerben telepszik meg, a gyenge immunrendszerű embereknél pedig súlyos fertőzést, például tüdőgyulladást vagy húgyúti fertőzést okozhat. Az említettek ismeretében nem nehéz belátni tehát, hogy valóban nem túl jött le cipővel lépkedni a lakásban, még akkor sem, ha gyorsan beszaladunk valamiért, vagy ha fontos vendégek érkeznek. Különösen igaz ez akkor, ha gyenge immunrendszerű, például idős vagy beteg ember van a családban, vagy ha gyerekkel lakunk együtt, aki akár a padlón is mászkál. Ha van rá lehetőség, akkor a legjobb, ha már a bejárati ajtónál levesszük a cipőt, és egyáltalán be sem megyünk vele a lakásba. Ha pedig ez nem megoldható, akkor értelemszerűen a bejárati ajtó mellett érdemes tartani a cipőszekrényt, amiben gyorsan elzárhatjuk a potenciális fertőzés forrásokat. Ha ugyanígy természetesen az utcai cipőktől külön rekeszben néhány vendégpapucsot is tartunk, akkor a hozzánk látogatóknak sem jelent majd kellemetlenséget kibújni a lábbelijükből.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: Vannak a házi munkának olyan részei, amiket én kifejezetten egyébként kedvelek, hogyha nyugodtan van rá időm, és vannak olyanok, amiket kifejezetten utálok. Hát ide tartozik a hűtő takarítása is ebben az utóbbi kategóriában. Nem tudom megmondani, hogy miért nem szeretek hűtőt takarítani. Tényleg, hát kajálni szeretek, sárolni szeretek, és hát a hűtőben mi van? Kaja meg, amit megvettem. Tehát igazándiból nem értem, hogy miért nem szeretek a hűtőben takarítani. Egyébként vettem a múltkor hűtőtisztító sprét, ezzel is motiválva magam, hogy hát igen, hát a hűtőt azért sűrűn kell takarítani. Minden esetre azért tényleg ez, a hűtő az egy fontos dolog. Nyilván, amilyen nem szeretem, azért megcsinálom, csak nem szeretem. Na, de milyen gyakran kellene takarítani a hűtőt ahhoz, hogy biztonságos legyen benne az étel? Ugye a hűtőben könnyen elszaporodhatnak a veszélyes kórokozók, a baktériumok, ezért nagyon fontos a rendszeres tisztítás, mondják a szakemberek. Miközben a látványos kifröccsenő szennyeződések miatt a tűz helyett a mikrót ugye gyakran kitakarítjuk, addig a hűtőszekrény belsejében elharapó koszról tulajdonképpen hajlamosak vagyunk tudomást sem venni. Pedig a hűtő tisztán tartása legalább ilyen fontos feladat, hogyha nem fontosabb, hiszen mégiscsak ott tartjuk az ételt, amit aztán megeszünk. Na jöjjön akkor néhány egyszerű tipp, ami segíthet fenntartani a hűtő higiéniáját. Ha nem akarjuk, hogy a hűtő baktériumok és kórokozók meleg ágyává váljon, a szennyeződéseket érdemes folyamatában kordában tartani. Ehhez minden nap töröljük le a készülék kezelő szerveit, fogantyúit antibakteriális törlőkendővel. Ha pedig valami kiömlik, akkor szálljunk rá egy percet arra, hogy azonnal feltakarítsuk, még mielőtt beszennyezni a többi ételt, italt. Aztán a további balesetek megelőzéséhez hasznos lehet, hogyha az élelmiszereket légmentesen záródó cseppálló edényben tároljuk. Anyukám ezt olyan fokra gyúrta ki, hogy belenézek a hűtőjébe, és semmit nem látok, csak dobozokat. De tényleg, csak az, hogy ott van a hűtőben, a kék fedelőben van a mit tudom én micsoda, és akkor van három kék fedelő, és akkor az ember elkezdi a dobozokat kinyújtogatni, hogy vajon melyikben mi van. Szóval anyukám ezt teljesen mesterfokon űzi, de tényleg azt mondják, hogy ez a legjobb egyébként, hogyha bedobozoljuk az ételeket, mert hogy így a légmentesen záródó cseppálló edényekben tárolt élelmiszer nyilván teljesen jól el van, tehát nem fogja a többit beszennyezni esetleg. Amikor csak étel és ital maradványokat látunk a hűtőben, azokat is rögtön távolítsuk el, mondják. A higiénia megőrzéséhez ugyancsak elengedhetetlen, hogy minden héten átnézzük a hűtő tartalmát és megszabaduljuk a fel nem használt maradékoktól, a lejárt élelmiszerektől. Ez azért is lényeges, mert a romlott ételek elősegíthetik a baktériumok elszaporodását, és penész gombákat hagyhatnak maguk után. Amennyiben kétségeink vannak, hogy valami friss-e még vagy ne, szerintem ne vállaljunk felesleges kockázatot, inkább szabaduljunk meg tőle. A hűtőgép mély tisztítását viszont 3-4 havonta kell elvégezni. Ha a dátumok észben tartása nem az erősségünk, jó megoldás lehet, hogyha a hűtőt mindig az adott évszak elején takarítjuk ki, tehát csinálunk mindig egy tél, tavasz, nyár, ősz elejé takarítást a hűtőben. Ahhoz, hogy igazán alaposak lehessünk, először nyilván ki kell mindent pakolni, mindent a hűtőből, aztán pedig ezeket mondjuk betenni a fagyasztóba. Sokan azt a stratégiát választják, hogy a hűtőben lévő ételek nagy részét közvetlenül a mély takarítás előtt készítik el, így már is kevesebb velük ugye a macera. Mielőtt munkához látnánk, mindenképpen olvassuk el a használati útmutatót, hogy a gyártó milyen tisztítási módot javasol. A legtöbb esetben előbb célszerű kihúzni vagy kikapcsolni a hűtőt, aztán eltávolítani a polcokat, fiókokat, hogy le tudjuk ezeket mosni forró szappanos vízzel. Ezután töröljük át a hűtő falait és egyéb felületeit is, az ajtajára és a tetejére is mindenféleképpen térjünk ki. Számos modern hűtőszekrény jégkocka készítővel és vízadagolóval van felszerelve. Nagy, hogyha ez a mi készülékünkben is így van, akkor nagyon fontos, hogy ennek nem szabad elmulasztani a karbantartását, mert hogy ezekben a kis jégkészítő vízhűtő részekben gyönyörűen tudnak a baktériumok szaporodni. Ezek általában saját szűrővel egyébként el vannak látva, és a fogyasztóvédelmi szervezet szerint nagyjából fél évente ezeket érdemes kicserélni. Szóval így lehet a hűtőt tisztában tartani minden nap, azért kicsit foglalkozzunk vele, mondják a szakemberek, és minden évszak elején pakoljunk ki mindent, szedjük szanaszét, takarítsuk ki, és hát még a másik, amit javasolnak, hogy mindent dobozoljunk be.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Oly, te már megint beteg vagy.
4: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
3: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
4: Patikában veszed?
3: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
5: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
3: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
8: Ismét Social Media Fest, a közösségi média legnagyobb seregszemléje. Mindent beterített a mesterséges intelligencia. Október 14, szerda, Budapest. Ott a helyed. Regisztrálj a ppkonferencia.hu weboldalon.
9: Jurájahi búcsú turné október végén Budapesten. Lady in Black, July Morning, Easy Living. Hallgassa meg élőben utoljára. Jegyek eventim.hu.
10: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség. Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
11: Hírek a Lakihegy Rádióban.
12: Adatközpontot támadtak az ukránok és az oroszok, holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Délután már csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Újabb csapást mértek az ukránok az orosz Yandex online szolgáltatóra. A héten már a cég harmadik adatközpontját érte dróntámadás. A szolgáltatások egy része elérhetetlenné vált a felhasználók számára. Közben az oroszok is adatközpontot támadtak Odesszában, valamint légicsapást mértek egy katonai rakománnyal teli hajóra a Csornomorszki kikötőben. Fegyveres támadás történt tegnap a riádi nemzetközi repülőtéren. 12-en meghaltak, több mint 300-an megsérültek. A halálos áldozatok között 8 külföldi állampolgár is van. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. A korábbi akcióban 4-en haltak meg. Bár az Irán barát jemeni huszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az ellenük harcoló nemzetközi koalíció szóvivője őket tette felelőssé a történtekért. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putyin a héten több mint 300 000 tonna gázolaj szállításáról egyezett meg. Cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. 4 kérdésben tartanak ma népszavazást Szlovéniában. A kormánypártok által kezdeményezett referendumok a többi között érintik annak a kötelező hozzájárulásnak az eltörlését, amivel a közszolgálati médiát finanszírozzák. A választók kifejthetik véleményüket arról is, hogy a szociális támogatást közhasznú munkához kössék. Mivel ezekben a kérdésekben véleménynyilvánító népszavazás zajlik, az eredmények nem kötelezik változtatásra a törvényhozást. Holnap kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500-en vizsgáznak. A tanulók többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűek november 16-a és 20-a között lesznek. A kurták 100 jubileumi év egyik kiemelt eseményét közvetíti este a Duna TV. A Zeneakadémián lesz Kurták György és Christoph Hein Die Stehardin című operájának nemzetközi premierje. Az este első részletében Kurták kamaradarabokból készült összeállítást, és Liszt Ferenc gyászgondoláját is hallhatja a közönség.
11: Időjárás.
12: Napos felhős idő lesz, már csak elszórtan lehet kisebb eső, zápor. A szél a Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Délután 16-21 fok, este 6-14 fok lesz. Jövő héten már visszatér a napos, száraz idő.
3: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
11: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Sokan szeretik a kürtős kalácsot, aminek egyébként legendája is van. A kürtős kalács egy jellegzetes erdélyi specialitás, a Székelyföld nemzeti süteménye, melyet a régi időkben esküvők, egyházi ünnepek, keresztelők és vendégek fogadásakor készítettek, hagyomány napjainkban is él. Nekem a szomszéd egyszer hozott egy kis kürtős kalácsot, amit házilag készítettek, és sörös dobozra tekerték föl. A kürtős kalácssal kapcsolatban máig is sok vita van, hogy valójában kürtős kalácsról vagy kürtős kalács van ez szó, hogyha a süteményt esszük, emlegetjük. Némelyek úgy tartják, hogy a kürtős kalács elnevezés a találó, mert ez a sütemény a honfoglaláskori időkig vezethető vissza, ugyanis a portyázó magyarok, ha lisztet és tojás zsákmányoltak, tésztát gyúrtak belőle, majd ez kürtjeikre csavarva megsütötték a tábortűznél. Mások pedig úgy vélik, hogy a kürtős kalácsnak semmi köze a honfoglaló magyarokhoz, mivel ezt a süteményt csak akkor készítették, amikor már megtelepedtek és stabil konyhával rendelkeztek. Egy másik elmélet szerint a kürtős kalács a kályhacsőről kapta a nevét, hiszen Székelyföldön a kályhacsövet kürtőcsőnek nevezték, a kürtős kalács sütőfa nagysága és átmérője is erre utal. A leleménye székely a kemény fa parázsát, amit a főzéshez, a melegítéshez használt, még valamire fel akarta használni, ezért az izzó parazsat kivették a kályha tetejére, hogy a kemence elé tették, és a parázs fölött forgatva megsütötték ezt. A kürtős kalács tehát itt van, a mai napig kaphatjuk, és hát általában, hogy gyerekkoromban még volt egyféle ízesítés, ma meg már legalább 8-10 féle verzióval találkozhatunk.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Csóri Sándorra emlékezünk a következő percekben. 1930-ban született ő Zámolyon, február 3-án, egy Fejér megyei paraszt családban. Gyermekkorának falusi világa az egész életművét nagyon mélyen meghatározta. A népi kultúra, a közösségi emlékezet és a magyar vidék sorsa már korán fontos témáivá váltak. Tanulmányait egyébként Budapesten végezte el, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen magyar történelem szakon végzett. Az 50-es években pedig elkezdte publikálni a verseit, az esszéit. Fiatalon kapcsolatba került a népi írók hagyományaival. Aztán megismerkedett Illyés Gyulával, Németh Lászlóval és az ő szellemi örökségükkel. Költészete lírai, ugyanakkor erősen közéleti jellegű volt. Verseiben gyakran jelent meg a nemzeti sors, az erkölcsi felelősség és a szabadság keresése. A 60-as, 70-es években esszéistaként is egyre nagyobb hatást gyakorolt a magyar szellemi életre. Írásaiban nyíltan foglalkozott a diktatúra torzító hatásaival és a kisebbségi magyarság problémáival. Emiatt több alkalommal háttérbe szorították, publikálási nehézségekkel kellett szembenéznie. Ennek ellenére következetesen kitartott az elvei mellett. A rendszerváltás idején aktív közéleti szerepet vállalt, a Magyarok Világszövetségének elnöke is volt. Csóri Sándor nem csak költőként, de gondolkodóként is meghatározó alakjává vált a 20. századi magyar kultúrának. Munkásságát számos díjjal ismerték el, köztük Kossuth díjjal is. Írásaira jellemző a szenvedélyes hang, az erkölcsi szigor és a közösség iránti felelősség. 2016-ban hunyt el, de életműve ma is élő része a magyar irodalmi hagyományoknak. Egyszer azt mondta, a vers nem vigasz, hanem ítélet.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Több művészeti program is kapcsolódik az első alkalommal megrendezett Miklósi Városnapok rendezvény sorozathoz. Október 14-én szerdán nyílik meg a Sziget-Szentmiklósi Alkotókör Együtt Alkotni Öröm című csoportos kiállítása a Városi Könyvtár Aula galériájában. Kontra Solti Eszter, a Városi Galéria vezetője rádiónknak elmondta, az évek óta hagyományosan megrendezett akciófestészet Sziget-Szentmiklóson idén több újdonsággal is várja az érdeklődőket. A program keretében ezúttal a monotípia festészeti technikát is ki lehet próbálni. Emellett a graffiti művészeti elemei is megjelennek. A galéria vezető hozzátette, a közösségi alkotásra is lehetőség lesz idén, amire három különböző lehetőség is lesz.
3: Van egy élményfestő programunk, amire előre kell jelentkezni, van egy közösségi festési program, és egy pikárant képkészítésünk lesz, ami egy magyar újdonság mondhatni, így a pandémia alatt egy képzőművész hölgy, illetve egy fizikus kidolgoztak egy olyan technikát, egy olyan eljárást, amivel főként portrékat tudnak átalakítani színező technikára, tehát ez egy csiga kinézetű vonalhaladás egy színnel. Amikor elkészültünk, messziről látszik a portré, hogy kit rejt.
2: A 2026-27-es tanévben is folytatódik a Nyílt Tehetségkutató Program Sziget-Szentmiklóson. A csoport október 9-én indult a Képességakadémián. Gyöngyösi Balog Andrea, az akadémia alapítója rádiónknak elmondta, az oktatás során a Nyílt nemzetközileg elismert módszerét alkalmazzák, amely Magyarországon elsőként a Sziget-Szentmiklósi Képességakadémián jelent meg. A módszer célja a rejtett képességek felismerése és kibontakoztatása, valamint annak támogatása, hogy a gyermekek ne csupán megtanulják a tananyagot, hanem megértsék, önállóan gondolkodjanak és a megszerzett tudást alkalmazni is tudják. Az alapító kiemelte, a módszer eredményességét a tavalyi tanév tapasztalatai is igazolták, idén pedig már nem csak az iskolásokat, hanem a nagycsoportos óvodásokat is várják a programba.
4: Idén várjuk a főként nagycsoportos korosztályú gyerekeket, hiszen azért náluk már sokszor nagyon jól körberajzolódik, hogy egy-egy területen rendkívül kiemelkedőek. Tehát nagyon sok olyan kisgyerekkel találkozom, az óvis nyílt fejlesztésen, ahol matekból szárnyal a gyerek, de tényleg szegény a ceruzát alig tudja fogni. Nincs grafomotorikus képesség, tehát hogy bizonyos területeken tényleg nagyon alul működik, és ők azért jövőre kezdik az iskolát. Úgyhogy mi ebben nagyon-nagyon hiszünk, hogy a nyílt módszerrel fantasztikusan fel lehet őket hozni.
2: Taksonyban is köszöntötték a szépkorúakat, idén is megrendezték az idősek napja alkalmából tartott ünnepséget Taksonyban, amelyen a település szépkorú lakóit köszöntötték. A programot Oswald Marika zenés műsor nyitotta meg, ezt követően Taksony polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte a szépkorúak több évtizedes munkáját, tapasztalatát, valamint azt a szeretetet és gondoskodást, amellyel családjaikat és a helyi közösséget gazdagították. Az ünnepi köszöntőt követően a Retro Otthonka show szórakoztatta a közönséget. A műsorban színes otthonkák, különleges ruhaköltemények, humoros jelenetek és a régi idők hangulatát idéző összeállítások kaptak helyet. A szervezők szerint a rendezvény ismét bebizonyította, hogy a jókedvnek nincs korhatára.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 15. alkalommal rendezik meg a Taksonyi falukerülő túrát november 7-én szombaton. A résztvevők ezúttal 4 különböző táv közül választhatnak, 4, 8, 12 vagy 16 kilométeres útvonalon indulhatnak el. A túra reggel 8 órától délig tart, a rajt és a cél a német nemzetiségi óvodánál,

0: Tarnokában. Az órák elsősorban gyermekeknek szólnak, akik nem csak a Mediball nevű eszközzel ismerkedhetnek meg, hanem figyelem és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is kipróbálhatnak. Az első foglalkozás ingyenes, utána lehetséges alkalmi jegyek és bérletek vásárlása. További információk a sorsimasszázs.hu oldalon olvashatók. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, 9:30-tól pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig
1: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: Sok háztartásban reflex, hogy egy vizes pulcsit törölköző gyerekruhát gyorsan rápakolnak a radiátorra. Ez egy gyors szárítási módnak tűnik, mert

hogy úgy is megy a fűtés, akkor száradjon a ruha is. Viszont ezzel a trükkel gyakran pont a fűtés hatásfokát rontjuk, közben pedig fölöslegesen emeljük a páraszintet a lakásban, ami hosszabb távon akár azt is okozhatja, hogy megjelenik a lakásban a penész. A radiátor és úgy általában a fűtés ugye akkor működik hatékonyan, hogyha a hő szabadon tud a helyiségben mozogni. Ha letakarjuk a felületét vizes ruhával, a meleg nagy része az anyagban ragad, tehát nem a szobát fűti. Ennek az lesz a vége, hogy lassabban melegszik fel a tér, a fűtés tovább dolgozik, mi pedig többet fizetünk. A radiátoron száradó ruhák rengeteg vízgőzt engednek a levegőbe. Ha közben nem szellőztetünk elég okosan, vagy eleve rossz a levegőcsere a lakásban, a pára lecsapódik a hidegebb felületeken, ablakon, sarkokban, külső falaknál. Innen pedig már csak egy lépés, hogy megjelenjen a penész. A cél az, hogy a ruha kapjon némi meleget, ugyanakkor a radiátor ne legyen letakarva, a pára is szabad útvonalat kapjon. Tehát teregessük a ruhát a radiátor közelébe, de soha ne rá. Egy szárítóállvány vagy egy szék a fűtőtest mellett elhelyezve sokat segíthet, a meleg levegő dolgozik, a radiátor pedig nincs letakarva. Ha nagyon párásodik a szoba, ennek ellenére is akkor egy rövid, intenzív szellőztetés csodákra képes. Inkább 5-10 percnyi kereszthúzatot csináljunk a lakásba, ilyenkor a hideg időben hasznos lehet. Az órákig bukóra hagyott ablak mellett ugyanis csak könnyebben kiszökik a meleg, és a dolog nem is annyira hatékony.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: Grosics Gyulára emlékezzünk, akinek a neve sokak számára ismert, elsősorban nyilván azokról van szó, akik szeretik a focit. A sportember 1926-ban született február 4-én Dorogon, egy bányász családban. A gyerekkorában maga is bányásznak készült, a labdarúgás kezdetben csak mellékszerepet játszott az életében. Kapusként viszonylag későn kezdett el komolyan futballozni, de tehetsége hamar megmutatkozott. Pályafutását a dorogi AC csapatában kezdte, ahol gyorsan felfigyeltek különleges reflexeire és bátorságára. 47-ben mutatkozott be a magyar válogatottban, és ezzel elindult egy történelmi karrier. Grosics volt az aranycsapat legendás kapusa. Olyan játékosokkal együtt, mint Puskás Ferenc, Bozsik József vagy Hidegkuti Nándor. A válogatottal 86 alkalommal lépett pályára, ami kapusként rendkívüli teljesítménynek számított abban az időben. Részt vett az 1952-es Helsinki olimpián, ahol Magyarország aranyérmet nyert. 54-ben ő vitte a magyar kaput a világbajnokságon, ahol a csapat ezüstérmet szerzett a berni döntőben. Bár a finálé vereséggel zárult, Grosics teljesítménye világszerte elismerést váltott ki. Ő volt az egyik első kapus, aki modern felfogásban játszott. Gyakran elhagyta a kapuját és aktívan részt vett a játékban. Emiatt kapta a fekete párduc becenevet, amely egyszerre utalt fekete mezére és ruganyos mozgására. Klubszinten legnagyobb sikereit a Budapest Honvéddal ért el, ahol több bajnoki címet is nyert. Pályafutása későbbi szakaszában a tatabányai bányász kapuját védte, és még 40 éves kora közelében is meghatározó játékos volt. Sportolói pályája mellett nem volt mentes a nehézségektől sem az élete. Az 50-es évekig a politikai gyanakvás megfigyelése árnyékolta be az életét. Ennek ellenére végig hű maradt Magyarországhoz, és szinte sohasem hagyta el hazánkat végleg. Visszavonulása után edzőként, szakemberként segítette a magyar labdarúgást. Személyisége csendes, visszafogott volt, távol állt tőle a rivalda fény. Mindig hangsúlyozta a fegyelmet, az alázatot és a csapat fontosságát. A Nemzet Sportolója címet is megkapta, mely méltó elismerése volt életművének. 2014-ben hunyt el, halála az egész magyar sportéletet megrendítette. Grosics Gyula neve máig egyet jelent a magyar futball aranykorával. Egyszer azt mondta, a kapus magányos ember a pályán, de a sikere mindig a csapat érdeme.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük, pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
6: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
8: Köszöntelek titeket október 11-én vasárnap 14 órakor, valamint az ismétléskor október 12-én hétfőn 20 óra után. Én Patek Edina vagyok. A következő közel egy órában ezúttal is térségünk aktuális közéleti eseményeivel várlak benneteket. A műsorban Halásztelek és Taksony legutóbbi képviselőtestületi üléseinek fontosabb döntéseiről, a Sziget-Szent Miklósi Városháza egy aktuális ügyéről, valamint az első Miklósi Városnapok ünnepi eseményeiről is beszámolunk. Elsőként Halásztelekre látogatunk, ahol szeptember 29-én kedden ülésezett a képviselőtestület. Az ülésen született döntésekről és a város lakóit, valamint az arra közlekedőket érintő fontosabb változásokról Nagy Barnabás Halásztelek polgármestere ad tájékoztatót. Ezt követően Taksony nagyközségébe kalauzollak benneteket, hiszen szeptember 29-én ott is összeült a képviselőtestület. Az ülés legfontosabb témáiról és a meghozott döntésekről Zsolnai Pál polgármester számol be. Emellett szó lesz az útfelújításokról, valamint a trafipaxok telepítéséről is. A műsor folytatásában Sziget-Szent Miklósra látogatunk, Tóth Pál a gazdasági bizottság elnöke egy rendkívüli bizottsági ülésen tett javaslatról beszél, amely a Fővárosi Vízművek ZRT-vel fennálló vagyonkezelési szerződésben foglalt kötelezettségek vizsgálatára vonatkozik. Az ügyet a képviselőtestület is tárgyalta, az ott történtekről és a meghozott döntésekről pedig Nagy János polgármester ad tájékoztatást. A műsor utolsó részében az ünnepé lesz a főszerep, október 9-én az első Miklósi Városnapok keretében ünnepélyes képviselőtestületi ülést tartottak Sziget-Szent Miklóson. A rendezvény apropóját az adta, hogy a település 40 évvel ezelőtt nyerte el városi rangját. Az ünnepi eseményen kitüntetéseket is átadtak, emellett megerősítették a Sziget-Szent Miklós és Gyergyó-Szent Miklós között kötött testvérvárosi megállapodást. Az ünnepi ülésen elhangzottakról és a város számára jelentős eseményekről több megszólalótól is hallhattok beszámolót. A műsor végén Perticsné Kácsor Andrea, Pest vármegye 10. számú választókerületének országgyűlési képviselője, Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint az idei év díszpolgára, Fodor Antalné doktor is megosztja gondolatait. Tartsatok tehát velem a következő közel egy órában, hiszen ezúttal is a térség és Sziget-Szent Miklós közéletének fontos eseményeit, döntéseit és ünnepi pillanatait vesszük sorra.

0: Mozaik.
1: Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
0: FM 107.
2: Halásztelekváros képviselőtestülete szeptember 29-én kedden délután 3:30-kor tartotta rendkívüli ülését. Az itt megtárgyalt legfontosabb napirendi pontokról, valamint az ezekről hozott döntésekről pedig Nagy Barnabással, Halásztelek polgármesterével beszélgetünk. Kezdjük is a harmadik számú napirendi ponttal. Javaslat a Halásztelekvároson belül egyirányú forgalmi rendek bevezetéséről szóló forgalomtechnikai terv jóváhagyására. Jó néhány dolgot érint ez itt Halásztelken belül, mit tudhatnak meg a lakók ezeknek a részleteiről, illetve milyen változásokra kell majd számítaniuk, mikre kell figyelni.
3: Hát ez leginkább a közlekedés biztonsággal és a belső úthálózat javításával kapcsolatos. Itt korábban megbíztunk egy céget, akik felülvizsgálták Halásztelek belső úthálózatának a forgalmát, és több javaslatot tettek. Ezután a képviselőtestület egy informális megbeszélésen összeült, ahol megvitatta ezeket. Korábban már volt bent egy testület ülésen, de akkor nem fogadtunk el belőle semmit, mert ez nagyon sokrétű dolog, és át kellett jobban beszélni. A következő dolgokról döntöttünk. A posta köz egyirányosítva lesz az Óvoda utca felől a Kisgyár utca felé. Ez jelentősen csökkenteni fogja a posta köz terhét. Ugye ez egy neuralgikus pont a városban. Több intézmény található az utcában, illetve boltok, úgyhogy nagyon nagy forgalma van. Reméljük, hogy ez megoldást fog nyújtani. Egyébként itt mindkét oldalon parkoló kerül kialakításra. A jelenlegi parkoló részen halszálkás parkolót fogunk majd kialakítani, illetve a túloldalon, ahol jelenleg nem lehet megállni, azon az oldalon szintén párhuzamos parkolással meg lehet majd állni az út szélén, úgyhogy remélhetőleg jóval több parkoló hely is lesz ezen a területen. Ugye szóba került még a Hunyadi iskola környéke, ahol lesznek úgynevezett ilyen kiss and go parkolók, ahol a szülők ki tudják rakni a tanulókat, diákokat, gyerekeket, és nyilván nekik rögtön tovább kell menniük. Ez is remélhetőleg csökkenteni fogja ott a terhet. Döntöttünk arról, hogy a Somogyi Béla utca másik oldalán, tehát nem az iskola, hanem az Óda utca felüli oldalán szintén párhuzamos parkolókat alakítunk ki. Ezen kívül döntöttünk még arról, hogy a Kossuth Lajos utca, Betlen Gábor utca és a Béke utca elején kereszteződéseiben belátássegítő közlekedési tükröket fogunk kihelyezni. Ugye ezek az utcák nagyon forgalmasak, nehéz kikanyarodni a másik Rákóczi-Ferenc útra, és ez remélhetőleg segíteni fogja a közlekedést. Ezen kívül a Nap utca elején szintén új parkolókat alakítunk ki a szolgáltatóház vonalában. A Hajnal utca elején a lakóparkig, szintén az utca jobb oldalán parkolók kerülnek majd kialakításra, hogy a Hajnal utca is nagyon forgalmas, és főleg az első kereszteződésig, úgyhogy reménykedünk abban, hogy ez meg fogja oldani az utcának a problémáját. A Katona József utca és az Ady Endre utca, József Attila tér mentén lévő utca szakaszokra a sávelhúzó sebességcsökkentő szigeteket szeretnénk elhelyezni. Ugye a játszótér környékén nagyon sok gyerek sétál, és szeretnénk, hogyha ott a forgalom lassulna és biztonságosabb lenne. Illetve a Barátság utcában az iskola mögötti szakaszon szintén ilyen forgalom lassító szigeteket szeretnénk elhelyezni. Azt gondoljuk, hogy ezzel jelentősen csökkenni fog a balesetveszélyes zónák száma.
2: Teljes mértékben a lakók igényeit szolgálják ezek a fejlesztések, viszont korábban volt arra lehetősége az itt élőknek, hogy elmondják a véleményüket ezzel kapcsolatban. Volt esetleg olyan, amit abból merítve tudtak megvalósítani?
3: Ugye azt a tervet, amit a cég elkészített, ezt feltöltöttük a honlapra, és rengeteg vélemény érkezett a lakosság részéről. Igazából ezért is nem az eredeti tervet fogadtuk el, hanem ezek a vélemények, és maga a tervezet bekerült a képviselőtestület elé, informálisan átbeszéltük, és egy olyan határozati javaslatot fogadtunk el, amiben a teljes képviselőtestület egyetértett, és nyilván mérlegeltük azt, hogy a lakosok milyen jelzéseket adtak, illetve mi az, ami mindenki számára elfogadható lehet.
2: Volt még egy napirendi pont, amelyről most fogunk beszélgetni, még a negyedik számú javaslat a szennyvíztisztítót érintő gördülőfejlesztési terv 2027-2036 közötti szakasz módosítására, beruházási terv, felújítási és pótlási terv is szerepel ebben. Mit jelent ez a helyieknek, az itt élőknek, lesz-e bármilyen változás?
3: Hát ugye jelen pillanatban a tököli szennyvíztisztító telep, ami érinti Halásztelket, Szigethalmot és Tökölt, a maximális kapacitásánál van, és mind a három település törekszik arra, hogy tudjuk bővíteni ezt a telepet. Ennek az előkészítéséhez járult hozzá döntés, ezt a három település képviselőtestülete elfogadta, és jelenleg korlátozott a szennyvízrákötési lehetőség a településen, és hogyha a telep bővítésre, fejlesztésre kerül sor, akkor ez a probléma megoldódik.

0: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
1: Taksony Nagyközség képviselőtestülete szeptember 29-én kedden délután 4 órakor tartotta rendes nyilvános ülését a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban. A legfontosabb napirendi pontokról, illetve az itt hozott döntésekről pedig Zsolnai Pállal polgármester úrral beszélgetünk. Kezdjük a 7. számúval, előterjesztés a közterületek használatáról szóló rendelet módosítására. Mi változik jelen esetben, illetve mi érinti a lakókat ebből?
2: Taksony Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete 2026. június 30-án elfogadta a közterületek használatáról szóló rendeletét, mely 2026. július 2-án lépett hatályba. A hatályba lépés eltelt időszakában, gyakorlati alkalmazás során több kérdés és probléma is felmerült, és ezt küszöbölte ki a testület, és jó magam ebben az időpontban. Több kérdést is természetesen érintett. Az egyik példának okája csak a kitelepülő vendéglátás fogalmát szabályoztuk, illetve korrigáltuk.
1: A 9. számú napirendi pont a 2026. évi természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtásáról. Kik azok, akik jelentkezhetnek erre a lehetőségre?
2: Igen, természetesen ezt a napirendi pontot is tárgyalta a tisztelt képviselőtestület, és a pályázat célja, hogy a rászoruló a családok átmeneti, de kiegészítő támogatáshoz jussanak, és csökkenjen a háztartások tüzelő anyag költsége. Még egyszer mondom, szigorúan a rászorultak. Elsődleges célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezze ezt az előnyt, illetve előnyben részesíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családokat. Egyszülős háztartások élvezzék még pluszban ezt az előnyt, illetve az a család, amelyikben rokonsági ellátásban részesülő él. Természetesen a szépkuraknál is előnyt élveznek a 65 év feletti egyedül élő nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja nem éri el 150 ezer forintot, illetve a 3 vagy a több gyermeket nevelő családok. Háztartásunként legfeljebb 5 erdei köbméter tűzifa igényelhető. Az önkormányzatunknak egyetlen egy napja volt, mert a pályázat határideje az 2026. szeptember 30-a volt, és ahogy előbb is beszéltünk róla, testületi ülésünk az szeptember 29-én 16 órától kezdődött. Tehát nagyon igyekeznünk kellett másnap, hogy a határidőt betartva tudjunk pályázatot benyújtani.
1: Polgármester úr említette azt, hogy minden család 5 köbméter tűzifára adhatja be az igényét. Összesen mennyi áll rendelkezésre?
2: A testület úgy döntött, hogy 25 erdei köbméter kemény lombos tűzifára adjuk be a pályázatunkat. Ahogy előbb is említettem, maximum 5 köbméterig adhatják be a pályázatot, de az elmúlt évek tapasztalataiból van, aki 3 köbméterre adja be az igényt, és így elég nehéz lenne kiszámolni, hogy hány családot fogunk ezzel a 25 erdei köbméter kemény lombos tűzifával ellátni.
1: Az önkormányzat részéről milyen önerőre volt szükség, hogy meg tudják valósítani mindezt?
2: A pályázatban saját költségvetésünk terhére 2100 forint per köbméter összeget kell önerőként vállalni, amit természetesen a testület jóvá hagyott. És még kiemelem, hogy a tűzifa kiszállításának a költségét is az önkormányzatnak kell ebben a pályázatban állnia.
1: A következő napirendi pontunk, amiről beszélünk, a 11. számú lesz, a főút 56. szám alatti ingatlan tartós bérletének ügyében. Ennél a napirendi pontnál a Taksony Sport Egyesület részéről Hégner Zoltán is megjelent, az egyesület elnöke, aki elmondta, hogy itt egy új egyesületről van szó, nemrég alakultak meg. Beszéljünk egy picit a napirendi pontról, illetve azért tájékoztassuk a taksonyi lakókat arról is, hogy mit lehet tudni erről az egyesületről, milyen sportágak választhatók itt.
2: Igen, itt örömmel jelentem be, hogy 2026. szeptember 7. napján megalakult a Taksonyi Sportklub Egyesület, és személyes egyeztetést követően szándéknyilatkozatot nyújtottak be önkormányzatunk tulajdonában álló Taksony főút 56 szám alatt található ingatlan felújítására és 3 éves időtartamra történő bérbevételére. Itt, ahogy a testület előtt elnök úr Hégner Zoltán kinyilvánította az ingatlant. Szabadidős sport elsősorban ökörvívó tevékenység céljára kívánja használni. Itt azért még el kell mondanom azt is, hogy nem egy jó állapotban lévő épületről beszélünk, és az Egyesület vállalta statikai vizsgálatban meghatározott javítások és felújítások hiánytalan elvégzését. A képviselőtestület felhatalmazott a vállalat felújítás kiviteli tervének és költségvetésének ismeretében az Egyesülettel egyeztessem le a bérleti díj összegét, a felújítási költségek beszámításának módját, illetve az ingyenes sportolási lehetőséget, a parkoló kialakítását, a felelősségvállalás és a szerződés megszűnése esetén követendő elszámolás részletszabályait, és készítessem el a bérleti szerződés tervezetét. Per pillanat a bérleti szerződés tervezete van napirendi ponton, illetve elindítottuk annak a tervezetének önkormányzat ügyvédjével való tervezetét.
1: Az egyebek napirendi pontban több mindenről is szó esett, például beszélgettek arról is, hogy a Sasklub már ismét bérelhetővé vált, sőt, volt már rá korábban most példa is, hogy kibérelték. Milyenek eddig a visszajelzések, illetve mit lehet tudni ennek a részleteiről, hogyha valaki esetleg szeretné a jövőben kibérelni?
2: Az önkormányzat lapjában, vagyis a Taksonyi Hírharangban megjelent ez a hirdetés, és örömmel vettem a hirdetés megjelenése után, hogy egyre többen érdeklődnek ennek a helységnek a bérlése iránt. A főúton lévő sportpálya mellett van ez a úgynevezett sasklub, és 90%-os felújításán vagyunk túl, és most mindent kielégítő rendezvényeknek lehet a helyszíne maximum 50 főig.
1: Van-e konkrét megadott e-mail cím, ahol például leadhatják a jelentkezésüket az érdeklődők?
2: Igen, nagyközségünk önkormányzatánál személyesen, vagy az önkormányzat@taksony.hu oldalon lehet jelezni azt felénk.
1: Kicsit kitekintünk a képviselőtestületi ülésről, hiszen Taksony önkormányzatának hivatalos közösségi oldalán lehetett olvasni a közelmúltban több posztot is, például azt is, hogy dr. Bilisics Zita, Pest megye 9-es választókerületének országgyűlési képviselője, egyeztetett a magyar közúttal, ami jó hírt jelent Taksonynak, a Taksonyban élőknek, illetve az erre közlekedőknek. Egészen konkrétan milyen fejlesztésekre lehet számítani, illetve mely területeket érinti majd mindez?
2: Igen, és itt szeretném megköszönni az országgyűlési képviselő asszonynak a közbenjárását és segítségét. Mai napon kaptam meg a közút levelét, melyben megvizsgálták a Szent Imre út egy részét, és október végéig ezeket a részeket meleg aszfaltozással ki fogják javítani. Természetesen a főútunk az egy szörnyű, és nem csak balesetveszélyes, hanem életveszélyes. Nagyon remélem és bízom benne, tekintettel, hogy több mint 16 ezer autó jár naponta át ezen a szakaszon, úgyhogy bízok benne, hogy mielőbb felújításra fog kerülni.
1: Természetesen a későbbiekben mindezek részleteiről is beszámolunk majd, amikor sor kerül erre a felújításra, illetve ezekre a felújításokra. Azonban most egy picit más témát, de maradunk az utakon. Trafipaxok elhelyezése a településen Taksonyban. 2 darab lesz várhatóan Taksonyban elhelyezve. Mit lehet ezekről tudni? Mikor érkeznek ide, mely területekre? Illetve milyen korlátozások lépnek majd életbe, amiket érdemes lesz betartani ezeken a szakaszokon?
2: Igen, múlt hét pénteki napon pontosabban délelőtt 10 óra környékén a Gesztor önkormányzattól, Dunaharaszti önkormányzatától átvettük a járási felzárkóztatási programban nyert trafipaxot, de ez csak egy pillanatnyi öröm, mert ugye ezt nekünk még a kellő szervnek a kezelésébe kell, hogy átadjuk, és ez a járási rendőr kapitányságot jelenti, és a telepítése az véleményem szerint körülbelül 3-4 hónapot vesz még igénybe, de ez is óriási nagy dolog, hogy látjuk már az alagút végét, hogy esetleg ezek a trafipaxok valamelyest azért megakadályozzák a gépkocsival való sebesség határok túlépését.

0: Mozaik. Közérdekű szolgáltató magazin.
1: Szigetszentmihalyi és város önkormányzatának gazdasági bizottsága 2026. október 7-én szerdán délután 2 órakor tartotta rendkívüli nyilvános ülését. Tóth Pállal, a bizottság elnökével beszélgetünk erről az egyetlen egy napirendi pontról, amelyet megtárgyaltak a mai napon, a fővárosi vízművek ZRT-vel fennálló vagyonkezelési szerződésben foglalt kötelezettségek vizsgálatáról. Ezt a napirendi pontot tárgyalták elég hosszasan, ráadásul, hiszen hamarosan képviselőtestületi ülés is zajlik majd ezt követően ugyanerről a napirendi pontról. Két szakértő is megjelent ezen az ülésen, ahogy a bizottság elnöke pedig említette, a fővárosi vízművek részéről viszont senki nem jött el. Több kérdést is intézett a megjelentekhez, illetve azokhoz is, akik nem jelentek meg. Módosító javaslatot fogadtak el. Foglaljuk egy kicsit össze ezt az egészet, hogy milyen céljai és előzményei voltak mindennek, hogy most össze kellett írni rendkívüli ülést. Nagyon nagy összegről beszélünk, mint egy 3 milliárd forintról, egészen pontosan 2,7 milliárd forintról.
2: Valóban 2026. májusában, május 7-én született egy döntés, hogy szakértői átvilágítást kezdeményezett a képviselőtestület, és hogy a szigeti vízműveket megbíztuk, és ő műszaki, jogi, pénzügyi területen is átvilágította a fővárosi vízművek és az önkormányzat között létrejött 2013-as vagyonkezelési szerződést. Ez egy 15 éves szerződés, ami 2028. novemberében fog lejárni, és egynek a szerződésnek van egy nagyon sarkalatos pontja, egy értékcsökkenés, ÉCS-nek nevezett rész, ami ugye 2,7 milliárd forintra fölgyaraporodott az elmúlt 12 évben. Ez azt az összeget akarja, ami egy visszapótlási és karbantartási kötelezettséget ró a fővárosi vízművekre, mert ugye egy viszonylag jelképes áron odaadtuk ezt a közművagyont. Ez is elhangzott a bizottsági ülésen, hogy korábban nyilvántartási értéke ennek 6,5 milliárd forint volt, ami fölment 16,5 milliárd forintra az elmúlt évben. Tehát egy legnagyobb vagyona, azt gondolom, az önkormányzat, vagy az egyik legjelentősebb vagyona, és ennek ugye ezt a folyamatos karbantartását, üzemeltetését szeretnénk a fővárosi vízművekkel tisztázni. Azért vontuk be a szakértőket, akik el is készítették 2026. június végére a saját pénzügyi és a jogi területen lévő szakvéleményüket, amit szintén nehezményeztem a bizottsági ülésen, hogy ugye 2026. szeptember 3-án tárgyaltunk egy gördülő fejlesztési tervről fővárosi vízművekkel, amihez nem csatolták még ezeket a szakvéleményeket, amik nagyon sommás megállapításokat tettek. Ezért is tartottam szükségesnek a rendkívüli gazdasági bizottság összehívását. Kezdeményeztem, hogy képviselőtestületi ülést is ugyanezzel a napi rendi ponttal hívjon össze polgármester úr, ami meg is történt, és ez fog ezután történni. Minden egyes nappal ugye ennek az értékcsökkenésnek az elévülését szeretnénk megakadályozni. Az a fő célunk, hogy ne menjen el ebből a 2,7 milliárd forintból egy forint se, ne évüljön el, hanem mind az önkormányzati vagyonra, a víz és csatornahálózatra, valamint a szennyvíztisztítóra fordítódjon. Ez azt gondolom, hogy tényleg a város életében egy nagyon jelentős összeg, és ennek minden egyes forintnak van helye. Ugye most látjuk a városban, már korábban is beszéltünk róla, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcában is történik egy ivóvízhálózat felújítás, valamint csatornafelújítások is. Tehát érdekes módon a fővárosi vízművek az elmúlt egy hónapban érzékelte, hogy itt komoly lemaradásban van, és 2 év van még hátra ebből a vagyonkezelési szerződésből, amiből szeretnénk minél többet felhasználni ezen időszak alatt, okszerűen és jogszerűen. Ez a fő célja. Hozott egy olyan döntést a gazdasági bizottság, és a képviselőtestület is el fogja fogadni, hogy az ügyvédirodát, Szabó Iván ügyvédirodát megbízzuk, hogy a szakértőknek a bevonásával, a műszaki szakértő és a pénzügyi szakértő bevonásával vizsgálja meg, hogy a fővárosi vízművekkel hogyan tudjuk ezt a 2,7 milliárd forintot a következő évekbe felhasználni, vagy ha ez nem vezetne eredményre, hogy bíróságon hogyan tudjuk érvényesíteni ezt a jogunkat. Reményeim szerint a fővárosi vízművek ugye írásba közölte, hogy 2026. október 19-től tud csak rendelkezésünkre állni. Én valóban sajnálatomat fejeztem ki, és elmondtam a kérdéseket, amiket nekik tettem volna föl, annak a reményében, hogy a jegyzőkönyvből kapnak, és akkor föl tudnak készülni a október 19-i bizottsági ülésre. Azt gondolom, ezt még folytatni fogjuk ezt a témát, tehát nem zárhatjuk le, sajnos még nem született ez a végső döntés, amivel ezt érvényesíteni tudjuk feléjük.
1: Szigetszentmiklós város önkormányzatának képviselő testülete 2026. október 7-én szerdán délután 3:30-kor tartotta rendkívüli nyilvános ülését. Arról az egy napirendi pontról, amelyet megtárgyaltak Nagy Jánossal, Szigetszentmiklós polgármesterével beszélgetünk most. Az ülést megelőzően a gazdasági bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot. Ott volt egy javaslat erre vonatkozóan, a képviselő testületi ülésen pedig tettek még kiegészítéseket. Melyek voltak ezek, és összességében milyen döntés született ebben a témában? Nagyon fontos azt kiemelni, hogy 2,7 milliárd forintról beszélünk jelen esetben.
2: Elméletben beszélünk 2,7 milliárd forintról, hiszen a mai napon is jól látható, hogy a Fidesz-DK Momentum mennyire összedolgozik bizonyos ügyekben. Ők itt már különböző vádakat mondtak, hogyha mondhatom ezt a fővárosi vízművekkel szemben. Nyilván az én frakcióm nem védőügyvédje a fővárosi vízműveknek, és szeretnénk mi is jogilag tisztázni ezt az egész helyzetet, ezért belementünk abba a javaslatba, amit a gazdasági bizottság döntött a mai nappal, illetve a képviselőtestület részéről volt módosító javaslat, amelyet szintén elfogadott a képviselőtestület, aztán meglátjuk, hogy kinek van igaza ebben az esetben. Itt ahány jogász van, annyiféleképpen értelmezik ezt az ügyet, de úgy gondolom, hogy a város érdeke miatt nekünk ezt kötelességünk volt megszavazni, és a későbbiekben meglátjuk, hogy szó van-e egyáltalán ilyen összegű problémáról, vagy be kell tartani 2028-ig a szerződéseknek megfelelően. Tulajdonképpen a mai nap arról is szólt, hogy a képviselő testület úgy döntött, hogy egy olyan ügyvédi irodával kössön az önkormányzat szerződés, amely a sajtóból és az előző kormány idején ellenzéki sajtóból ismert ügyvédi iroda. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Első körben egy levelet fogunk küldeni a fővárosi vízműveknek, és utána meglátjuk, hogy mely jogi csapatnak volt igaza ezzel kapcsolatban. Egy biztos, hogy nekünk a képviselőknek nem pártérdeket kell képviselni, hanem a város érdekeit kell képviselni. Bízom benne, hogy előbb-utóbb rendeződik ez a dolog is.

0: Mozaik, közérdekű szolgáltató magazin.
1: Sziget-Szent Miklós várossá válásának 40. évfordulója alkalmából Miklósi Városnapok rendezvénysorozat zajlik jelenleg Sziget-Szent Miklóson. Első alkalommal, de hagyományteremtő módon szervezték meg. Perticsné Kácsora Andrea is ellátogatott az eseményre október 9-én pénteken. Pest vármegye 10-es választókerületének országgyűlési képviselőasszonya. Díjátadók is voltak, sőt, ráadásul Gyergyószent Miklós és Sziget-Szent Miklós között ismét aláírták azt a szerződést, ami nagyon sok évre nyúlik vissza, egészen konkrétan 1996. október 6-áig. Mi a vélemény erről a mai ünnepségről, illetve én azt gondolom, hogy nagyon jó volt itt a hangulat, és jól tükrözte azt, hogy milyen egy összetartó közösség van itt Sziget-Szent Miklóson. Nem csak ugye 40 éve mióta várossá nyilvánították, hanem jó pár száz évvel ezelőtt kezdődött ez már.
2: Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek, az országgyűlés képviselhetem, és a Magyar Országgyűlés képviseletében lehetek itt, és szerintem egy születésnap az mindenkinek fontos, legyen az egy személy vagy egy település, mert ilyenkor vissza tudunk gondolni az elmúlt éveknek az eseményeire, hogy mi az, amin együtt közösségként keresztül mentünk. És fontos megemlékeznünk azokról az emberekről, akik a közösségünk motorjai és motorjai voltak az elmúlt évtizedekben, és ezek az alkalmak mindig felemelők, és szerintem ez most sem volt másképp. És nagyon jó volt látni, hogy a díjazottakat mennyire támogató környezet fogadta, akár csak mondjuk a óvoda vezetőt, a saját óvodájának a munkatársai, ahogy köszöntötték. Szerintem ezek mindig könnyet csalnak az ember szemébe. És tényleg kiemelik azt a fontosságát a közéleti tevékenységünknek, hogy ilyenkor hatással lehetünk és befolyásolhatunk, és segíthetjük a saját környezetünknek az épülését és a közösségeink erejét megerősíthetjük közösen. Ez szerintem nagyon fontos.
1: Kicsit visszatekintettünk, ahogy említettem, az elmúlt 40 évre is, de azt gondolom, hogy fontos előre is néznünk. Képviselőasszony, milyen véleménye van erről?
2: Igen, nagyon fontos a múltunk, a jelenünk és a jövőnk. És a jelenben kell tennünk azért, hogy a jövőben élhetőbbé tegyük ezt a délpesti agglomerációs részt. És az én vállalásom az, hogy ebben kivegyem a részemet, és segítsem a térségnek a fejlődését, és jelenleg az életemnek ez tölti ki a mindennapjait.
1: Összesen 11 díjat átadtak a mai napon, többek között Sziget-Szent Miklós város díszpolgára díjat is Fodor Antalné doktor kapta. Először is szeretnénk gratulálni a díjhoz, és ahogy a színpadra lépett, el is mondta azt, hogy ez a díj nem csak engem illet, hanem mindenkit, aki az elmúlt 40 évben velem dolgozott. Mit jelent ez a közösség önnek, illetve mit jelent maga a díj, hogy ezt megkaptam?
3: Hát teljesen meglepő volt, amikor fölhívtak és elmondták, hogy ezt a díjat kapom, nem tudtam megszólalni, ez valóban így volt, és egy másodperc alatt lepörgött előttem az időszak, és bármilyen furcsa, a legfontosabb élmény az volt, hogy 86. január 1-én, amikor

0: Arra az alvató ünnepség volt, hogy ott mi minden történt, és milyen sok szép emlék zajlott le attól a pillanattól kezdve a mindennapokban. És hát tudom, hogy ez tényleg egy csapatmunka volt. Én mindig is közösségbe szerettem dolgozni. Amikor elmentem nyugdíjba, néhány képviselőtársam azt mondta, hogy velem egy gond volt, hogy egy kicsit lassabb volt a döntésem, mert nagyon sokszor megkonzultáltam mindenkivel mindent. Nekem az volt az elvem, hogyha közösen hozzuk meg a döntést egy hosszabb vita után, akkor sokkal jobban azonosul mindenki vele. És én nem szerettem volna a polgármesteri pozícióból eredően megszavaztatni dolgokat, hanem addig tárgyaltam, egyeztettem, amíg ebben megvolt az összhang. És ezt tényleg el kell mondani, hogy ebben partnerek voltak a képviselők. Akkor is, amikor voltak kritikai észrevételek, voltak viták, volt olyan, hogy nem hoztuk meg azonnal a döntést, de a végső megoldás azért a város javát szolgálta. És ebben azért olyan kis egyszerű emberek is voltak, legyen az a takarítónéni, aki az utolsó percig várt bennünket a városházán, hogy be tudja zárni a kaput, mert 10 és 11 óráig is tanácskoztunk. És ezek is azok a jelenségek, amit mondom, hogy nem magas pozícióban, hanem mindenkinek a saját területén kell tenni. És amit nem tudtam elmondani, mert nem szerettem volna hosszan beszélni, hogy itt tanultam meg azt, hogy mit jelent az, hogy a közösségbe dolgozni, mit jelent az egymás iránti tisztelet, mit jelent az, hogy segítsünk a másikon, és lássuk a másikba is a jót, még hogyha először ezt nem is tudja kimutatni. Én úgy gondolom, hogy én itt igazi otthonra leltem, nem csak lakásban és a családban, hanem ebben a munkában is, hiszen összességben 48 évig szolgáltam a várost, és hát most is ugyanezt teszem, csak most a Vörös Kereszt színében, és amiért nagyon örülök, hogy ma elhangzott, hogy a József Attila iskolánk Vöröskereszt Bázisiskola, és nem hangzott el, de a Napsugár óvodánk Vöröskereszt Bázisovoda, és az ország egyik legjobban tevékenykedő bázisovodája. Ez mind azt mutatja, hogy az, amit én képviseltem, azért fogadókészek rá az emberek, mert akkor, ha nem így lenne, akkor talán nem segítenék ezt a munkát, és ez nagyon fontos számomra. És hát ez a díj, ez egy olyan érzés, hogy tényleg egy közösség ismer el valamit, és ahogy nekem mondták a képviselők is, Hogy ebben teljes volt az összhang, és az a mai világban kimondottan nagy érték.
1: A Magyar Vöröskereszt országos elnökeként a mai napig is tevékenykedik. Arról a közösségről mi mondható el? Azért azt gondolom, hogy ott meg végképp az nagyon fontos nap, mint nap, hogy együtt dolgozzanak, és emberek dolgozzanak emberekért. Kiemelném a Szigetszentmiklósi közösséget is, hiszen rendszeresen megjelennek különböző programokon, városi eseményeken is.
0: Annyiból más, hogy a Vöröskeresztnek a hivatalos létszáma, tehát munkavállalói létszáma sokkal kevesebb, viszont az önkéntes kör, aki segíti ezt a munkát, az több tízezer. És vannak olyan feladatok, amikor több százan jelentkeznek egy-egy feladatra, legyen most egy árvízhelyzet, vagy legyen volt a válsághelyzet. Ebben nagyon sokan tevékenykednek, és hogyha én azt mondom, hogy Szigetszentmiklóson, arra is büszke vagyok, hogy itt 6 Vöröskereszt alapszervezet működik. Ez az országban is szinte egyedülálló. Ez azt mutatja, hogy van a közösségnek ereje, és ahogy mondta az iskolaigazgató is, hogy ők szerveznek itt egy nagy versenyt, hát nagy valószínűséggel a következő évben fog Pest megyei Vöröskereszt egy országos versenyt szervezni, és hát abban azért ez a közösség az adja az erőt és a kitartást számomra is.
1: Október 9-én ünnepi testületi ülésre várták a Szigetszentmiklósiakat az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny termében a Miklósi Városnapok keretein belül. Volt ez az esemény, és több nagyon fontos díjat is átadtak a mai napon. Továbbá, hogy Szigetszentmiklós és Gyergyószentmiklós között megerősítették azt a szerződést, amely 1996. október 6-án köttetett. Ezt is kiemelték, hogy a gyergyói havasokban egy ajándékkal készült Nagy Zoltán polgármester úr Szigetszentmiklósnak egy fenyővel, amit majd később el is lehet ültetni. Most erről a szerződésről, illetve mindezekről a mai eseményről Nagy Jánossal, Szigetszentmiklós polgármesterével beszélgetünk.
2: Ugye tulajdonképpen ez a szerződés arról szól, hogy a továbbiakban is szeretnénk tartani a kapcsolatot, sőt a mostani kapcsolatnál még jobb kapcsolatra törekszünk, és egyébként a szerződésből idéznék, amiben az jelenik meg, hogy az eddigi együttműködés területeinek továbbfejlesztését a következő területeken kívánjuk megerősíteni. A két város közötti idegenforgalom, gazdasági kapcsolatok további fellendítése. Két város gyermekeinek közös nyaraltatása. Kulturális és művészeti csereprogramok szervezése. Oktatási, közművelődési, kulturális és művészeti szervezetek együttműködése. együttműködési feltételeinek további biztosítása. Kölcsönös együttműködés a két város intézményei és gazdálkodó szervezetei között, s utolsó pontként pedig további tapasztalatcserék a két város társadalmi szervezetei között. Ezzel ugye egyetértett polgármester úr is, tehát Gyergyó Szent Miklós polgármestere Nagy Zoltán is, és természetesen én is, ezt írtuk alá hivatalosan és ünnepélyesen.
1: Emellett, ahogy említettem, díjátadókra is sor került. Összesen 11 díjat osztottak ki a mai napon, és polgármester úr említette a köszöntő beszédében, hogy ezt hagyományteremtő jelleggel szeretnék folytatni majd a jövőben. Jól gondolom, hogy akkor 2027-től is így módon tervezik majd átadni ezeket a díjakat, ahogy most 2026-ban történt?
2: Szigetszent Miklós város képviselő testülete úgy döntött, hogy 2026-tól ezeket a díjakat nem a bizonyos ünnepnapokon fogjuk átadni, hanem egy alkalommal. Picit rossz az a megnevezés, hogy ünnepélyes testületi ülés, hiszen nem egy testületi ülésen voltunk, hanem inkább azt mondanám, hogy ünnepélyes díjátadás, a város ünneplése, és úgy gondolom, hogy a jövőben is, minden évben meg lesznek szervezve az ilyen programok, és ezeken a programokon fogjuk mind a pedagógusokat, sportolókat, és még sorolhatnám egészségügyi dolgozókat, vagy például a város díszpolgára díját ezen a napon fogjuk átadni.

0: Mozaik.
1: Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
0: FM 107.
2: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a Mozaik, a közéleti magazin műsorunk, amelyben a térségben történt eseményekről számoltunk be, helyszíni riportokkal, tudósításokkal és véleményösszegzésekkel. A műsor ismétlése hétfőn este 8 órától lesz hallható, továbbá a lakihegyradio.hu oldalon, a hangos archívumban bármikor visszahallgatható a teljes adás. Köszönöm, hogy velem tartottatok, a mikrofonnál Patek Edinát hallottátok.
0: Mozaik, Mozaik. Minden vasárnap délután 2-től a Lakihegy Rádióban.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
7: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Újabb fegyveres támadás volt a riádi reptéren. Egy havi csapadék esett egy nap alatt a Balatonnál. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. A politikus szerint a megállapodás azért is jelent hatalmas pofont a kontinensnek, mert az amerikai elnök korábban azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszky közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt napon. Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is, az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek.
0: Időjárás.
8: Estétől nyugat felől ismét beborul az ég és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz. 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
6: Újabb fegyveres támadás volt a riádi reptéren. Egy havi csapadék esett egy nap alatt a Balatonnál. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket, és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. A politikus szerint a megállapodás azért is jelent hatalmas pofont a kontinensnek, mert az amerikai elnök korábban azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszky közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Itthon a Balaton térségében esett a legtöbb eső az elmúlt napon. Balatonkenesén 43 mm-t mértek, Budapesten 29 mm eső hullott. Jelentősebb mennyiséget mértek a Mecsekben és az Alföldön is, az északnyugati területeket viszont szinte elkerülte az eső. Sopron mellett mindössze 0,1 mm esőt rögzítettek.
5: Időjárás.
6: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50 000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Egész napos programmal várják az érdeklődőket a Sziget-Szent Miklósi Nárdasdi moziban. A rendezvény filmvetítést, zenét és kötetlen beszélgetést kínál az alkotókkal. Jakab Gergely, az Emlékek a partról című film rendezője rádiónknak elmondta, a programot úgy állították össze, hogy a mozi történetéhez és kulturális örökségéhez kapcsolódó filmek és zenei produkciók is helyet kapjanak benne. A program a Művész a mozi mögött című Nárdasdi Andrásról szóló portréfilm vetítésével kezdődik majd, aztán Lecskovics Gábor, vagyis Lecsó ad akusztikus koncertet. A Pál utcai fiúk alapító tagja, dalszerzője, gitárosa és énekese egy szál gitárral régi és új Puff dalokat játszik. A koncert különleges apropója, hogy az együttes első koncertjét 1983-ban éppen ebben a moziban tartotta.
6: Két film is lesz vetítve, az egyik egy rövid film, ez 35 perces, Nárdasdy András életéről, művészetéről. Akkor ezt követően Leskovics Gábor Lecsó, Pál utcai fiúk alapítója, zenésze, szövegírója, frontembere fog egy kis koncerttel megörvendeztetni minket, egy szál akusztikus gitárral. Nagyon jó hangulata van egyébként, én már egyszer részt vettem egy ilyen koncertjén, és baromi jó az atmoszférája, főleg ott a moziba szerintem ez nagyon jól fog szólni.
5: Megkezdődött az első Miklósi Városnapok rendezvény sorozata. Sziget-Szent Miklós városán nyilvánításának 40. évfordulója alkalmából első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat. A programsorozat a település több helyszínén kínál kulturális és szórakoztató programokat az érdeklődőknek. Gere Ágnes, a Kisdunamente TDM Nonprofit Kft. Sziget-Szent Miklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a programok között koncertek is szerepelnek, amelyeknek a Kéktó Szabadidőpark ad otthont. Az első alkalommal megrendezett városnapok valamennyi programja ingyenesen látogatható.
7: Nagyon sok minden az első miklósi városnapokról szól ezen a hétvégén itt Sziget-Szent Miklóson. Ebből szemezgetnék néhány olyan programot, amely talán különlegesebb egy picit a megszokottaknál, illetve más települések városnapjainál. 9-én és 10-én is lesznek koncertek délután 6 órától a Kéktón, és hát a fellépők listája is nagyon igényes. Többek között ugye a Rocksigetben nyertes vagy bejutott zenekarok is fel fognak lépni, tehát hogy tényleg mindenki mindenképpen színes program várja a közönséget a Kéktón.
5: Sebészeti ismeretekkel gazdagodtak a halásztelki biológia tagozatos diákok. A Semmelweis Egyetem sebészeti gastroenterológiai és transzplantációs klinikáján vettek részt a kutatók éjszakája programján a Bocska István Református Oktatási Központ biológia tagozatos diákjai. A tanulók dr. Eitler Katalin sebész interaktív előadásán a pajzsmirigy betegségek kezelésének fejlődésével ismerkedtek meg. A korábbi sebészeti eljárásoktól a korszerű beavatkozásokig. A program során szó esett a Koher-féle gallérmetszéstől, valamint a szájon át végzett endoszkópos pajzsmirigy műtétről. Az előadást követően a diákok sebészeti eszközöket is megismerhettek, emellett ultrahang segítségével saját nyakuk anatómiai képleteit is megvizsgálhatták. A program a gyakorlati tapasztalatszerzés mellett a sebészet és az orvostudomány iránt érdeklődő fiatalok pályaorientációját is segítette.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartanak koszorúzást és ünnepi megemlékezést október 23-án Szigetszent Miklóson az 56-os emlékműnél. Köszöntőt mond Nagy János Szigetszent Miklós város polgármestere. A rendezvényen közreműködik Balog Emma Zoé, a Kardos István általános iskola és gimnázium tanulója, az Ádám Jenő általános iskola és Ami Fanfár előadói együttese, az 1112. számú Szent Miklós cserkész csapat tagjai, valamint a Vitéz Mikec Kálmán Honvéd és Huszár Bandérium. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést tartanak október 23-án Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ünnepi beszédet mond Veres Kálmán János Pest megye törzskapitánya Vitéz Ezredes, fellép a Székely Miklós Városi Kórus, a rendezvényre érkezők a Fellegjárók Színházi és Művészeti Egyesület zenés irodalmi összeállítását is láthatják. A Zanox Kockázatok és Mellékhatások című magyar romantikus vígjátékot nézhetitek meg október 30-án a Cinema Sziget Filmklubban. A kétes eredetű házi pálinkák sok fejfájást okoznak, a Zanox nevű kísérleti szerrel viszont lehetővé teszik az időutazást. Ráadásul más piákkal ellentétben nem előre, hanem a múltba. Misivel is ez történt, akit a következő reggelen a másnaposság helyett ismét az érettségi várja. A szokatlan helyzettel élve Misi bátrabban kezdeményez Jankánál, akiben régóta szerelmes, megpróbál megakadályozni egy gyilkosságot, és a törítételt is átnézi, amit húzni fog. Arra viszont nem gondol, hogy mennyi mindennek kell a helyén lennie ahhoz, hogy napját valóban a legjobbá alakítsa, miközben vészesen fogy az időutazás üzemanyaga, a házi pálinka. A közönség találkozó vendége Kuti Letícia látványtervező lesz, akivel Petró Karesz beszélget majd. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házba. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: 1 rádió. A térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medikálnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medikált.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Sziget-Szent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medikál. Nálunk jó kezekben van.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pégség.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Vezető európai politikusok bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Holnap újraindul a vasúti forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légikikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt három iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart.
9: Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi között betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kisgellért hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is.
7: Időjárás.
10: Estétől nyugat felül ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Tudod miért? Jó neked! Mert a Vicink tüzépker októberben is szuperárakkal és fergeteges nyereményjátékkal vár. EPS ragasztó 2890 forintért, Rockwool Multirock kőzetgyapott négyzetméterenként 1160 forintért, 15 centis homlokzati hungarocell négyzetméterenként 3558 forintért, flexibilis ragasztó pedig 2980 forintért zsákonként. Ráadásul, ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk és weboldalunk, amikor feltöltöd a számlaszámot, akkor részt veszel nyereményjátékunkban, ahol wellness hétvége, romantikus vacsora vagy vásárlási utalvány várhat rád. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. További részletek www.tuzep.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing. Jó neked!
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Több művészeti program is kapcsolódik az első alkalommal megrendezett Miklósi Városnapok rendezvénysorozathoz. Október 14-én szerdán nyílik meg a Szigetszent Miklósi Alkotókör Együtt Alkotni Öröm című csoportos kiállítása a Városi Könyvtár Aula galériájában. Kontra Solti Eszter, a Városi Galéria vezetője rádiónknak elmondta, az évek óta hagyományosan megrendezett akciófestészet Szigetszent Miklóson idén több újdonsággal is várja az érdeklődőket. A program keretében ezúttal a monotípia festészeti technikát is ki lehet próbálni, emellett a graffiti művészeti elemei is megjelennek. A galéria vezető hozzátette, a közösségi alkotásra is lehetőség lesz idén, amire három különböző lehetőség is lesz.
6: Van egy élményfestő programunk, amire előre kell jelentkezni, van egy közösségi festési program, és egy pikárant képkészítésünk lesz, ami egy magyar újdonság mondhatni, így a pandémia alatt egy képzőművész hölgy, illetve egy fizikus kidolgoztak egy olyan technikát, egy olyan eljárást, amivel főként portrékat tudnak átalakítani színező technikára, tehát ez egy csiga kinézetű vonalhaladás egy színnel. Amikor elkészültünk, messziről látszik a portré, hogy kit rejt.
5: A 2026-27-es tanévben is folytatódik a Nyílt Tehetségkutató Program Szigetszent Miklóson. A csoport október 9-én indult a Képesség Akadémián. Gyöngyösi Balog Andrea, az akadémia alapítója rádiónknak elmondta, az oktatás során a Nyílt nemzetközileg elismert módszerét alkalmazzák, amely Magyarországon elsőként a Szigetszent Miklósi Képesség Akadémián jelent meg. A módszer célja a rejtett képességek felismerése és kibontakoztatása, valamint annak támogatása, hogy a gyermekek ne csupán megtanulják a tananyagot, hanem megértsék, önállóan gondolkodjanak és a megszerzett tudást alkalmazni is tudják. Az alapító kiemelte, a módszer eredményességét a tavalyi tanév tapasztalatai is igazolták, idén pedig már nem csak az iskolásokat, hanem a nagycsoportos óvodásokat is várják a programba.
7: Idén várjuk a főként nagycsoportos korosztályú gyerekeket, hiszen azért náluk már sokszor nagyon jól körberajzolódik, hogy egy-egy területen rendkívül kiemelkedőek. Tehát nagyon sok olyan kisgyerekkel találkozom, az óvis nyílt fejlesztésen, ahol matekból szárnyal a gyerek, de tényleg szegény a ceruzát alig tudja fogni. Nincs grafomotorikus képesség, tehát hogy bizonyos területeken tényleg nagyon alul működik, és ők azért jövőre kezdik az iskolát. Úgyhogy mi ebben nagyon-nagyon hiszünk, hogy a nyílt módszerrel fantasztikusan fel lehet őket hozni.
5: Jótékonysági rendezvénnyel támogatták a beteg gyermekeket Dunavarsányban. Az élethajó értékőrző háló első alkalom alkalommal szervezte meg Ízek határok nélkül a szívek jegyében nevű ingyenes eseményét. A családokat ételek, gyermekprogramok és fellépők színes kínálata várta október 3-án a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A cél egy közösségépítéssel egybekötött adománygyűjtő akció megvalósítása volt. Medgyesi Melinda, az Élethajó szervezet elnöke hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a program során közel 1 millió forint gyűlt össze a kórházban élő fiatalok számára. A befolyt összeget a település teljes egészében a gyermekek mindennapjainak megkönnyítésére fogja fordítani.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A homeopátia segítségével készülhetünk a téli betegségek megelőzésére a következő Életmódváltó Klub előadásán október 29-én Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az antioxidánsok működéséről is szó esik majd orvosi szemmel, hiszen az előadó dr. Sasvári Ferenc patológus szakorvos, homeopátiás orvos lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasósziget Könyvklub Szigetszent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Az első Miklósi Városnapok programsorozat keretében a Szigetszent Miklósi Ádám Jenő Emlékház emlékkoncertet szervez október 11-én 17 órától a zeneművész születésének 130. évfordulója alkalmából. A nagy muzsikus tiszteletére a magyar kórus művészet kiemelkedő előadói látogatnak el Szigetszent Miklósra, a koncert műsorán pedig Ádám Jenő ritkán elhangzó, különleges darabjai szerepelnek. További információ és az est műsora elérhető a helytörténeti gyűjtemény honlapján. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Hallgass minket online
1: lakihegyradio.hu.
2: Most csak bandukolok egy városban, valahol Balaton szárszóban.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Vezető európai politikusok bírálják az amerikai orosz olajegyezményt. Holnap újraindul a vasúti forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Háborús bűnnek nevezte a riádi repülőtér elleni támadást a jemeni huszik ellen harcoló nemzetközi koalíció szóvivője. A szaúdi tisztségviselő az Irán által támogatott milíciát tette felelőssé a történtekért. Tegnap 12-en vesztették életüket és több mint 300-an megsérültek, amikor támadás érte a légi kikötőt. A halottak között 8 külföldi állampolgár van, több sérült állapota kritikus, a repteret lezárták. Egy héten belül ez volt a harmadik támadás a riádi repülőtér ellen, a korábbi akciókban 4-en haltak meg. Lehetséges merényletről kaptak információt a lengyel biztonsági hatóságok, ezért délelőtt sürgős tanácskozást tartottak. A fenyegetések Donald Tusk kormányfőre, valamint helyettesére, a védelmi miniszterre vonatkoztak. Donald Tusk délelőtt maga is részt vett egy másik értekezleten, amelyen az elmúlt napokban történt 3 iskolai késelést és az interneten megjelent iskolai erőszakra vonatkozó fenyegetéseket vitatták meg. Sokkolónak nevezte az amerikai orosz olaj megállapodást a cseh kormányfő. Donald Trump és Vladimir Putin a héten több mint 300 ezer tonna gázolaj szállításáról egyezett meg, cserébe Washington felfüggesztette az Oroszország elleni szankciókat. Andrej Babis szerint Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kell, akár már a jövő heti uniós csúcson. Ukrajna felhagyja az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha Moszkva nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát, közölte Volodymyr Zelenszky közösségi oldalán. Az ukrán elnök hangsúlyozta, bármely a feszültség csökkentésére irányuló intézkedésnek kölcsönösnek kell lennie. Súlyos buszbaleset történt Törökországban. A turistákat szállító jármű egy kamionnal ütközött délelőtt a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton. Legkevesebb 11-en meghaltak és 27-en megsebesültek. A mentés jelenleg is tart. Este befejeződnek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend. A többi között betonaljakat cseréltek, váltókat javítottak, ellenőrizték a biztosító berendezéseket, és elvégezték a Kisgellért-hegyi alagút kapuzatának és támfalának karbantartását is.
1: Időjárás.
6: Estétől nyugat felől ismét beborul az ég, és többfelé eleredhet az eső. Holnap délen lehetnek egész nap borongós területek. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül, máshol 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Zajlanak a játszótér fejlesztések Sziget-Szentmiklóson. Az Aries Nonprofit Kft. Által fenntartott játszóterek korszerűsítésére Sziget-Szentmiklósváros önkormányzata biztosított forrást. Csáki Bernadette, a Társaság Városgondozási Egység vezetője rádiónknak elmondta, a munkálatok már elkezdődtek és a város több pontját is érintik. Hozzátette, összesen 9 helyszínen telepítenek új játszóeszközöket. A többi között a Szentmiklós lakótelepen, de a Bucka város részben is lesznek fejlesztések.
7: Új játszóeszközök érkeznek a Miklós térre, a Szent Miklós útja 2-4-es társasház mögötti területre, a Szent Miklós útja 10/2, valamint a Szent Miklós útja 12-14 számú társasház, ez a konduktív óvoda melletti terület, valamint a Bogja utcában, az út szélén van egy kis játszótér két eszközzel, oda is lesz egy új eszköz telepítve, valamint érinti még a Jókai Mór parkot, valamint a Váci Mihály teret, a tűzoltó öblöt és a tanösvényt is.
6: Az őszi szünet idején is biztosítja a színidei gyermekétkeztetést Sziget-Szent Miklós önkormányzata a jogosult gyermekek számára. A déli meleg főétkezésre a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak a szülő vagy törvényes képviselő kérelme alapján. A 2026-27-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon keresztül vehető át az ingyenes étel. Az étkeztetést október 23-a és november 1-e között a Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai utcai konyháján biztosítják, délelőtt 11 és délután 1 óra között. Az étel átvételekor fel kell mutatni a gyermek jogosultságát igazoló határozatot, valamint a szülő vagy törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. Sebészeti ismeretekkel gazdagodtak a halásztelki biológia tagozatos diákok. A Semmelweis Egyetem sebészeti gastroenterológiai és transzplantációs klinikáján vettek részt a kutatók éjszakája programján a Bocska István Református Oktatási Központ biológia tagozatos diákjai. A tanulók dr. Eitler Katalin sebész interaktív előadás kiállításán a pajzsmirigy betegségek kezelésének fejlődésével ismerkedtek meg. A korábbi sebészeti eljárásoktól a korszerű beavatkozásokig. A program során szó esett a Koher-féle gallérmetszéstől, valamint a szájon át végzett endoszkópos pajzsmirigy műtétről. Az előadást követően a diákok sebészeti eszközöket is megismerhettek, emellett ultrahang segítségével saját nyakuk anatómiai képleteit is megvizsgálhatták. A program a gyakorlati tapasztalatszerzés mellett a sebészet és az orvostudomány iránt érdeklődő fiatalok pályaorientációját is segítette. Új körzeti megbízott teljesít szolgálatot Halásztelken. Szigeti Péter rendőrtörzsőrmester bemutatkozott a település lakóinak, közölte Nagy Barnabás polgármester. A körzeti megbízott azt jelezte, igyekszik minél több időt Halásztelken tölteni, hogy hozzájáruljon a település közbiztonságának fenntartásához. A lakosság közbiztonságot érintő észrevételeivel, kérdéseivel vagy segítségkérésével közvetlenül is megkeresheti Szigeti Pétert a Szilágyi Péter @pest.polisz.hu e-mail címen.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Kalamazú komédiát nézhetitek meg október 18-án Szigetszentmiklóson az IT hangverseny termében. Mit akarnak ezek még? Kérdeztük 20 évesen, ha idősebbek szerelméről esett szó, pedig az ember sohasem túl öreg ahhoz, hogy fiatal legyen. Két remek humorú írónő fordulatos komédiája megmutatja, milyen a romantika az élet második felvonásában. Amikor Peg a konzervatív madárrajongó egy ismerkedési oldalon rátalál az izgalmakat fémdetektorral kereső Irvingre, megérkezik a szerelem első látásra. Az első randevú és a másnap reggel után a két idősödő romantikus, komplikált helyzetben találja magát. A közös jövőhöz bizony még az ő korúban is fel kell nőni. Addig viszont még rengeteget lehet röhögni. A főszerepekben Hernádi Juditot és Kern Andrást láthatjátok. Együtt alkotni öröm címmel a Szigetszentmiklósi Alkotókör csoportos kiállításának megnyitóján vehettek részt október 14-én a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A kiállítást Lupa János, Szigetszentmiklós város alpolgármestere nyitja meg. A tárlaton 11 művész alkotásait nézhetitek meg. A kiállítás a Miklósi Városnapok rendezvénysorozat része és november 6-áig látható. Októberben is várják a családokat keddenként a Szigetszentmiklósi Baba Mama Klubba. Október 13-án Anna Bábos mesekuckója jelentkezik, 20-án pedig a szülés utáni rehabilitációról, alakformálásról és izomtónus javításról tart előadást Becz Lídia, terapeuta. Az eseményeket a Városi Könyvtár és Közösségi Házban tartják, és minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: 1 rádió. A térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Sziget-Szent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Több művészeti program is kapcsolódik a Miklósi Városnapok rendezvény sorozathoz. A 2026-27-es tanévben is folytatódik a NILD tehetségkutató program Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
4: Sziget Krónika. Krónika.
5: A 2026-27-es tanévben is folytatódik a NILD tehetségkutató program Sziget-Szent Miklóson. A csoport október 9-én indult a Képesség Akadémián. Gyöngyösi Balog Andrea, az akadémia alapítója rádiónknak elmondta, az oktatás során a NILD nemzetközileg ismert módszerét alkalmazzák, amely Magyarországon elsőként a Sziget-Szent Miklósi Képesség Akadémián jelent meg. A módszer célja a rejtett képességek felismerése és kibontakoztatása, valamint annak támogatása, hogy a gyermekek ne csupán megtanulják a tananyagot, hanem megértsék, önállóan gondolkodjanak és a megszerzett tudást alkalmazni is tudják. Az alapító kiemelte, a módszer eredményességét a tavalyi tanév tapasztalatai is igazolták, idén pedig már nem csak az iskolásokat, hanem a nagy csoportos óvodásokat is várják a programba.
6: Idén várjuk a főként nagy csoportos korosztályú gyerekeket, hiszen azért náluk már sokszor nagyon jól körbe rajzolódik, hogy egy-egy területen rendkívül kiemelkedőek. Tehát nagyon sok olyan kisgyerekkel találkozom, az óvis nyílt fejlesztésen, ahol matekból szárnyal a gyerek, de tényleg szegény a ceruzát alig tudja fogni. Nincs grafomotorikus képesség, tehát hogy bizonyos területeken tényleg nagyon alul működik, és ők azért jövőre kezdik az iskolát. Úgyhogy mi ebben nagyon-nagyon hiszünk, hogy a NILD módszerrel fantasztikusan fel lehet őket hozni.
5: Több művészeti program is kapcsolódik az első alkalommal megrendezett Miklósi Városnapok rendezvény sorozathoz. Október 14-én szerdán nyílik meg a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör Együtt Alkotni Öröm című csoportos kiállítása a Városi Könyvtár Aula galériájában. Kontra Solti Eszter, a Városi Galéria vezetője rádiónknak elmondta, az évek óta hagyományosan megrendezett akciófestészet Sziget-Szent Miklóson idén több újdonsággal is várja az érdeklődőket. A program keretében ezúttal a monotípia festészeti technikát is ki lehet próbálni, emellett a graffiti művészeti elemei is megjelennek. A galéria vezető hozzátette, a közösségi alkotásra is lehetőség lesz idén, amire három különböző lehetőség is lesz.
7: Van egy élményfestő programunk, amire előre kell jelentkezni, van egy közösségi festési program, és egy pikárant képkészítésünk lesz, ami egy magyar újdonság mondhatni, így a pandémia alatt egy képzőművész hölgy, illetve egy fizikus kidolgoztak egy olyan technikát, egy olyan eljárást, amivel főként portrékat tudnak átalakítani színező technikára, tehát ez egy csiga kinézetű vonalhaladás egy színnel. Amikor elkészültünk, messziről látszik a portré, hogy kit rejt.
5: A bútorok történeteit ismerhetik meg az érdeklődők egy tárlatvezetés keretében. Amikor a bútor mesél címmel várják az érdeklődőket a tárlatvezetésre, a Sziget-Szent Miklós Miklós és Szent Miklós ház kápolnájában. Kontrasolti Eszter, a Városi Galéria vezetője hozzátette, a kápolna népi motívumokkal festett bútorai nem csupán díszítő elemek, formáik, színeik és motívumaik egy-egy történetet, hagyományt és kulturális örökséget őriznek. A bútorok alkotója Ament Éva bútorfestő, népi iparművész és szakoktató személyesen vezeti körbe a résztvevőket és mesél az elmúlt évek munkájáról. Kiemelte, a tárlatvezetésen szó lesz a motívumok forrásairól, a különböző tájegységek jellegzetes díszítővilágáról, valamint a színek és formák szerepéről.
7: Bútorfestés az nagyon jellemző Magyarországra, katolikus, református, mindenféle templomokba. A felújítások azok azt gondolom, hogy aranykorát élik, aminek egyik nagy szervezője Ament Éva, aki viszont itt Szigetszent Miklóson egy teljesen új, hagyományokkal nem rendelkező területen alkotott bútorokat. Hát egy templomba nem olyan egyszerű bemenni, főleg az ember, amikor nem ahhoz a valláshoz tartozik, ezért erre szerettünk volna egy alkalmat teremteni.
5: Új játszóteret alakítanak ki a Szigetszent Miklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatosan fejlesztik a játszótereket, ugyanakkor az ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a napraforgó óvodaként működő intézmény udvara is. Kiemelte, ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
8: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgy is karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
4: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
5: Nagyszabású fejlesztés indul a H6-os hívvonalán. Az elkövetkező években megvalósuló változások több környező települést, köztük Dunaharasztit, Sziget, Szent Miklóst és Tökölt is érintik. Perticsné Kásor Andrea rádiónknak elmondta, hogy a közvágó hittól Ráckevéig tartó szakaszon jelentős pályakorszerűsítés, illetve az állomások és a szerelmények akadálymentesítése várható. Pest megye 10-es választókerületének képviselője hozzátette, már megkezdődtek az új vonatok beszerzéséhez szükséges előkészületek.
9: A Baross Gábor terv keretében a kormányzat az Európai Uniós forrásokra alapozva megfelelő összeget biztosít arra, hogy a hívszerelvények beszerzése elinduljon. Idén ki lesz írva a tender a járműbeszerzésre. Azért arra számítani kell, ugye, hogy ez a járműbeszerzés ez nem rövid. A mai európai jármű igények nagyon magasak, úgyhogy itt 2030 környékére várhatóak az első szerelvények, amik egyébként három vonalra érkeznek.
5: Az idősek éve jegyében tartották meg a HETAP szakmai konferenciát. Az idősek, az idősödés és az idősellátás aktuális kérdései álltak a középpontban a Pest Erzsébeti Önkormányzat helyi társadalmi programsorozatának idei szakmai konferenciáján. A rendezvényt október 1-én az Idősek Világnapján tartották meg. A HETAP 2026-ban az idősek éve jegyében szervezi programjait. A konferencia résztvevőit Havasi Zoltán alpolgármester köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az idei programsorozat több olyan kezdeményezésnek adott teret, amelyek az idősebb korosztály digitális esélyegyenlőségét, a társadalmi kapcsolatok erősítését és az elmagányosodás mérséklését szolgálják. Az idősek éve egyik kiemelt programja a Senior Akadémia, amely a mindennapokban is hasznos, aktuális témákkal foglalkozik. A kezdeményezés nem csak ismereteket ad át, hanem közösségi élményt és lehetőséget teremt a tapasztalatok megosztására, valamint a közös gondolkodásra is. Gyakorlatorientált önfejlesztő kurzus indul Dunaharasztin. Az Úton önmagadhoz című 12 alkalmas rendezvénysorozat október 20-án kezdődik a Laffert kúriában. A másfél órás foglalkozásokon kreatív önismereti gyakorlatok és csoportos feladatok várják az érdeklődőket. A program célja, hogy a résztvevők képesek legyenek jobban megismerni és megérteni önmagukat, emellett nagy hangsúlyt kap az egyéni erősségek megtalálása is. Jelentkezni Németh Márta csoportvezetőnél lehet a megadott elérhetőségeken keresztül. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók.
4: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: A Veszprémet fogadja a férfi kosárlabda NB1B harmadik fordulójában a BKG Prima Akadémia. Az eddig egy-egy győzelmet és vereséget begyűjtő klubok összecsapásáról dr. Nagy Ágoston, a Sziget-Szent Miklósiak vezetője elmondta, egy erős gárdával néznek farkas szemet, és ki kell javítaniuk az előző találkozó hibáit ahhoz, hogy nyerjenek. Hozzátette, a veszprémiek jó szerkezetű csapatot alkotnak, ahol nagyon kell majd figyelni a magas emberekre, az ő megfogásuk kulcsfontosságú lesz a sikerhez. sikerhez. A csömör vendége lesz a Fémag Dunavarsánya Pest megyei labdarúgó első osztály 8. fordulójában. A tabellán jelenleg 3. Varsányak még idegenben is esélyesnek számítanak majd a 8. helyen álló csömöriekkel szemben. Hollik András sportigazgató elmondta, kezdenek összeállni és jó formába rendülni, és reméli ez a mérkőzésen is látszik majd. Hozzátette, ebben a bajnokságban nem sok könnyű meccs van, és ez egészen biztosan nem az lesz, ezért a keret minden tagjának jó küzdőszellemmel kell odállni, hogy nyerhessenek.
4: Időjárás.
5: Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, délután 15-19 fok várható. Kedden is napos idő valószínű, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. Az északi szél többfelé feltámad, keleten és nyugaton erős lehet. Délután 13-18 fokig melegszik a levegő.
4: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén ősszel is folytatódik Márkus Noémi irodalomterapeuta vezetésével az Olvasósziget Könyvklub Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Október 17-én Murakami Haruki, Norvég Erdő című regényéről beszélgetnek majd. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, melyet a Városi Könyvtárban személyesen tudtok megtenni, de van lehetőség telefonon és e-mailben is jelezni a részvételi szándékot. A rendezvényen azok is részt vehetnek, akik nem olvasták az adott könyvet, de érdeklődnek az esemény iránt. Különleges koncertre várják az érdeklődőket október 17-én Sziget-Szent Miklóson az IT hangverseny termében. A Soma Drum and Piano Symphony Light koncertsót láthatja a közönség. A Hans Zimmer és Havasi Balázs inspirálta műsor lenyűgöző harmóniában ötvözi a filmzene világát, a szimfonikus hangzást és a modern előadásmódot. Egy látványos, érzelmekkel teli koncertsó, amely új megvilágításba helyezi a klasszikus zene időtlen szépségét. A produkcióban közreműködik a Classics-es tánccsapata, valamint a Song Factory Budapest kórus, akik még gazdagabbá és látványosabbá teszik az est élményét. A Jazz Kívánság műsort a Sárik Péter Trió fonogramdíjas sikerprodukcióját láthatjátok október 16-án Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klub következő rendezvényén. A programban a legismertebb világslágerek jazzes feldolgozásai hallhatók a Sárik Péter Trió és Szőke Nikoletta előadásában. Niki Magyarország egyik vezető jazz énekesnője, a Montruxi Nemzetközi Jazz Énekverseny 2005-ös győztese és közönség díjasa, junior prima díjas jazz énekesnő. Különleges hangja, varázslatos egyénisége azonnal magával ragadja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Hallgass minket online.
1: lakihegyradio.hu.
2: Hey. Yeah. USA.

0: tetszik, ej. Követőimnek jobban tetszik, ja. Követőimnek,
1: Lakihegy Rádió FM.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Több művészeti program is kapcsolódik a Miklósi Városnapok rendezvény sorozathoz. A 2026-27-es tanévben is folytatódik a NILD tehetségkutató program Sziget-Szentmiklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
4: A 2026-27-es tanévben is folytatódik a NILD tehetségkutató program Sziget-Szentmiklóson. A csoport október 9-én indult a Képesség Akadémián. Gyöngyösi Balog Andrea, az akadémia alapítója rádiónknak elmondta, az oktatás során a NILD nemzetközileg ismert módszerét alkalmazzák, amely Magyarországon elsőként a Sziget-Szentmiklósi Képesség Akadémián jelent meg. A módszer célja a rejtett képességek felismerése és kibontakoztatása, valamint annak támogatása, hogy a gyermekek ne csupán megtanulják a tananyagot, hanem megértsék, önállóan gondolkodjanak és a megszerzett tudást alkalmazni is tudják. Az alapító kiemelte, a módszer eredményességét a tavalyi tanév tapasztalatai is igazolták, idén pedig már nem csak az iskolásokat, hanem a nagy csoportos óvodásokat is várják a programba.
5: Idén várjuk a főként nagy csoportos korosztályú gyerekeket, hiszen azért náluk már sokszor nagyon jól körbe rajzolódik, hogy egy-egy területen rendkívül kiemelkedőek. Tehát nagyon sok olyan kisgyerekkel találkozom, az óvis nyílt fejlesztésen, ahol matekból szárnyal a gyerek, de tényleg szegény a ceruzát alig tudja fogni. Nincs grafomotorikus képesség, tehát hogy bizonyos területeken tényleg nagyon alul működik, és ők azért jövőre kezdik az iskolát. Úgyhogy mi ebben nagyon-nagyon hiszünk, hogy a NILD módszerrel fantasztikusan fel lehet őket hozni.
4: Több művészeti program is kapcsolódik az első alkalommal megrendezett Miklósi Városnapok rendezvény sorozathoz. Október 14-én szerdán nyílik meg a Sziget-Szentmiklósi Alkotókör Együtt Alkotni Öröm című csoportos kiállítása a Városi Könyvtár Aula galériájában. Kontra Solti Eszter, a Városi Galéria vezetője rádiónknak elmondta, az évek óta hagyományosan megrendezett akciófestészet Sziget-Szentmiklóson idén több újdonsággal is várja az érdeklődőket. A program keretében ezúttal a monotípia festészeti technikát is ki lehet próbálni, emellett a graffiti művészeti elemei is megjelennek. A galéria vezető hozzátette, a közösségi alkotásra is lehetőség lesz idén, amire három különböző lehetőség is lesz.
6: Van egy élményfestő programunk, amire előre kell jelentkezni, van egy közösségi festési program, és egy pikárant képkészítésünk lesz, ami egy magyar újdonság mondhatni, így a pandémia alatt egy képzőművész hölgy, illetve egy fizikus kidolgoztak egy olyan technikát, egy olyan eljárást, amivel főként portrékat tudnak átalakítani. Színező technikára, tehát ez egy csiga kinézetű vonalhaladás egy színnel. Amikor elkészültünk, messziről látszik a portré, hogy kit rejt.
4: A bútorok történeteit ismerhetik meg az érdeklődők egy tárlatvezetés keretében. Amikor a Bútor mesél címmel várják az érdeklődőket a tárlatvezetésre a Sziget Szentmiklós és Szent Miklós ház kápolnájában. Kontra Solti Eszter, a Városi Galéria vezetője hozzátette, a kápolna népi motívumokkal festett bútorai nem csupán díszítő elemek, formáik, színeik és motívumaik egy-egy történetet, hagyományt és kulturális örökséget őriznek. A bútorok alkotója Ament Éva bútorfestő, népi iparművész és szakoktató személyesen vezeti körbe a résztvevőket és mesél az elmúlt évek munkájáról. Kiemelte, a tárlatvezetésen szó lesz a motívumok forrásairól, a különböző tájegységek jellegzetes díszítővilágáról, valamint a színek és formák szerepéről.
6: Bútorfestés az nagyon jellemző Magyarországra, katolikus, református, mindenféle templomokba. A felújítások azok, azt gondolom, hogy aranykorát élik, aminek egyik nagy szervezője Ament Éva. A aki viszont itt Szigetszent Miklóson egy teljesen új, hagyományokkal nem rendelkező területen alkotott bútorokat. Hát egy templomban nem olyan egyszerű bemenni, főleg az ember, amikor nem ahhoz a valláshoz tartozik, ezért erre szerettünk volna egy alkalmat teremteni.
4: Új játszóteret alakítanak ki a Szigetszent Miklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatosan fejlesztik a játszótereket, ugyanakkor az ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a Napraforgó óvodaként működő intézmény udvara is, kiemelte, ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
7: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgyis karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
0: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
4: Nagyszabású fejlesztés indul a H6-os hívvonalán. Az elkövetkező években megvalósuló változások több környező települést, köztük Dunaharasztit, Sziget, Szent Miklóst és Tökölt is érintik. Perticsné Kásor Andrea rádiónknak elmondta, hogy a közvágó hídtól Ráckevéig tartó szakaszon jelentős pályakorszerűsítés, illetve az állomások és a szerelmények akadálymentesítése várható. Pest megye 10-es választókerületének képviselője hozzátette, már megkezdődtek az új vonatok beszerzéséhez szükséges előkészületek.
8: A Baross Gábor terv keretében a kormányzat az Európai Uniós forrásokra alapozva megfelelő összeget biztosít arra, hogy a hívszerelvények beszerzése elinduljon. Idén ki lesz írva a tender a járműbeszerzésre. Azért arra számítani kell, ugye, hogy ez a járműbeszerzés ez nem rövid. A mai európai jármű igények nagyon magasak, úgyhogy itt 2030 környékére válhatóak az első szerelvények, amik egyébként három vonalra érkeznek.
4: Az idősek éve jegyében tartották meg a HETAP szakmai konferenciát. Az idősek, az idősödés és az idősellátás aktuális kérdései álltak a középpontban a Pest Erzsébeti Önkormányzat helyi társadalmi programsorozatának idei szakmai konferenciáján. A rendezvényt október 1-én az Idősek Világnapján tartották meg. A HETAP 2026-ban az idősek éve jegyében szervezi programjait. A konferencia résztvevőit Havasi Zoltán alpolgármester köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az idei programsorozat több olyan kezdeményezésnek adott teret, amelyek az idősebb korosztály digitális esélyegyenlőségét, a társadalmi kapcsolatok erősítését és az elmagányosodás mérséklését szolgálják. Az idősek éve egyik kiemelt programja a Senior Akadémia, amely a mindennapokban is hasznos, aktuális témákkal foglalkozik. A kezdeményezés nem csak ismereteket ad át, hanem közösségi élményt és lehetőséget teremt a tapasztalatok megosztására, valamint a közös gondolkodásra is. Gyakorlatorientált önfejlesztő kurzus indul Dunaharasztin. Az Úton önmagadhoz című 12 alkalmas rendezvénysorozat október 20-án kezdődik a Laffert kúriában. A másfél órás foglalkozásokon kreatív önismereti gyakorlatok és csoportos feladatok várják az érdeklődőket. A program célja, hogy a résztvevők képesek legyenek jobban megismerni és megérteni önmagukat, emellett nagy hangsúlyt kap az egyéni erősségek megtalálása is. Jelentkezni Németh Márta csoportvezetőnél lehet a megadott elérhetőségeken keresztül. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: A Veszprémet fogadja a férfi kosárlabda NB1B harmadik fordulójában a BKG Prima Akadémia. Az eddig egy-egy győzelmet és vereséget begyűjtő klubok összecsapásáról dr. Nagy Ágoston, a Sziget-Szent Miklósiak vezetője elmondta, egy erős gárdával néznek farkas szemet, és ki kell javítaniuk az előző találkozó hibáit ahhoz, hogy nyerjenek. Hozzátette, a veszprémiek jó szerkezetű csapatot alkotnak, ahol nagyon kell majd figyelni a magas emberekre, az ő megfogásuk kulcsfontosságú lesz a sikerhez. A Csömör vendége lesz a Fémag Duna Varsánya Pest megyei labdarúgó első osztály 8. fordulójában. A tabellán jelenleg harmadik Varsányak még idegenben is esélyesnek számítanak majd a 8. helyen álló Csömöriekkel szemben. Hollik András sportigazgató elmondta, kezdenek összeállni és jó formába lendülni, és reméli, ez a mérkőzésen is látszik majd. Hozzátette, ebben a bajnokságban nem sok könnyű meccs van, és ez egészen biztosan nem az lesz, ezért a keret minden tagjának jó küzdőszellemmel kell odaállni, hogy nyerhessenek.
1: Időjárás.
4: Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, délután 15-19 fok várható. Kedden is napos idő valószínű, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. Az északi szél többfelé feltámad, keleten és nyugaton erős lehet. Délután 13-18 fokig melegszik a levegő.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Itt élünk.
0: Térségi riport műsor a Lakihegy Rádióban.
1: Ne csak lakd, éld is otthonod. Ismerd meg lakó környezeted. Mi segítünk benne. Lakihegy Rádió.
0: FM 107.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 35 év, 3,5 évtized, amely alatt generációk nőttek fel, változott a világ, de vannak értékek, amelyek továbbra is összekötnek egy közösséget. Az Itt élünk mai adásában a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének jubileumi történetét járjuk körül. Megnézzük, hogyan indult el 1991-ben néhány helyi fiatal kezdeményezéséből ez a közösség, hogyan vált az évtizedek során a német nemzetiségi kultúra és a sváb hagyományok egyik fontos őrzőjévé, és hogyan adja tovább mindezt ma már több generáció számára. Seffer Ildikóval, az egyesület elnökével a kezdetekről, a közösség fejlődéséről, a néptánc szerepéről és arról is beszélgetünk, mit jelent 35 éven keresztül egy hagyományt életben tartani. Winkler Andreával, az egyesület alelnökével pedig már a jelenre és a jubileumra koncentrálunk, szó lesz a nyáron kezdődött felkészülésről, az október 16-a és 17-ei gálaműsorról, a zenekarokkal való közös munkáról és természetesen arról is, hogy hogyan készül a közösség a nagy ünnepre. Tartsatok velünk, a zene után már is kezdjük a beszélgetést.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: A Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete idén 35 éves jubileumát ünnepli. Az 1991-ben helyi fiatalok által alapított közösség azóta generációk számára jelentette a német nemzetiségi kultúra, a sváb hagyományok és természetesen a néptánc továbbadásának egyik fontos helyszínét. De hogy hogyan indult annak idején ez a történet, és hogyan jutottak el az első próbáktól a mai közösségig, erről beszélgetek elsőként Schaffer Ildikóval, az Egyesület elnökével. Ahogy említettem, ugye egy picit tegyünk egy időutazást 1991-be, nem biztos, hogy te pont erre az évszámra vissza tudsz emlékezni, tehát ezt is megtudjuk majd, hogy miért nem feltétlenül, de kezdjünk akkor onnan, hogy te hogyan emlékszel így a kezdeti évekre, amikor te belecsöppentél ebbe az egészbe.
3: Én tulajdonképpen Karika Ágnesnek a meghívására érkeztem ide Taksonyba, aki tájékoztatott arról, hogy itt van egy egyesület, akik táncolnak. Akkoriban Firnigli Erika, egy sziget újfalusi tánctanárnő volt az egyesületnek a tánctanára, és egyébként az alapítója az egyesületnek, Veres Attila, akit idén majd a jubileumunkor tiszteletbeli elnökké is szeretnénk avatni, hiszen neki köszönhetjük tulajdonképpen azt, hogy ma ennyien, közel 300-an ápoljuk itt a német nemzetiségi tánc hagyományokat. Én tulajdonképpen az egyesület alapítása után érkeztem meghívásra, gondoltam, hogy megpróbálom, hiszen akkor még nagyon fiatal voltam, még éppen 21 éves, úgyhogy éppen a főiskola utolsó évét koptattam a budai tanítóképző főiskolában. Szigetszentmártoni táncegyüttesben táncoltam, és nagyon hálás vagyok Nagy Lászlóné Editnek, aki az én tanárnőm volt, akitől szinte mindent megtanultam, a nagyon-nagyon sok német nemzetiségi néptáncot, amit át tudtam itt adni a Taksonyi Együttesnek.
2: Egyébként ugye, ahogy említetted, te nem Taksonyban, hanem Szigetcsépen nőttél fel. Hogyan kerültél Taksony közösségébe effektív, és hogyan jött egyébként annak az ötlete, hogy te így elnökként vidd tovább ezt az egészet? Neked fontos volt már akkor így 20 évesen, ahogy említetted, a hagyományőrzés is, mint olyan?
3: Igen, a hagyományőrzés az nagyon fontos volt, hiszen Szigetcsépen, ahol én fölnőttem, ott abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ott párhuzamosan a szerb-horvát és a német nemzetiség is együtt élt, úgyhogy mind a kettő hagyományba egy kicsit bele tudtam kóstolni, és mindegyiket nagyon-nagyon megszerettem, meg a néptáncot is, mindezáltal ugye akkor is rengeteg szüreti rendezvény volt, május 1-ék, ahol azért a táncosokkal óhatatlanul találkozott az ember, és mindig csodálattal néztem a fellépőket, meg a táncos ruhákat. Aztán Szigetszentmártonban kezdtem meg a néptáncolást, és igazából egy baráti társaság hívott engem ide Taksonyba, mert kerestek éppen tánctanárt, úgyhogy így kerültem ide.
2: És ez a végszó legyen egy kezdet, hogy tánctanárt kerestek. Estek, ahogy említetted, belecsöppentél azt gondolom, hogy mindennek a közepébe, úgyhogy egy picit beszéljünk erről, mint tánc oktatásról, hogy neked mit jelentett ez, illetve hát aztán kitérhetünk majd arra is, hogy most manapság ez mit jelent ennyi év távlatában számodra.
3: Hát igen, az elején tulajdonképpen amiket én tanultam Mártonban, azokat a német nemzetiségi néptáncokat hoztam át ide Taksonyba. Ezek különben Vencő József és Manninger Miklós, két nagyon neves német nemzeti koreográfusnak a koreográfia, és az ő érdemei elévülhetetlenek, hiszen ők tényleg nagyon sok egyesületnek biztosították, illetve nagyon sok táncegyüttesnek azt a lehetőséget, hogy az ő táncaikat táncolhassák. Aztán később, amikor már kicsit idősebb lettem, akkor már saját koreográfiákon is mertem gondolkodni, de igazából még itt a Taksonyi Együttesnek egy nagyon nagy lehetősége volt, hogy Briber Jánost, a Budapesti Táncművészeti Egyetemnek az adjunktusát sikerült megkeresnünk, aki szintén egyébként német nemzetiségi származás, ugye a nevéből is halljuk talán. Ő egyébként a Magyar Állami Népi Együttesben is táncolt, és az ő szakmai segítségével tudott az egyesületünk azt hiszem egy minőségi munkát itt végezni. Ő szerencsére nagyon sok magyar néptáncot is tanított nekünk, hiszen a külföldi fellépések alkalmával azért az is fontos volt számunkra, hogy nem csak a német nemzetiségi kultúrát tudjuk megmutatni, hanem magyarországi néptáncokat, és amit azért nagyon nagy örömmel fogadtak mindig külföldön. Másodsorban ez a táncosoknak a technikai tudását is sokkal jobban csiszolta, ugye azért a német nemzetiségi táncok jóval egyszerűbbek ennél. Talán mondjuk az is a koreográfiáknak a nehézsége, hogy sokkal több elem és sokkal több lépés áll a rendelkezésünkre, és ugye abból mégis kell egy látványos dolgot létrehozni, mint a magyar néptáncok, amik motivumaikban sokkal gazdagabbak, tehát abból bizonyos szempontból egyszerűbb, de bizonyos szempontból meg nehezebb, hiszen sokkal nagyobb tudást igényelnek, tánctudást.
2: Ezt olvastam is a honlapon. oldalatokon, hogy egyébként nagyon sok külföldi országban megfordultatok, akár közelebb, akár távolabb is nézhetjük mindezt. Ezek milyen élményeket hoztak véleményed szerint az ott táncolóknak, illetve milyen mást tudtak mondjuk ott tanulni, akár a közönség részéről, vagy a visszajelzések, visszacsatolások kapcsán?
3: Nagyon sok hatása volt az egyesületre nézve, egyrészt, hogy a közösséggé válás, ugye egy ilyen buszos utazás, egy világlátás, az nagyon tudta formálni, tehát ott azért nagyon komoly barátságok szövődtek. A másik fontos dolog az volt, hogy ugye mivel német nemzetiségi együttes vagyunk, azért ha német nyelvterületen voltunk, akkor a német nyelvtudása a fiataloknak szintén fejlődött, ahol sokszor családoknál tudtunk lakni, akár ebből nagyon jó családi baráti kapcsolatok alakultak ki, amelyek akár máig is tartanak, éppen a jubileumunkon lesznek is olyan vendégek, akik ilyen partner kapcsolatokból keresnek meg újra bennünket. Úgyhogy a nyelvtudás szempontjából, hát a kultúra, ezt hadd ne soroljam, hogy kultúra, világlátás, ami lehet, hogy nagyon sok táncos számára nem volt elérhető, ugye, ha egy hátrányosabb helyzetű családban élt tulajdonképpen, mert korábban ezeket az utakat szinte ingyen vagy minimális befizetéssel, nyilván azért valamennyit kellett fizetni a táncosoknak, de itt a szállás, étkezés és a programok azok nagyjából ingyen álltak a gyerekek rendelkezésére, úgyhogy ez különösen egy jó érzés volt, hogy ilyen nagy dolgot tudtunk nyújtani a gyerekeknek, meg hogy ebből azért egy ilyen rendszeres kapcsolat alakult ki, hogy visszajöttek hozzánk ezek a kár zenekarnál jártunk, aztán később ezekből partner kapcsolatok is kialakultak ezekből a tánc kapcsolatokból, úgyhogy szerencsések vagyunk. Aztán az utóbbi években Kreisz László, aki a Landesrátnak az elnöke, egy taksanyú származású, egyébként egy kiváló zenész, nagyon sok Amerikában élő csoportot hozott Magyarországba, akik szintén ugye a világháború, illetve az 56-os események után távoztak külföldre, akár Bácskából, Bánánból, és ők nagy örömmel járnak Magyarországon, mert ott még megtalálhatóak azok a néprajzi emlékek, tárgyi emlékek, amiket ők már Amerikában, vagy még hogyha hazalátogatnak, sem feltétlenül találnak meg. Ugye már a Bácskában, Bánánban, de ők nagy örömmel látogatják itt a tájházakat, vagy szerveztünk nekik olyan programot, hogy rétes sütés volt, és akkor ugye húzhatták a rétest, bejárhatták a tájházat, kicsit a Kis-Dunán sárkányhajózhattak, tehát ilyen fiatalok közt nagyon jó kapcsolatok épültek ki, és aztán szerencsére a taksonyiak is eljutottak Amerikába, egy körutat tettek, ahol ezeket a csoportokat, együtteseket keresték föl, ahol német származású néptáncosok élnek Amerikában.
2: Maradjatok velünk a következő részben is, hamarosan jövünk vissza.

0: Itt élünk.
1: Ne csak lag, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: Az előző részben egészen a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének megalakulásáig tekintettünk vissza, és arról is beszéltünk, hogy hogyan lett Schaffer Ildikóból az egyesület tánctanárából, később elnök. Ildikó, említetted már, hogy ugye 35. jubileumotokat ünneplitek majd, azonban dátumot nem mondtunk még, ez most lesz hamarosan, majd október 17-én. Konkrét részletekről még nem beszélgetünk, de egy picit úgy körvonalazódik most már, hogy majd mi várható. Természetesen a következő részben ennek is minden részletét ki fogjuk tárgyalni, de akkor egy picit folytassuk még ott, hogy azért ugye nagyon átívelő volt, és sok mindent megéltél ez alatt a jó néhány év alatt, amíg ugye te gyakorlatilag elnök lettél, tánctanár voltál, mindent is láttál, külföldön jártatok, nagyon sok mindent elmeséltél. Beszéljünk még arról, hogy mit gondolsz, mennyire lehet még mindig invitálni a fiatalokat, hogy mint hagyományőrzés, az a mai napig ugyanúgy nagyon fontos, de lehet, hogy talán egy picit kevésbé nyitnak erre a gyerekek, és ugye hát azt is említetted, hogy rengeteg pozitívuma van, például annak is, hogyha egy ilyen külföldi útra elmentek, nem csak a hagyományőrzés, hanem akár a nyelvtanulás is.
3: Igen, hát azért láthatólag ma már nehezebb a fiatalokat megnyerni ennek a fajta népi kultúrának, és talán a hagyományok ápolása is ugye egy picit kezd kikopni. Talán abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt az iskola egy német nemzetiségi iskola, ahol van egy ilyen tantárgyunk, hogy hon és népismeret, vagyis itt ugye bár nálunk nemzetiségi népismeret, ahol azért ezekről a hagyományokról szó esik. Bár azt ugye furcsa megélni, hogy amikor én elkezdtem, ezek a hagyományok mind élőek voltak, tehát ugye a hatalmas esküvők, a bálok, ezek most már mind ilyen nagyon nagy szervezéssel járó megmozdulások, de azért igyekszünk az iskolába is becsempészni például mondjuk a májusfa állításnak a hagyománya, amely magyar területeken is ugye teljesen ismert szokás, de hogy ott is egy picit néptánccal vagy táncházzal ismerkedhessenek meg a gyerekek, és egy picit így becsábítani őket a kultúrház falai közé, és megnyerni őket a néptáncnak. Hát, hogy mennyiben vagyunk sikeresek, a létszámunk az szerencsére elég jó a kicsiket illetően. A fiataloknál általán azért vagyunk nehezebb helyzetben, hogy Budapestre járnak középiskolába, és ott már nagyon soká érnek haza délután, tehát ott már mindig egy kicsit nehezebb ez a dolog, hogy meg is tartsuk őket aztán nagyobb korukban a néptáncnak, de minden esetre az egy nagyon nagy öröm, hogyha akár abba is hagyták az aktív néptáncolást, azért a bálokban gyakran találkozunk egymással, és ott nem probléma erre a hagyományos sváb zenére felállni és táncolni.
2: Ahogy említettem, október 17-e a dátum, de még mielőtt bármilyen részletet elárulunk, mesélj nekünk arról, hogy te magad hogyan állsz ehhez az eseményhez. Hogyha így összességében nézzük, akkor te mit gondolsz erről az elmúlt 35 évről?
3: Tulajdonképpen azt tudom elmondani, hogy egyrészt nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy olyan tanítványaim voltak, vagy lettek, akik aztán nem hagyták abba a néptáncot, és mellém álltak, mert ezt egyedül szerintem szinte lehetetlen lett volna végigvinni, úgyhogy nagyjából a volt tanítványaimból áll az egyesületnek az elnöksége, ezen kívül még egy nagyon tehetséges tánctanárunk van, aki egy édesanyja, tehát ő a gyermekét hozta hozzánk néptáncolni, és őt úgy nyertük meg az egyesületnek. Mi mindannyian ezt nem főállásban tesszük, ugye, hanem mindenkinek van egy rendes állása, és ezt úgy másodállásként, meg hát családanyasság mellett, tehát úgy gondolom, hogy nagyon sok áldozatot kíván azoktól, akik itt a néptáncot oktatják. Nagyon próbálunk figyelni arra, hogy ez ne kerüljön sok pénzbe az itt élő családoknak, tehát ahol például 3 gyerek van, ott is adunk kedvezményt, igyekszünk a tagdíjunkat tényleg minimalizálni, külön a ruhát nem kell a gyerekeknek fizetni, hanem ez a tagdíjnak a költségében benne van. Úgyhogy úgy gondolom, hogyha a környező szabadidős tevékenységekkel összevetem, akkor szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen az önkormányzat is, a mindenkori önkormányzat, tényleg akármelyik polgármester volt itt a faluban, azért mindenki támogatta ezt a fajta tevékenységet, és biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy meg tudjunk maradni, mert azért voltak nehezebb idők is. A Covid volt még, amelyik egy nagyon nehéz időszak volt, de örülünk neki, mert tulajdonképpen töretlenül utána vissza tudtak állni a csoportjaink.
2: És én zárójelben el is mondok akkor egy kulisszatitkot, ezt interjún kívül beszéltük, hogy Finkler Andrea, akivel folytatjuk a beszélgetést, a te kezeid által nőtte ki magát, egyrészt alelnökké, másrészt pedig tánctanárra, úgyhogy maradjatok velünk, mert hozzuk a részleteket az október 17-i jubileumi rendezvényről.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: Az első két részben Seffer Ildikóval a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének 35 éves történetét jártuk végig, a kezdetektől gyakorlatilag a mai 2026-os évekig. Azonban ugye nem árultunk el még részleteket az október 17-éről, sőt nem csak az október 17-éről, hanem az október 16-áról sem, mert hogy két napos rendezvénnyel készültök most a 35 éves jubileum megünneplésére, erről pedig Winkler Andreával, ahogy azt az előző részben is említettem nektek, az egyesület alelnökével, tánctanárral beszélgetünk. Úgyhogy Andrea, kérlek, akkor vegyük egy picit végig ezt a két napot, hogy milyen programokkal készültetek, ha jól gondolom, nagyon sok ember áll le mögött, és már ugye ezt is elárultad interjún kívül, hogy már most izgulsz így október elején, de hát ugye most már néhány nap, már hetek sincsenek, és hamarosan megrendezitek ugye ezt a két napos jubileumi rendezvényt. Most hogyan készültetek, hogyan álltok jelenleg?
3: Hú, hát azt gondolom, hogy tulajdonképpen jól állunk, de gyakorlatilag rengeteg munka van még a rendezvénynek a kezdéséig. Rengeteg próba áll mögöttünk, akár a zenekarokkal, akár csak ugye a tanárokkal, és hát borzasztóan készülünk, már most előre izgulunk, de reménykedünk, hogy biztosan minden rendben lesz, és úgy lesz, ahogy mi azt elképzeltük.
2: Milyen programokkal készültetek? Akkor szerintem vegyük külön ezt a két napot, ugye, akkor kezdjük a 16-a péntekkel, hogy ott kiket vártok, milyen programok lesznek, hány órakor kezdődik minden egyéb részlet?
3: Kétnapos lesz a rendezvény, a pénteki napon a jelenlegi aktív tánccsoportok fognak fellépni, ez 7 csoport, egészen óvodáskortól, tehát a 4 éves korosztálytól egészen az ifjúsági 25-28 éves korosztályig fog történni, és akkor ott az egész évben tanult táncokat fogják majd előadni a gyermekek.
2: Ez egyébként zárt körül lesz, vagy erre hogy készültök? Mert hogy most már így elárulom akkor előzetesen, hogy ugye október 17-ére már nem lehet jegyeket kapni, mert telt ház van abszolút, de a 16-a az bármiben más, mondjuk, tehát hogy oda vártok akár még embereket, vagy már oda is teljesen telt ház minden?
3: Hát mivel ugye az egyesületnek a jelenlegi aktív tagjai, az közel 200 gyermek, tehát hogyha az ő családtagjaik eljönnek ezekre a rendezvényekre, és megnézik, akkor is kicsi a tornaterem. Sajnos, úgyhogy reménykedünk, hogy egyszer csak majd lesz egy olyan helység Taksonyban, ahol nagyon sok emberrel tudjon és meg tudja nézni, de tulajdonképpen a családtagok kiteszik a nézőközönséget.
2: És akkor térjünk is át az október 17-ére, bár újakat már ugye nem tudtok fogadni, kapacitás hiány miatt, ahogy ezt ugye említettük, de beszéljünk a konkrét programról, hogy akiknek van jegye és ott tud lenni, mire számíthatnak?
3: Hát igen, ez is egy nagyon nagy munka. Már igazából tavasszal, nyár elején elkezdtük ennek a műsornak az összeállítását, az egésznek, hogy hogyan is nézzen ki. Ugye több tanárral együtt beszéltük, tettük össze az egész műsornak az apropóját, és a témánk a sváb esküvő lesz. Tehát ugye itt is a különböző korosztályból, és ezen a napon pedig az alapító tagok, illetve az azóta táncolt fiatalok, most már lassan középkorosztálynak mondható, férfiak és nők is részt fognak venni benne, illetve most már abban a helyzetben vagyunk, hogy mindenkinek szinte van saját gyermeke, és akkor egy ilyen családi tánc is lesz benne, ahol saját gyermekeinkkel táncolhatunk majd.
2: Jó, ez nagyon izgalmasan hangzik. És készültök valami vendégfogadással, vagy bármi étel lesz-e, ital, azzal, hogy készüljenek azok, akik érkeznek, kell-e magukkal hozni bármit, vagy csak úgy hozzák saját magukat, a gyermekeiket, és érezzék jól magukat?
3: Hát hozzák a gyermekeiket, és érezzék jól magukat, de természetesen szokott ilyenkor büfé lenni, illetve a két fenyő vendéglő fogja a vendéglátást biztosítani. És nagy örömünkre 3 zenekar is összeállt a mi kedvünkért, Kaszás Sándor vezetésével, és ők fogják kísérni a táncos műsort. Ők a Heimatklang zenekar, a Taxerspatzen és a Donau Musikanten, akiknek külön köszönjük, hogy ebben ők részt vesznek és segítenek nekünk.
2: Maradjatok velünk az utolsó részben, és a zene után jövünk vissza.

0: itt élünk.
1: Ne csak lakd, éld is otthonod.
0: Egy műsor, amelyben közelebb hozzuk a térség értékeit.
2: A Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete 35. jubileumát ünnepli, ahogy ugye megtudtuk gyakorlatilag október 16-án és 17-én is. Hát aki lecsúszott, az sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy valóban lecsúszott, mert hogy teltházas az október 17-i esemény. Ezt Winkler Andreától tudtuk meg, az Egyesület alelnökétől, és most folytatjuk is beszélgetésünket. Kiveséztünk azt gondolom mindent erről a két napról, hogy mi várható. Tekintsünk egy picit még előre. 35 év az azt gondolom, hogy emberi életben is rengeteg év, nemhogy egy egyesület életében, amik történtek, rengeteg mindenen keresztül mentetek, nagyon sok pozitív élményt gyűjtöttetek, de hát azért még közel sincs vége ennek, és azt gondolom, hogy szeretnétek is folytatni a jövőben. Milyen tervekkel indultok el így a jövőt illetően?
3: Szeretnénk mindenféleképp folytatni, sőt, egyre több gyermeket befogadni az egyesület keretein belül. Most novembertől is fog indulni egy óvodás korosztálynak tánccsoport. Ugye mindig könnyebb a kisebbeket, mert ahogy nőnek a gyerekek, ugye kikerülnek középiskolába, gimnáziumba, onnantól kezdve pedig nagyon nehéz. Hát nekik is egyeztetni ugye az iskolai egyéb programokkal, vagy akár az órákkal, hogy későn érnek, az ugye közben játszik a közlekedés, de próbáljuk, tehát vannak, akik visszajönnek gimnázium után akár, vagy hogyha úgy tudják alakítani a programot, akkor

0: lehetőségem nyílt, hogy én is felléphessek, és annyira megkedveltem, hogy itt ragadtam azóta is. Aztán aktív táncos lettem, és amikor ugye az én korosztályom is már egy picikét szétbomlott, akkor utána Ildikónak köszönhetően végül itt maradtam tánctanárként, és csoportokat viszek én is most már évek óta.
1: Neked esetleg a gyermeked vagy gyermekeid itt táncolnak? Be tudtad őket vonni ebbe a közösségbe?
0: Igen, 3 gyermekem van, mind a 3 itt táncol, egész pici koruk óta. Talán a lányom, aki most már 18 éves elmúlt, hát olyan 2,5 éves volt, amikor vittem magammal próbára. Muszáj volt nekik.
1: Taksonyi közösség vagytok, de azért a térség településeiről is vártok bárkit, aki szeretne csatlakozni hozzátok, mint sváb hagyományőrzés, mint néptánc, mint kultúra, bármi egyéb. Mit mondanál azoknak, akik mondjuk még nem csatlakoztak, de akár érdeklődnek, vagy a szülők elgondolkodnak így a beszélgetés hallatán, hogy lehet, hogy levinni a gyermekét, de hogy vajon tetszene neki, hogy mit mondanál te mondjuk szülőként, mit láttál a gyermekeiden, mikor levitted őket az első ilyen alkalmakra?
0: Hát ők ugye ebbe születtek bele, tehát láttak engem, hogy mit csinálok. Ugye az összes rendezvényen szinte ott voltunk, ott vagyunk, jelenleg is, mindig jöttek velem, és hát ez így jött nekik is. De én azt gondolom, hogy minden csoportban van olyan, aki másik településről jár ide, tehát akár azért, mert ott voltunk, akár Soroksár, Dunaharaszti, Szigethalom, Sziget-Szent Miklós, Bugyi, és ezáltal szerencsére onnan is vannak gyerekek és tagjaink.
1: Mit látsz a különböző korosztályokon? Azért, ha jól gondolom, van különbség köztük, hogy mondjuk kit éppen mi érdekel jobban, vagy mi hajtja egy ilyen órán, amikor mondjuk lemegy, akár hogy csak jól érezze magát, vagy hogy valóban mondjuk tanuljon valami újat, vagy készül már arra, hogy egy előadás, amit anyának, apának meg tudok mutatni. Mit látsz, hogyha így megnézed, akár mondjuk egy ilyen kisebb korosztályt, a 4-5-6-7 éveseket, vagy mondjuk azok, akik már ilyen 10 évesek?
0: Hát azt gondolom, hogy ugye a korosztályoknak mindegyiknek megvan a maga szépsége, a kicsik ugye, hát barátnőm, ez meg az, és akkor, hogy ő is jöhet-e, csatlakoznak, és úgy egyre nagyobb kedvel jönnek, hogyha ugye van ismeretség akár az osztályból, akár az óvodai csoportból. Ugye a nagyobbak, ők már jobban összebandáznak, hogyha mondhatom így, és akkor ők így húzzák egymást. Akikkel egy picit bajba vagyunk, ők a fiúk, mert bár így is én azt gondolom, hogy nagyon sok fiú jár, de hát a foci azért sokszor közbe jár itt is, mint ahogy szerintem a többi településen is, úgyhogy így egy picit meg vagyunk lőve, de azt gondolom, hogy ez még mindig nálunk nagyon-nagyon jól működik.
1: Tehát, ha jól gondolom, folyamatosan várjátok az újakat, a jelentkezőket. Említettük, hogy 35. jubileum, és ezt október 16-án, 17-én ünneplitek majd meg. Hely az már nincsen, ezért beszéljünk arról, hogy terveztek-e még olyan eseményt vagy eseményeket, amiről nem tudnak mondjuk lemaradni, ha időben értesülnek az érdeklődők, hallgatók, és tudunk-e már konkrét dátumot mondani hozzá?
0: Igen, nekünk minden évben van, ugye nem mindenki tud ugyanannyi fellépésen részt venni, nyilván az ifjúsági csoport több fellépésen vesz részt, akár a környékben, akár egy kicsit távolabb, de minden évben megrendezzük évvégén úgymond egy ilyen záró műsorként a Táncfest rendezvényünket, ami 27-ben, május 28-án lesz majd, ahova nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, aki esetleg most lemarad majd. Aki esetleg most a 16-17-i rendezvényről lemaradt, ők ugye a májusi Táncfest rendezvényünkön ugyanúgy meg tudják nézni majd a műsort, illetve újabb koreográfiákat is megtekinthettek majd, és a műsorok után pedig, ahogy eddig is lenni szokott, bál következik majd, és akkor ott együtt ünnepelhetjük az évet.
1: Mindegyik eseményhez nagyon jó hangulatot kívánunk nektek, úgyhogy aki esetleg lemaradt volna erről az október 16-17-éről, még bőven lesz lehetőség bepótolni, és gyakorlatilag egy kicsit a 35. jubileumon mégis mindenki ott lehet, és természetesen ne felejtsétek el, az Egyesület Facebook oldalán és honlapján folyamatosan lehet tájékozódni a legfrissebb információkról. Köszönöm, hogy velem voltatok.

0: itt élünk.
1: Riportműsor a Lakihegy Rádióban. Fedezd fel velünk a Csepel-szigetet.
0: Érdekes történetek, helyszínek és személyek. Kedden este 8 órától a hírek után az FM 107-en.
2: 35 év története nem csupán évszámokból és sikerekből áll. Emberek, találkozások, próbák, fellépések, közös élmények és legfőképpen egy olyan közösség munkája van mögötte, amely generációról generációra továbbadja a sváb hagyományokat és a német nemzetiségi kultúrát. A Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének történetében talán éppen ez a legfontosabb. Miközben változnak a táncosok, a koreográfiák és az időszakok, a közösség iránti elkötelezettség továbbra is megmarad. Seffer Ildikóval, az Egyesület elnökével és Winkler Andreával, alelnökkel ennek a 35 évnek a fontosabb állomásait, emlékeit és terveit ismerhettük meg, és azt is láthattuk, mennyi munka áll egy-egy fellépés vagy jubileumi műsor mögött. A 35. évforduló természetesen nem lezárás, hanem egy újabb fontos állomás. A tánc, a zene és a hagyomány pedig továbbra is összekötheti azokat, akik ma tagjai az Egyesületnek, és azokat is, akik a következő években csatlakoznak majd hozzájuk. Gratulálunk a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének a 35. évfordulóhoz, és kívánjuk, hogy a következő évtizedekben is ugyanilyen sok fiatal találja meg a közösséget, az örömöt és a hagyományt a táncban. A teljes beszélgetés visszahallgatható a lakihegyradio.hu oldalon. Egy hét múlva ugyanitt és ugyanekkor találkozunk. Köszönöm a figyelmeteket, a mikrofonnál Patek Edinát hallottátok.
0: Itt élünk.
1: Térségi riportműsor a Lakihegy Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion? Legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szervizt találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Több művészeti program is kapcsolódik a Miklósi Városnapok rendezvénysorozathoz. A 2026-27-es tanévben is folytatódik a NILT tehetségkutató program Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika.
3: A 2026-27-es tanévben is folytatódik a NILT tehetségkutató program Sziget-Szent Miklóson. A csoport október 9-én indult a Képesség Akadémián. Gyöngyösi Balog Andrea, az akadémia alapítója rádiónknak elmondta, az oktatás során a NILT nemzetközileg ismert módszerét alkalmazzák, amely Magyarországon elsőként a Sziget-Szent Miklósi Képesség Akadémián jelent meg. A módszer célja a rejtett képességek felismerése és kibontakoztatása, valamint annak támogatása, hogy a gyermekek ne csupán megtanulják a tananyagot, hanem megértsék, önállóan gondolkodjanak és a megszerzett tudást alkalmazni is tudják. Az alapító kiemelte, a módszer eredményességét a tavalyi tanév tapasztalatai is igazolták, idén pedig már nem csak az iskolásokat, hanem a nagy csoportos óvodásokat is várják a programba.
4: Idén várjuk a főként nagy csoportos korosztályú gyerekeket, hiszen azért náluk már sokszor nagyon jól körbe rajzolódik, hogy egy-egy területen rendkívül kiemelkedőek. Tehát nagyon sok olyan kisgyerekkel találkozom, az óvis nyílt fejlesztésen, ahol matekból szárnyal a gyerek, de tényleg szegény a ceruzát alig tudja fogni. Nincs grafomotorikus képesség, tehát hogy bizonyos területeken tényleg nagyon alul működik, és ők azért jövőre kezdik az iskolát. Úgyhogy mi ebben nagyon-nagyon hiszünk, hogy a NILD módszerrel fantasztikusan fel lehet őket hozni.
3: Több művészeti program is kapcsolódik az első alkalommal megrendezett Miklósi Városnapok rendezvény sorozathoz. Október 14-én szerdán nyílik meg a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör Együtt Alkotni Öröm című csoportos kiállítása a Városi Könyvtár Aula galériájában. Kontra Solti Eszter, a Városi Galéria vezetője rádiónknak elmondta, az évek óta hagyományosan megrendezett akciófestészet Sziget-Szent Miklóson idén több újdonsággal is várja az érdeklődőket. A program keretében ezúttal a monotípia festészeti technikát is ki lehet próbálni, emellett a graffiti művészeti elemei is megjelennek. A galéria vezető hozzátette, a közösségi alkotásra is lehetőség lesz idén, amire három különböző lehetőség is lesz.
5: Van egy élményfestő programunk, amire előre kell jelentkezni, van egy közösségi festési program, és egy pikárant képkészítésünk lesz, ami egy magyar újdonság mondhatni, így a pandémia alatt egy képzőművész hölgy, illetve egy fizikus kidolgoztak egy olyan technikát, egy olyan eljárást, amivel főként portrékat tudnak átalakítani színező technikára, tehát ez egy csiga kinézetű vonalhaladás egy színnel. Amikor elkészültünk, messziről látszik a portré, hogy kit rejt.
3: A bútorok történeteit ismerhetik meg az érdeklődők egy tárlatvezetés keretében. Amikor a Bútor mesél címmel várják az érdeklődőket a tárlatvezetésre a Sziget-Szent Miklósi Szent Miklós ház kápolnájában. Kontra Solti Eszter, a Városi Galéria vezetője hozzátette, a kápolna népi motívumokkal festett bútorai nem csupán díszítő elemek, formáik, színeik és motívumaik egy-egy történetet, hagyományt és kulturális örökséget őriznek. A bútorok alkotója Ament Éva bútorfestő, népi iparművész és szakoktató személyesen vezeti körbe a résztvevőket, és mesél az elmúlt évek munkájáról. Kiemelte, a tárlatvezetésen szó lesz a motívumok forrásairól, a különböző tájegységek jellegzetes díszítővilágáról, valamint a színek és formák szerepéről.
5: Bútorfestés az nagyon jellemző Magyarországra, katolikus, református, mindenféle templomokba. A felújítások azok, azt gondolom, hogy aranykorát élik, aminek egyik nagy szervezője Ament Éva, aki viszont itt Sziget-Szent Miklóson egy teljesen új, hagyományokkal nem rendelkező területen alkotott bútorokat. Hát egy templomban nem olyan egyszerű bemenni, főleg az ember, amikor nem ahhoz a valláshoz tartozik, ezért erre szerettünk volna egy alkalmat teremteni.
3: Új játszóteret alakítanak ki a Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatos gyorsan fejlesztik a játszótereket. Ugyanakkor az Ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a napraforgó óvodaként működő intézmény udvara is. Kiemelte, ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
6: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt felmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgy is karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Nagyszabású fejlesztés indul a H6-os hívvonalán. Az elkövetkező években megvalósuló változások több környező települést, köztük Dunaharasztit, Sziget, Szent Miklóst és Tökölt is érintik. Perticsné Kásor Andrea rádiónknak elmondta, hogy a közvágó hídtól Ráckevéig tartó szakaszon jelentős pályakorszerűsítés, illetve az állomások és a szerelmények akadálymentesítése várható. Pest megye 10-es választókerületének képviselője hozzátette, már megkezdődtek az új vonatok beszerzéséhez szükséges előkészületek.
7: A Baross Gábor terv keretében a kormányzat az Európai Uniós forrásokra alapozva megfelelő összeget biztosít arra, hogy a hívszerelvények beszerzése elinduljon. Idén ki lesz írva a tender a járműbeszerzésre. Azért arra számítani kell, ugye, hogy ez a járműbeszerzés ez nem rövid. A mai európai jármű igények nagyon magasak, úgyhogy itt 2030 környékére várhatóak az első szerelvények, amik egyébként három vonalra érkeznek.
3: Az idősek éve jegyében tartották meg a HETAP szakmai konferenciát. Az idősek, az idősödés és az idősellátás aktuális kérdései álltak a középpontban a Pest Erzsébeti Önkormányzat helyi társadalmi programsorozatának idei szakmai konferenciáján. A rendezvényt október 1-én az Idősek Világnapján tartották meg. A HETAP 2026-ban az idősek éve jegyében szervezi programjait. A konferencia résztvevőit Havasi Zoltán alpolgármester köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az idei programsorozat több olyan kezdeményezésnek adott teret, amelyek az idősebb korosztály digitális esélyegyenlőségét, a társadalmi kapcsolatok erősítését és az elmagányosodás mérséklését szolgálják. Az idősek éve egyik kiemelt programja a Senior Akadémia, amely a mindennapokban is hasznos, aktuális témákkal foglalkozik. A kezdeményezés nem csak ismereteket ad át, hanem közösségi élményt és lehetőséget teremt a tapasztalatok megosztására, valamint a közös gondolkodásra is. Gyakorlatorientált önfejlesztő kurzus indul Dunaharasztin. Az Úton önmagadhoz című 12 alkalmas rendezvénysorozat október 20-án kezdődik a Laffert kúriában. A másfél órás foglalkozásokon kreatív önismereti gyakorlatok és csoportos feladatok várják az érdeklődőket. A program célja, hogy a résztvevők képesek legyenek jobban megismerni és megérteni önmagukat, emellett nagy hangsúlyt kap az egyéni erősségek megtalálása is. Jelentkezni Németh Márta csoportvezetőnél lehet a megadott elérhetőségeken keresztül. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: A Veszprémet fogadja a férfi kosárlabda NB1B harmadik fordulójában a BKG Prima Akadémia. Az eddig egy-egy győzelmet és vereséget begyűjtő klubok összecsapásáról dr. Nagy Ágoston, a Sziget Szent Miklósiak vezetője elmondta, egy erős gárdával néznek farkas szemet, és ki kell javítaniuk az előző találkozó hibáit ahhoz, hogy nyerjenek. Hozzátette, a veszprémiek jó szerkezetű csapatot alkotnak, ahol nagyon kell majd figyelni a magas emberekre, az ő megfogásuk kulcsfontosságú lesz a sikerhez. A Csömör vendége lesz a Fémag Duna Varsánya Pest megyei labdarúgó első osztály 8. fordulójában. A tabellán jelenleg harmadik Varsányak még idegenben is esélyesnek számítanak majd a 8. helyen álló Csömöriekkel szemben. Hollik András sportigazgató elmondta, kezdenek összeállni és jó formába rendülni, és reméli ez a mérkőzésen is látszik majd. Hozzátette, ebben a bajnokságban nem sok könnyű meccs van, és ez egészen biztosan nem az lesz, ezért a keret minden tagjának jó küzdőszellemmel kell odaállni, hogy nyerhessenek.
2: Időjárás.
3: Hétfőn a sok napsütés mellett felhőátvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, délután 15-19 fok várható. Kedden is napos idő valószínű, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. Az északi szél többfelé feltámad, keleten és nyugaton erős lehet. Délután 13-18 fokig melegszik a levegő.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Laki Hegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk, izzanak a kameráink is, úgyhogy élőben tudtok minket nem csak hallgatni, hanem nézni is, ha szeretnétek. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: A Lakihegy rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán, azt nem tettem hozzá, ott élőben közvetítjük videós formában is a beszélgetést. Elindult a fűtési szezon, nagyon furcsa erről beszélni. A hivatalos fűtési szezon ugye október 15-én kezdődik, azok, akik még nem ellenőriztették a kéményüket, fűtő eszközeiket, főként hozzájuk szólunk, de egyébként nem csak hozzájuk, hanem mindenkihez. Vendégünk Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, az ÉRT katasztrófa védelmi kirendeltség vezetője. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Szóval fűtési szezon, segítsetek, október 15-e, az igen. Még nincs, ugye? Mert hogy ma október 6-a van.
3: Nem, az jövő hét, igen.
2: Oké, köszi, teljesen ilyen időzavarban vagyok, csak mert ugye úgy írtuk, hogy elindult, hogy úgy konferáltam, de hogy akkor, hát tulajdonképpen
3: itt
2: már itt vagyunk.
3: Elindult,
2: hát egyébként igen, konkrétan én már fáztam itt reggel is. Mire kell odafigyelni így a fűtési szezon indulása kapcsán?
4: Igen, tehát a fűtési szezon előtt jó lenne, hogyha minden egyes olyan készüléket mondjuk, amivel fűtünk, azt felülvizsgáltatnánk, hiszen nagy mértékben befolyásolja ez azt, hogy milyen komfortban tudunk majd lenni a későbbiek során, hiszen azért oda kell figyelni arra is, hogyha valami olyan gázkészülékünk van, ami nyílt égésterű, akkor annak pedig előfordulhat, hogy szénmonoxid áramlik ki belőle, de hát akár zárt égésterű készülékeknél is előfordul, hogy egy-egy csatlakozás meghibásodik, vagy elenged, egy-egy forrasztás talán rosszabb minőségűre sikeredik, és aztán ott szivárog a készülék. Tehát mindenféleképpen szükséges az, hogy felülvizsgáljuk a készülékeket, és hát nem utolsó sorban pedig, hogyha egy jól beállított készülékkel fűtünk, akkor az nekünk nagyon sokat tud megspórolni, és hát ugye, hogy sokkal jobban védve legyünk a készülékek által okozott veszélyek nézve, akkor egy szénmonoxid érzékelőt azért szerezzünk be abban a helyiségben, ahol mondjuk ilyen gázkészüléket működtetünk. Uh-huh. Lehet ezt fejmagasságba, vagy a mennyezettől egy 30-15 centi magasságba elhelyezni, és az a lényeg, hogy úgy nagyjából egy méter távolságban legyen a gázkészüléktől, akkor tud jól mérni ez a műszer, és jelez nekünk akkor, hogyha a szénmonoxid, ez a veszélyes gáz, ami szintelen, szaktalan, és a levegőnél könnyebb szivárogni kezd, és hát nyilván ugye, mivel mondtam, hogy a levegőnél könnyebb, melegebb, mondjuk úgy, hogy a meleg levegő mindig felfelé áramlik, ugye föntről kezdik kitölteni a teret, és aztán amikor egyre
3: ezért
4: jobban...
3: Ezért érdemes magasabbra tenni.
4: Így van, és amikor egyre magasabban kezdik kitölteni a teret, akkor annál hamarabb értesülünk róla. Ilyenkor jó az, hogyha egyből ablakot nyitunk, kiszellőztetünk, kimegyünk a szobából, hívjuk a tűzoltókat, és akkor ők pedig kiérkezve akkor mérni fogják, hogy van-e ott valamilyen szénmonoxid szivárgás, értesíteni fogják a kéményseprőket, hiszen ők is ilyenkor nagyon fontos szereplői, ugye a téli és a fűtési szezonnak, hiszen a kéményekre is majd ki kell térnünk beszélgetés során, tehát ők segítenek abban, hogy mi biztonságban legyünk, úgyhogy ne szalasszuk el ezeket a felülvizsgálatokat, ami biztonságunkat szolgálják.
2: Hát igen, emlékszem, hogy régebben még, amikor hírszerkesztőként dolgoztam, akkor gyakran használtuk azt a kifejezést amúgy a szénmonoxidra, hogy a néma gyilkos, hát ha így jobban valahogy eljut az emberekhez, mert hogy ugye ez
3: hát nem
2: akár...
3: Nem nagyon lehet
2: észrevenni. Igen, de hogy ez akár, hogyha nem veszük időben észre, nem veszük észre azt, hogy itt fáj a fejünk bármi, akkor ez tényleg lehet halálos is. Most bármennyire is ez durva, de hogy valóban lehet a szénmonoxid mérgezésnek ez a kimenetele.
4: Így van. Tehát akkor, amikor mondjuk szénmonoxid szivárog, akkor egy kicsit egy fáradékonyabbnak érezzük magunkat, levertenek, fejfájásunk van. Tehát ez mind-mind olyan, amikor az ember egy kicsit arra vágyik, hogy ellazuljon, egy kicsit feküdjön le, hogy hát, ha kipihenem magam, akkor majd jó lesz. Uh-huh. És akkor közben ugye a szénmonoxid még jobban teríti be ugye a... Uh-huh. rendelkezésére álló teret, és igen. Aztán egyre-egyre lejjebb kerül mondjuk hozzánk a kanapé szintre is, és uh-huh. Aztán pedig megtörténik a baj. Úgyhogy erre nagyon föl kell készülni, és hát a kéményeknek a karbantartására is ugye egy nagy figyelmet kell fordítani, mert nem csak gázzal, hanem szilárd égés termékekkel is történik a tüzelés, ugye fával. Nagyon sokan használnak nedves fát, ami ugye nem jó, mert nehezen tud a füsttel az égés termék teljes egészében a kéményen keresztül távozni, és lerakódik a kémény falára, hogyha szeméttel, vagy pedig ilyen lakkozott fával, egyebekkel tüzelünk, akkor ezek is lerakódnak a kéménynek a falára, és akkor, amikor kicsit jobban begyújtunk, és melegebb lesz a kéményben, akkor ezek meg tudnak gyújtani, meg tudják gyújtani azokat a dolgokat, amik lerakódtak, és hát ugye egy ilyen kéményből akár a tetőszerkezetre is átterjedhet a tűz, amiből nagyobb gondok lehetnek, tehát érdemes. Meg hát vannak olyan, mondjuk, hogy a kéményseprő által ismert dolgok, amiket ő vesz észre, tehát ilyen szerkezeti hibák, uh-huh. esetleg ott, ahol mondjuk a kémény, igen, ahol a kémény illesztések vannak, ott esetleg kiment a habarcs, vagy a tömítőanyag, és aztán utána ő ezeket a kéményeket megszünteti, vagy mondjuk, hogy életveszélyesen nyilvánítja, és ezeket nem kell, vagy nem lehet használni, és ezeket csak akkor lehet üzemeltetni, ha már rendbe hoztuk a hibát. Ugye ezért szükséges minél előbb a fűtési szezon előtt ezeket végrehajtani, hiszen legyen időnk azért ezeket a hibákat is javítani, és ne akkor kelljen kapkodnunk, amikor már fűtenünk kell, amikor már szükség van a kéményre.
2: Mi a gyakorlata? Most beszéljünk arról, hogy mondjuk egy átlag családi ház, ahol ugye nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás, úgy tudom, hogy itt például ingyenes a kéményseprés, de mi ennek a gyakorlata? Hogy működik? Hogy lehet, hogy kell időpontot foglalni? Egyáltalán időben vagyunk-e még? Mert gondolom, hogy egyébként ez most egy szezon a kéményseprőknek, tehát hogy azért ilyenkor úgy bebetelik a naptáruk.
4: Igen, mindig azt szoktuk mondani, hogy hát van ez a 18-18-as vonal, ahol ugye tudnak időpontot kérni, foglalni. Itt a 9-es, és majd utána pedig az 1-es nyomógombok wow. megnyomásával.
2: Ezt így fejből tudottak.
4: Kell, vagy tudnak időpontot foglalni, és most hívok egy kis segítséget is, és van egy 24 órás uh-huh. ügyelet, egy 70-es szám, 641-85-32-es, uh-huh. ahol szintén tudnak foglalni időpontot, tehát mindenféleképpen nekünk kell kérnünk a uh-huh. kéményseprőktől az ő munkájukat, tehát most már nem járnak automatikusan, és akkor ki fognak menni, amikor egyeztetünk időpontot a szolgáltatókkal.
2: És akkor ez ingyenes?
4: Ez ingyenes. Csak,
2: és mi a helyzet a vállalkozással, hogyha valakinek oda van mondjuk bejelentve a vállalkozás?
4: A vállalkozásoknak pedig kell keresniük egy olyan kéményseprési szolgáltatást bonyolító céget, akik kimennek, ő nekik sajnos nem térítésmentes, hanem díjazással tudják ezt elvégezni.
2: Viszont arra emlékszem, hogy arról beszéltünk, hogy sok esetben előfordul, hogy kéményseprő magától oda megy, becsönget, bekopog, azt mondja, hogy itt vagyok, mert hogy kötelező, és hogy ilyenkor, ha van vállalkozása az ingatlannál, ezt nekünk nem kötelező elfogadni. Tehát, hogy mi mondhatjuk azt, hogy köszi.
4: Nem,
2: mi talált. Tehát, hogy köszönjük szépen, majd mi ezt intézzük, mert hogy nyilván lehet, hogy mondjuk
4: Vannak sormunkák, ugye ezt így nevezik a kéményseprőknél, ők azért a társasházakban sorba mennek.
2: Aha, aha.
4: Azokon a lakásoknál, ahol ők nem jutnak be, azokat átadják nekünk, uh-huh. és akkor mi hivatalból kiértesítjük azokat a ingatlan tulajdonosokat, ahová ők nem tudtak be menni, és felszólítjuk őket arra, hogy akkor ezt tegyék meg, engedjék be a uh-huh. kéményseprőt, időpontot egyeztetünk velük, és mi a kollégáim kimennek a kéményseprővel együtt, illetve hát adunk egy lehetőséget is, ha már esetleg így a ügyintézési időben sikerült elvégezni ezt a kémény ellenőrzést, akkor pedig, hogyha benyújtják ezt a elvégzett vizsgálatról kapott dokumentációt, akkor nyilván nem lesz több ügyintézés ezzel kapcsolatban, tehát ez általában így szokott zajlani.
2: Egyébként milyen fűtési eszközök, most nem is tudom, hogy nem, azt is, nem az a kérdés, hogy melyek a gyakoriak, de egyébként ezek is, ez is, de hogy mivel fűtünk egyébként így a legtöbbször? Mert például van, aki simán a klímával fűt, de ugye hát említetted azt, hogy ugye van, aki fával fűt, szóval, hogy még a mai napig azért változó az, hogy ki mit használ.
4: Persze, nagyon változó. Nagyon változó. De hát és pont ezért alakult ki az a rendszer, hogy mindenki saját maga kérje, hiszen ez már annyira megváltozott régebben, például a épületeket, amikor építették, akkor még a gázkémény mellett még egy tartalék kéményt, ami ugye szilárd tüzelésre volt alkalmas, kellett kiépíteni. Ugye ma már ez nem előírás, hiszen ott vannak a hőszivattyús megoldások, amik a klímával való fűtési megoldások, tehát ez teljesen átalakult, és ilyenkor ugye, amikor mondjuk nekünk van egy ilyen házunk, mint amit az előbb elmondtam, hogy van rajta kémény, akkor már nyilván ezeket a kéményeket nem használjuk. Viszont arra oda kell figyelni, hogy ha nagyon húzamosabb ideig nem használjuk ezeket a kéményeket, akkor, és egy idő után eszünkbe jut, hogy mégiscsak jó lenne egy kicsit kandallózni, vagy egy kicsit olyan hangulatossá tenni a teret, és begyújtunk, akkor számoljunk arra, hogy hát ez milyen veszélyekkel jár, hiszen beleköltözhet bármilyen madár, mondjuk fészket rakhat belé, ami akadályozhatja a füstelvezetést, vagy bármiféle fajta dugulás keletkezhet az évek alatt benne. Hát mindenféleképpen használat előtt felül kell vizsgálni a tartósan nem használt kéményeket is, hogyha utána szeretnénk. Mert hát tudjuk jól, hogy egyébként akkor, amikor a biztosítást rendezni kell, akkor ezek a kérdéskörök is szóba kerülnek, és akkor igencsak nagy baj tud okozni, amikor egy ilyen kárrendezés zajlik.
3: De egyébként meg normál esetben minden évben érdemes ezeket akkor leellenőriztetni, akkor is, hogyha használjuk.
4: Tehát hát a szilárdtüzelésű kéményeket azokat évente, és a gázkészülékekhez csatlakoztatott kéményeket azokat két évente szükséges. Ellenőrizni.
2: Közben olvasom itt a közleményben azt is, hogy a legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából ered, mert hogy nem mindig megfelelően üzemeltetik az eszközöket a tulajdonosok, tehát hogy akár ez is okozhat, sőt ez okozza talán a legtöbb problémát.
4: Hát igen, ez az, amit ugye elmondtam, hogy el tud vízkövesedni, mert nagyon sokféle fajta kazán van, ezt nem is akarom itt annyira taglalni.
2: Köszi!
4: De akár elvízkövesedik, vagy eldugul maga a gázrendszer, és aztán abból adódik valamilyen probléma, vagy valaki éppen úgy gondolja, hogy ő ezt nagyon jól meg tudja javítani, és nem kíván szakembert hívni hozzá, akkor ebből is szoktak balesetek keletkezni, vagy az is elő szokott fordulni, ugye, amit mondtam, hogy eldugul a kémény, és nem tud kiáramolni a füst, és a szénmonoxidot is keletkezhet egy ilyen gázdugó, ami szintén eredményezhet egy ilyen robbanást, vagy pukkanást, mondjuk, ami szétfeszíti a kéménytestet, és a készülékeket is, ugye ilyenkor tönkreteszi, tehát ezekre mind-mind érdemes odafigyelni.
2: Illetve még visszatérve egy picit a szénmonoxid érzékelőkre, ezt is olvasom, hogy a megbízható eszközök listája megtalálható a Katasztrófa Védelem honlapján, mert hogy vannak nem megbízható eszközök, tehát hogy tudom eldönteni laikusként, hogy melyik a megbízható, melyik nem, így, hogy megnézem, hogy az a típus ott van-e például a KatVed oldalán?
4: Igen, mindenképpen érdemes felkeresni a Katasztrófa Védelem oldalait. Nálunk is ugye ki van téve a Pest megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóságnak a honlapján ezeknek az eszközöknek a listája megtalálható. Érdemes tájékozódni azokról, hogy miket érdemes beszerezni, és mik azok, amik a bóvli kategóriát ütik. Én általában mindig azt szoktam mondani, hogy ha mondjuk egy ilyen 20 és 30 ezer forint közötti árkategóriában találunk egy készüléket, akkor az már megbízható minőséget tud nyújtani. Igen.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, hát azt gondolom, hogy tényleg elkezdődik az a szezon, hogy mi is szerintem egyre többet fogunk találkozni, és többet fogunk keresni, hiszen jönnek majd a Minden Szentek, most már mondhatjuk, hogy a Halloween, mert hogy azért az is. Egyébként én is ezen gondolkoztam, hogy lassan itt tartunk, meg a nem tudom, tűzi játék az is szokott lenni, vagy az nem most van, de hogy ilyenkor.
3: Igen, szilveszterkor lesz minden.
2: Szóval, hogy mostanában sűrűbben fogunk találkozni, és hát nagyon bízom benne, hogy többnyire csak prevenció jelleggel és figyelemfelhívás miatt, nem azért, mert baj van. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Rózsa Gábornak, tűzoltó alezredesnek, az ÉRT katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjének, és akkor bízunk benne, hogy tényleg csak megelőzés céljából fogunk találkozni Kerem többször ég. A következő időszakban. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm én is. Szép napot.
0: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: Tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Október 7-e van, én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: No, bevallom, hogy én még nem nagyon merültem el Isten igazából abban, amit tegnap Magyar Péter miniszterelnök bejelentett így a vállalkozásokkal, katával, vagyonadóval, akár ECHO-val kapcsolatban, de azért nagyjából már úgy picit képbe kerültem, de
3: igen,
2: bevallom,
3: én is
2: hogy
3: csak így átfutottam akkor én még, is. Amikor bejelentette.
2: Szerintem az lesz majd, hogy legalábbis az a tervem, hogy majd így leülök és átnyálazom ezt az egészet, mert még az sem kizárt, hogy akár minket is majd januártól ez érint, hiszen egyébként én régen katás vállalkozó voltam, amikor még ugye lehetett cégnek is számlázni. Na most például úgy tűnik, hogy januártól újra lehet katásként, nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek is számlát kiállítani. Magyarán visszajön tényleg, hát nem pont ugyanolyan formában, de az, ami miatt egyébként régen nagyon sokan emiatt választották a katát.
3: Igen. Kis változás lesz csak talán, igen, de egyébként most vissza akarják ezt hozni. Annyi, hogy ugye az adónem változásai közé tartozik, hogy ugye a főállású katások havi adója az most 100 000 forint lesz.
2: Tehát nem 50, de...
3: Nem 50, hanem igen, ezt akartam mondani, 100 000 lesz.
2: Jó, de egyébként hozzáteszem, hogy szerintem bár nem feltétlenül a fizetéseken nem annyira látszik meg, de annyit az elmúlt időben, jó, nem tudom, hogy annyit, de inflálódott is a forint, tehát hogy nyilván az, ami mondjuk nem tudom hány éve volt, az 6-7 50 000 volt, jó, mondjuk nem 100 000 ma, de ugyanakkor valószínűleg azért sok minden más is változik, mert például én nagyon örülnék, ha végre már a családi pótlékot is felemelnék.
3: Igen, egyébként ugye arról korábban szó volt, bár ott még nincsen semmi konkrét, de elméletileg az is talán most így a 2027-ben a jövőre majd változik. Egyébként azt írják, hogy átmenetileg havi 75 000 lesz azoknak, akik meg csak magánszemélyeknek számláznak, de azért átmenetileg, mert hogy a következő évtől, tehát a rákövetkező évtől, 2028-tól az is ugyanúgy 100 000 forint lesz.
2: Aha,
3: tehát
2: aha.
3: Tulajdonképpen akkor már mindegy lesz, hogy most uh-huh. magánszemélynek, vagy vállalkozó, vagy cég adózol, igen.
2: Egyébként most közben azt nézem, hogy mióta nem változott a családi pótlék összege Magyarországon. Ha hát jól látom, 2008.
3: Igen, igen, úgy emlékszem, 2008.
2: Azt írják, hogy
3: régóta, majdnem 20 éve? Igen.
2: Úristen, Magyarországon a családi pótlék összege 2009. január 1-e óta változatlan, vagyis 2026-ban már több mint 17 éve ugyanazok az alapösszegek vannak érvényben. Tehát ugye ez 12 200
3: azt
2: forint egy gyerek
3: egy
2: esetén.
3: Változhatna, igen.
2: Jézus
3: Mária. Mert az az
2: Mária.
3: Összeg az nyilván, hát nem sok, sőt.
2: Hát azt hagyján, de hogy most képzeld el, hogy valakinek van egy 17 éves gyereke, és a mai napig ugyanazt az összeget kapja egy gyerek után, igen. mint 17 évvel
3: pedig
2: ezelőtt.
3: Hát nyilván azért a az kiadások, ahogy nő a gyerek, egyébként nem azt mondom, hogy feltétlen minden szempontból emelkedik, mert amikor már pici, akkor is sok egy kiadás, mert akkor meg mondjuk ott van a pelenka. Akinél szükséges, akkor akár a tápszer. Ez mind kettő egy fél vagyon, legalábbis nálunk az volt.
2: Igen, én egyébként most mindenféle nem politikai vagy hovatartozás kapcsán mondom, de hogy 12 200 forint, az nekem annyira ez a akkor inkább ne is adjanak
3: hát
2: semmit.
3: Ez
2: annyira kellemetlen már valahol. Egyébként képzeld el, most így gyorsan az AI-jal kiszámoltattam, hogy ha megnézzük, hogy beleszámítjuk az inflációt, és mennyivel kellett volna csak az infláció miatt emelkednie mára, ma olyan 25 300 forintra kellene kijönnie.
3: Egy gyerekre.
2: Hogyha csak, igen, de ha csak inflációt ja, követ,
3: csak
2: semmi mást
3: követjük.
2: Egyébként.
3: Aha,
2: tehát, hogy
3: tehát
2: nincs az, hogy alapvetően emelünk, hanem igazából ennyit, az a 12 200 forint ma amúgy 25 000-et ér, csak mondom.
3: Igen, hát ugye terve van egyébként, hogy majd duplázódik.
2: Mennyi?
3: Hát, de jó. Nem tudom, hogy ez egyébként lesz-e, de ugye korábban Magyar Péter mondta, hogy, tehát, hogy megduplázzák, aztán meglátjuk, hogy tényleg megduplázzák-e, vagy csak

0: egy helyre számlázott, ugye azt, vagy nem is feltétlenül csak egy helyre, de hogy mondjuk fixen ugyanarra a 4-5-6 helyre, az ugye hát már nem volt jó.
1: Meg cégeknek.
0: Igen. És akkor, ahogy mondtad, a főállású kutatások havi tételes adója 100 ezer forint lesz, igen, ezt már elmondtad, és akkor az ECHO is, egyébként az ECHO is minket ugye bizonyos szempontból érint, ugye, mert ez újságírókra is vonatkozik, az ECHO, ez az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás. Egy másik adókedvezmény, amely az eredeti elképzelés szerint a nem rendszeres, sok kisebb megbízásból élő, szellemi kreatív munkát végzők, például újságírók, művészek, előadók adóterheit enyhíti. A körbe bekerültek viszont a sportolók, akiknél az ECHO választásának határát néhány éve az általános évi 60 millióról 500 millióig emelték. Tehát, aki eddig 60 milliót keresett, így egy évben ECHO-sként, annak is valahogy úgy van, hogy ugyanannyit kellett adózni, ami nekünk, hát most már 500 millióig emelték ezt a határt, az igen. 2027-től vége ennek, és 2027-től az ő esetükben is visszaállítják a 60 milliós felső határt, hogy megszűnjenek az indokolatlan kivételek, igen, hát pedig pont most akartam elmenni focistának, hogy így tudjak adózni, de akkor nem, csak
1: mert annyira profin focizol, hogy
0: na, a 500
1: milliót fogsz keresni.
0: Hogyne, persze, hogy hagyjam abba, azért fizetnek majd annyit. Hát, és igen. Hát nyilván itt van a vagyonadó, lehet róla beszélni, de minek?
1: Hát a vagyonadó, az tényleg azt gondolom, hogy az nagyon szűk réteget érint. Sőt.
0: Hát konkrétan azt írják, hogy 1 milliárd forint felett ugye 1% lesz a mérték, a szuper gazdagok körében a 100 milliárd forint feletti vagyon esetében pedig 1,5%-ot kell majd beadózni. Az új sáv nem meglepő, Magyar Péter az országjárás a szolnoki állomásán jelezte, hogy az eredetinél szigorúbb szabályokat alkotnak majd a vagyonadó esetében. Mondjuk akkor még 500 milliárd forintos felső határt említett, ebből lett most 100 milliárd forint, de hát így is lesz majd változás.
1: Igen, egyébként ezt a vagyonadót évente egyszer önbevallás alapján kell majd ugye elkészíteni. Első alkalommal egyébként az idei évvégi állapot alapján, majd 2027. augusztus 31-ig, és egészen elképesztő egyébként is számunkra ez a szám, igen, hogy ugye a bevallást ugye azoknak kell elkészíteni, akiknek az egyfőre jutó vagyona eléri az 1 milliárd forintot. Hát ez az összeg így szerintem egy átlag embernek ilyen, hát olyan nagyjából elképzelhetetlen, igen.
0: Igen, igen. Meg egyébként a Forbes-nak van egy friss listája, 2026-os gazdag listája, ebből ez alapján nagyjából olyan 35-36 olyan magyar szupergazdag lehet, akit érinthet a Tisza kormány által most bejelentett 100 milliárd forint feletti, de nem is akarom tovább olvasni, nagyjából az országban olyan 35 ember van, aki beletartozik ebben.
1: Nyilván ez
0: ebben.
1: Nem sok mindenkit érint, így van.
0: Hát igen. Mit írnak még itt, hogy a 100 milliárd forint feletti vagyon részre, ugye 1,5%-os kulcs, az azt jelenti, hogy az értékhatár fölött minden további 1 milliárd forint után évi 15 millió forint adót kell
1: ez
0: fizetni.
1: Ez tényleg elképesztő, de mi az a, tehát az az 1 milliárdhoz képest az a 15 millió, az nekik nyilván annyira apró pénz, hogy hát szinte meg se érzik, én azt gondolom. De igen, nyilván egyébként meg az állam.
0: Hát figyelj, itt le van írva, a portfólió leírja, hogy Mészáros Lőrinc és családjának becsült vagyon, ezt nem is tudom kimondani, 1780, majdnem 1786 milliárd forint. Igen. Erre az egységes 1%-os kulcs nagyságrendileg majdnem 18 milliárdos éves terhet jelentene. Tehát 18 milliárdot odaad az államnak, mert hogy annyi pénze van, hogy ennyit adózik
1: hogy
0: belőle.
1: Ennyit adózik,
0: atya úristen! Ezt fel sem
1: szóval
0: tudom
1: ez
0: fogni.
1: Elképesztő. De valószínűleg neki ez még így sem egy óriási összeg. Ettől függetlenül.
0: Igen, igen. Nem tudom, most azon gondolkozom, hogy ez 18 milliárd forint, amit ő beadózik, hogy vajon majd mi lesz azzal? Tehát, hogy azt mire fogják fordítani? Nyilván erről is lesz majd kommunikáció.
1: Lesz, biztos, hogy lesz, mert mindig van egyébként igen, most, igen. Hogy mire megy majd.
0: Hát kíváncsian várjuk minden esetre. Ugye arról szólnak a hírek, hogy akkor ez mind januártól, 2027. január 1-től lesznek érvényben. Úgyhogy hát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ez mennyire rendezi majd így át a piac ott ilyen tekintetben, hogy mennyien lesznek majd így akkor újra katások, mert hát ugye amikor a katát megváltoztatták, akkor egyedül azoknak érte meg katás maradni, akik magánszemélyeknek adnak, tehát mit tudom én, a szolgáltatóknak, a fodrásznak, a pedikűrösnek, a kozmetikusnak, a nem tudom, nekem van például egy barátnőm, aki táskákat gyárt, és akkor ő is nyilván magánszemélyeknek ad, de például ő nála is, hogyha mondjuk egy cég rendelt volna 32 táskát, nem tudott volna kiszámlázni, tehát hogy
1: hát
0: azért valamilyen szempontból
1: érinti, igen.
0: Igen, neki is ez egy ilyen akadály volt.

0: amennyire. Hát kíváncsian várjuk akkor, meg arra is nagyon kíváncsiak vagyunk egyébként, hogy ti mindenhez mit szóltok. Nektek ez jelente majd bármi nemű változást januártól, írjátok meg nekünk 0620 95 95 107. Nem sokára visszajövünk.
1: Ezek voltak a Süsfel nap legjobb pillanatai.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Furgon, kisáruszállító vagy éppen kamion, legyen szó javításról, diagnosztikáról, műszaki vizsgáról, mi profi környezetben kiváló szakemberekkel és express határidőkkel várjuk. Ha szeretne végre egy gyors, megbízható, barátságos árazású szerviz találni, akkor nem kell tovább keresnie. Kamion Express Service, Szigetszent Miklós. További információ www.kamionexpress.hu.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Több művészeti program is kapcsolódik a Miklósi Városnapok rendezvénysorozathoz. A 2026-27-es tanévben is folytatódik a NILD tehetségkutató program Sziget-Szent Miklóson. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: A 2026-27-es tanévben is folytatódik a NILD tehetségkutató program Sziget-Szent Miklóson. A csoport október 9-én indult a Képességakadémián. Gyöngyösi Balog Andrea, az akadémia alapítója rádiónknak elmondta, az oktatás során a NILD nemzetközileg ismert módszerét alkalmazzák, amely Magyarországon elsőként a Sziget-Szentmiklósi Képességakadémián jelent meg. A módszer célja a rejtett képességek felismerése és kibontakoztatása, valamint annak támogatása, hogy a gyermekek ne csupán megtanulják a tananyagot, hanem megértsék, önállóan gondolkodjanak és a megszerzett tudást alkalmazni is tudják. Az alapító kiemelte, a módszer eredményességét a tavalyi tanév tapasztalatai is igazolták, idén pedig már nem csak az iskolásokat, hanem a nagy csoportos óvodásokat is várják a programba.
4: Idén várjuk a főként nagy csoport korosztályú gyerekeket, hiszen azért náluk már sokszor nagyon jól körbe rajzolódik, hogy egy-egy területen rendkívül kiemelkedőek. Tehát nagyon sok olyan kisgyerekkel találkozom, az óvis nyílt fejlesztésen, ahol matekból szárnyal a gyerek, de tényleg szegény a ceruzát alig tudja fogni. Nincs grafomotorikus képesség, tehát hogy bizonyos területeken tényleg nagyon alul működik, és ők azért jövőre kezdik az iskolát. Úgyhogy mi ebben nagyon-nagyon hiszünk, hogy a NILD módszerrel fantasztikusan fel lehet őket hozni.
3: Több művészeti program is kapcsolódik az első alkalommal megrendezett Miklósi Városnapok rendezvény sorozathoz. Október 14-én szerdán nyílik meg a Sziget-Szent Miklósi Alkotókör Együtt Alkotni Öröm című csoportos kiállítása a Városi Könyvtár Aula galériájában. Kontra Solti Eszter, a Városi Galéria vezetője rádiónknak elmondta, az évek óta hagyományosan megrendezett akciófestészet Sziget-Szent Miklóson idén több újdonsággal is várja az érdeklődőket. A program keretében ezúttal a monotípia festészeti technikát is ki lehet próbálni, emellett a graffiti művészeti elemei is megjelennek. A galéria vezető hozzátette, a közösségi alkotásra is lehetőség lesz idén, amire három különböző lehetőség is lesz.
5: Van egy élményfestő programunk, amire előre kell jelentkezni, van egy közösségi festési program, és egy pikárant képkészítésünk lesz, ami egy magyar újdonság mondhatni, így a pandémia alatt egy képzőművész hölgy, illetve egy fizikus kidolgoztak egy olyan technikát, egy olyan eljárást, amivel főként portrékat tudnak átalakítani színező technikára, tehát ez egy csiga kinézetű vonalhaladás egy színnel. Amikor elkészültünk, messziről látszik a portré, hogy kit rejt.
3: A bútorok történeteit ismerhetik meg az érdeklődők egy tárlatvezetés keretében. Amikor a Bútor mesél címmel várják az érdeklődőket a tárlatvezetésre a Sziget Szent Miklósi Szent Miklós ház kápolnájában. Kontra Solti Eszter, a Városi Galéria vezetője hozzátette, a kápolna népi motívumokkal festett bútorai nem csupán díszítő elemek, formáik, színeik és motívumaik egy-egy történetet, hagyományt és kulturális örökséget őriznek. A bútorok alkotója Ament Éva bútorfestő népi iparművész és szakoktató személyesen vezeti körbe a résztvevőket és mesél az elmúlt évek munkájáról. Kiemelte, a tárlatvezetésen szó lesz a motívumok forrásairól, a különböző tájegységek jellegzetes díszítővilágáról, valamint a színek és formák szerepéről.
5: Bútorfestés az nagyon jellemző Magyarországra, katolikus, református, mindenféle templomokba. A felújítások azok, azt gondolom, hogy aranykorát élik, aminek egyik nagy szervezője Ament Éva, aki viszont itt Sziget-Szent Miklóson egy teljesen új, hagyományokkal nem rendelkező területen alkotott bútorokat. Hát egy templomba nem olyan egyszerű bemenni, főleg az ember, amikor nem ahhoz a valláshoz tartozik, ezért erre szerettünk volna egy alkalmat teremteni.
3: Új játszóteret alakítanak ki a Sziget-Szent Miklós óvárosi részén. A témára a legutóbbi gazdasági bizottsági ülésen Tóth Pál elnök hívta fel a figyelmet egy lakossági kérés kapcsán. Rádiónknak elmondta, hogy a városban jelenleg is folyamatosan fejlesztik a játszótereket, ugyanakkor az ófalusi városrészben is nagy igény mutatkozik újabb lehetőségekre. A kialakítás helyszíneként felmerült a korábban a napraforgó óvoda tanfolyamként működő intézmény udvara is. Kiemelte, ennek alkalmasságát és a megvalósítás lehetőségeit a következő időszakban megvizsgálják.
6: Sajnos időközben a felújítás során ezek a játszóeszközök elbontásra kerültek. Itt fölmerült, hogy a többi intézmény szeretettel fogadta ezeket az eszközöket, úgyhogy azok áttelepítésre kerültek. A telepítés egy játszóeszköznek nem egy olcsó és egyszerű feladat, de kértem a hivatalt, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a korábbi játszóeszközök helyére telepítsünk új játszóeszközöket, és az udvart miután így is úgy is karban fogja tartani az önkormányzat, akkor a gyerekeknek is adjunk egy ilyen lehetőséget, hogy az óvárosi részen is tudjanak játszani.
2: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
3: Nagyszabású fejlesztés indul a H6-os hívvonalán. Az elkövetkező években megvalósuló változások több környező települést, köztük Dunaharasztit, Sziget, Szent Miklóst és Tökölt is érintik. Perticsné Kásor Andrea rádiónknak elmondta, hogy a közvágó hídtól Ráckevéig tartó szakaszon jelentős pályakorszerűsítés, illetve az állomások és a szerelmények akadálymentesítése várható. Pest megye 10-es választókerületének képviselője hozzátette, már megkezdődtek az új vonatok beszerzéséhez szükséges előkészületek.
7: A Baross Gábor terv keretében a kormányzat az Európai Uniós forrásokra alapozva megfelelő összeget biztosít arra, hogy a hívszerelvények beszerzése elinduljon. Idén ki lesz írva a tender a járműbeszerzésre. Azért arra számítani kell, ugye, hogy ez a járműbeszerzés ez nem rövid. A mai európai jármű igények nagyon magasak, úgyhogy itt 2030 környékére válhatóak az első szerelvények, amik egyébként három vonalra érkeznek.
3: Az idősek éve jegyében tartották meg a HETAP szakmai konferenciát. Az idősek, az idősödés és az idősellátás aktuális kérdései álltak a középpontban a Pest Erzsébeti Önkormányzat helyi társadalmi program sorozatának idei szakmai konferenciáján. A rendezvényt október 1-én az idősek világnapján tartották meg. A HETAP 2026-ban az idősek éve jegyében szervezi programjait. A konferencia résztvevőit Havasi Zoltán alpolgármester köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az idei programsorozat több olyan kezdeményezésnek adott teret, amelyek az idősebb korosztály digitális esélyegyenlőségét, a társadalmi kapcsolatok erősítését és az elmagányosodás mérséklését szolgálják. Az idősek éve egyik kiemelt programja a Senior Akadémia, amely a mindennapokban is hasznos, aktuális témákkal foglalkozik. A kezdeményezés nem csak ismereteket ad át, hanem közösségi élményt és lehetőséget teremt a tapasztalatok megosztására, valamint a közös gondolkodásra is. Gyakorlatorientált önfejlesztő kurzus indul Dunaharasztin. Az Úton önmagadhoz című 12 alkalmas rendezvénysorozat október 20-án kezdődik a Laffert kúriában. A másfél órás foglalkozásokon kreatív önismereti gyakorlatok és csoportos feladatok várják az érdeklődőket. A program célja, hogy a résztvevők képesek legyenek jobban megismerni és megérteni önmagukat, emellett nagy hangsúlyt kap az egyéni erősségek megtalálása is. Jelentkezni Németh Márta a csoportvezetőnél lehet a megadott elérhetőségeken keresztül. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos Facebook és weboldalán olvashatók.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
3: A Veszprémet fogadja a férfi kosárlabda NB1B harmadik fordulójában a BKG Prima Akadémia. Az eddig egy-egy győzelmet és vereséget begyűjtő klubok összecsapásáról dr. Nagy Ágoston, a Sziget-Szent Miklósiak vezetője elmondta. Egy erős gárdával néznek farkas szemet, és ki kell javítaniuk az előző találkozó hibáit ahhoz, hogy nyerjenek. Hozzátette, a veszprémiek jó szerkezetű csapatot alkotnak, ahol nagyon kell majd figyelni a magas emberekre, az ő megfogásuk kulcsfontosságú lesz a sikerhez. A csömör vendége lesz a Fémag Duna Varsánya Pest megyei labdarúgó első osztály 8. fordulójában. A tabellán jelenleg harmadik varsányak még idegenben is esélyesnek számítanak majd a 8. helyen álló csömöriekkel szemben. Hollik András sportigazgató elmondta, kezdenek összeállni és jó formában rendülni, és reméli ez a mérkőzésen is látszik majd. Hozzátette, ebben a bajnokságban nem sok könnyű meccs van, és ez egészen biztosan nem az lesz, ezért a keret minden tagjának jó küzdőszellemmel kell odaállni, hogy nyerhessenek.
2: Időjárás.
3: Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, délután 15-19 fok várható. Kedden is napos idő valószínű, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. Az északi szél többfelé feltámad, keleten és nyugaton erős lehet. Délután 13-18 fokig melegszik a levegő.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Mozgásfejlesztő foglalkozást tart Dunavarsányban Sallai Orsolya, rehabilitációs szakember. Az érdeklődőket hétfőnként 7.-8. órában 14 óra 10 és 15 óra 50 között várják az Árpád Fejedelem Általános Iskola sportcsarnokában. Az órák elsősorban gyermekeknek szólnak, akik nem csak a Medibol nevű eszközzel ismerkedhetnek meg, hanem figyelem és egyensúlyfejlesztő gyakorlatokat is kipróbálhatnak. Az első foglalkozás ingyenes, utána lehetséges alkalmi jegyek és bérletek vásárlása. További információk a sorsimasszás.hu oldalon olvashatók. 15. alkalommal rendezik meg a Taksonyi falukerülő túrát november 7-én szombaton. A résztvevők ezúttal 4 különböző táv közül választhatnak, 4, 8, 12 vagy 16 kilométeres útvonalon indulhatnak el. A túra reggel 8 órától délig tart, a rajt és a cél a Német Nemzetiségi Óvodánál, a Szent Anna tér egy szám alatt lesz. Az útvonalakat állomások, játékos feladatok és totó is színesíti. A szervezők a legidősebb és a legfiatalabb résztvevőt is külön díjazzák, a legnagyobb létszámú csapat pedig vándorserleget kap. A jubileumi rendezvény ingyenes, a helyszínen pedig további programokkal is készülnek. Előnevezni a taksonyitura@gmail.com e-mail címen lehet. Rockestet szerveznek október 17-én Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. 20 órától az Eufória Rockband áll színpadra, fél 10-től pedig az Audio Ride várja a közönséget. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.